0: módosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. A Semmelweis Egyetem új nagykapacitású elméleti képzési tömböt épít. Egy hónapra a félteljes útlezárás lesz a szolnoki Szent István Tisza hídon. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban, olvasható a kormány Facebook oldalán délután közzétett bejegyzésben. A kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. A közlemény szerint ennek érdekében a miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopól helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. A Semmelweis Egyetem új nagykapacitású elméleti képzési tömböt épít Budapesten, amelynek alapkövét május 28-án tették le a Tűzoltó utcai központtal szemben. Az EO2 a növekvő magyar és nemzetközi hallgatói létszám miatt vált szükségessé, és várhatóan mintegy 4500 fő befogadására lesz alkalmas. Az épület 3 pinceszinttel és 5-6 emelettel készül, világos belső udvarokkal, átriumudvarral és egy 1000 fős mobilfalakkal osztható nagy előadóval. Az első emeleten hallgatói szolgáltatások és tanulóterek kapnak helyet külön könyvtári szárnyal. A földszinten 200 fős étterem és modern konyha épül. A korszerű infrastruktúrát liftblokkok, teherliftek és reprezentatív acéllépcsők egészítik ki. Áprilisban csökkent a vendégészakák száma, de Budapesten nőtt a belföldi forgalom. A Központi Statisztikai Hivatal gyors tájékoztatója szerint 1,4 millió vendég 3,3 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ami a vendégészakák számában 4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, számolt be a Világgazdaság. A belföldi vendégek száma 3,7%-kal nőtt, Budapesten pedig 9%-kal több magyar vendéget fogadtak, míg a Balatonnál 5%-os volt a bővülés. Január és április között ugyanakkor összességében 1,8%-kal több vendéget regisztráltak, mint egy évvel korábban. Június 1-től várhatóan egy hónapig félpályás útlezárás lesz érvényben a szolnoki Szent István Tisza hídon, a 4-es főút Budapest felőli oldalán, közölte a Magyar Közút. A híd dilatációs szerkezetét cserélik, ezért jelzőlámpás forgalom irányításra kell számítani, és a munkálatok miatt torlódások várhatók. A társaság közölte, az új szerkezet beemelését csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják, ami a kerékpár utat is érinti. A teherautók számára az M4-es autót lesz a kijelölt terelőút. Újabb útkarbantartási és játszótér felújítási közbeszerzésekről döntött a 3. kerületi önkormányzat, között az Óbudai testület. A kerület idén eddig mintegy 9000 négyzetméternyi úthibát javított ki, de a munkák folytatásához újabb 600 millió forintos keretre van szükség. A játszóterekre 100 millió forintos közbeszerzést írnak ki, amit nyáron további 200 millió forint követhet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatos

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel érkeztünk Budapest és a vétel között, mindig mondom Pezsgő, kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, és örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait. Nagy öröm, hogy estéről estér olyan alkotókkal beszélgetek, akik nagyon is hatással vannak a kulturális életünkre. Én ezt Kőszegi Zsoltnak rendszeresen elmondom, amikor találkozunk.
2: Igen, én már törzs vendégnek számítok, hát én is üdvözlök
1: és
2: mindenkit,
1: milyen jó,
2: sok
1: amikor
2: szeretettel.
1: Érkezel, mindig örülök neked. Most is nagyon megörültem, amikor itt kint a folyosón találkoztunk. Ezt őszintén köszönöm. Hát annak meg, hogy te zsigeri módon mész előre és viszed a vagabond korzót úgy, mint egy jó apa, hogy terelgeti a gyerekét, ugye?
2: Igen, ez egy jó hasonlat, igen, ez ilyen.
1: Az
2: nevelgetem, idén 12 év, 12.
1: Hát 12 és, tehát azért, ugye ez valahol a rock'n'roll része, ez a vagabond korzó.
2: Kétségtelenül.
1: És a rock'n'roll szerintem, én ezt mindig megbeszélem itt a rockerekkel, mikor jönnek, hogy az konzervál.
2: Reméljük.
1: Valahol, ez fiatalon tart, az úgy, ahogy vagabond, ugye ez az egész, te magad is egy vagabond figura vagy.
2: Hát ezt megtiszteltetésnek veszem, tehát ez
1: mész
2: jó.
1: Mész előre,
2: jó,
1: és mindig van célod, és örülök neki, hogy ez a cél, ez tulajdonképpen értünk csinálod a közönségét.
2: Kétségtelen. Így van, ez mindenféleképpen, mert hogy a vagabond korzó az a világ, és az a huncutság, vagy az utca, ahogy néha nevezni szoktam, ami mindenkinek van. Épp ezért ez egy olyan utcazenefesztivál szerűség, összművészeti fesztivál valójában, ami ingyenes. Tehát a művészetért nem kérünk pénzt, a művészet élvezetéért, hanem azt szeretnénk, hogyha a hozzánk látogatók azok élveznék azt, amit kapnak.
1: Tehát a művészet mindenkié.
2: Vagy művészet mindenki, alapjog szerintem.
1: Na, de hát most akkor ez már a 12.
2: Kettedik, igen.
1: Ez az első perctől így volt a fejedben, hogy ez ingyenes legyen?
2: Természetesen. Tehát hogy azért is volt először, csak három helyszínünk, és akkor így szépen felnövögettünk, most megint egy kicsit megy összébb, de hát ez a világ is ilyen, hogy egyszer erre forog, aztán meg arra.
1: De a lényeg, hogy itt vagytok.
2: Így van.
1: És ne maradjatok, és sokáig ezt kívánom. Hoztad a puskát,
2: igen,
1: ami
2: igen,
1: per természetesen miből, a nagyon színes programokat illeti, maga a plakát is elég színes, ahogy látom. Mint ahogy a vagabond korzón mindig is az volt.
2: Igen.
1: Na mesélj kérlek, akkor először is mondjuk el a pontos időpontot. Még
2: a pontos időpont az 0606, tehát ez egy ilyen aránylag, sőt, szerintem biztosan megjegyezhető data. Szombati nap, Dunaharaszti a helyszín, amitől nem kell megijedni, mert Budapesttől tömegközlekedéssel is, a közvágóitól hév 30 perc, Népligettől busz 25 perc, személyautóval meg 20 perc, tehát hogy nem egy világ vége, tehát egyszerűbb, mint Visegrádra felcammogni. Ott is történnek dolgok, de a vagabondkozó az csak Dunaharaszton, és csak 06.06, tehát június 6-án lesz látható, hallható és élvezhető.
1: Ott leszünk, no de hány órára kell odaérnünk?
2: Ez ilyen délután 2-3 között indulnak a színpadok, 6 színpadunk van, helyszínből pedig sokkal-sokkal több, mivel hogy összművészeti fesztivál. A gerincet azt a zenei programok adják, szándékosan nincsenek standard színpadjaink, hanem szándékosan keverve vannak a műfajok, épp azért, hogy az ideérkezők kicsit a saját komfortzónáikon is kívül tudjanak lépni, és ha van egy számukra kedves előadó, amiért eljönnek hozzánk, találkozhassanak olyannal is, amit különben nem hallgatnának meg, vagy nem néznének meg. Aha. És ezen kívül viszont még van egy csomó helyszín, mivel évek óta már nagyon-nagyon bevált a kerítésgalériáink, osonófotók, fotoművészek jönnek, most már egyre többen jelentkeznek, hogy a saját elmúlt év, vagy az elmúlt évek általuk készített kedvenc fotóit kirakhassák a kerítésekre, a fákra, vagy éppen a saját installációt készítenek, és oda rakják ki. De most lesz egy különleges vendége és a Vagabond Korzónak, Vizsói János szobrászművész, akinek könnyed fém szobrait láthatjuk, meg hallhatjuk, mert hogy a fémnek pengése is van.
1: Aha, de jó. Na, hát akkor ez hosszú távú élmény.
2: Így van.
1: Ugye én lehet, hogy már kérdeztem tőled, most is valahogy ideérzőnek érzem a kérdést, akár megválaszoltad korábban, akár nem, hogy téged, ha jól sikerül, mert pedig mindig jól sikerül, még hogyha esik is az eső, vagy mit tudom én, valami zavaró tényező van, akkor mennyi időre tud feltölteni egy ilyen élmény? Tehát téged, mint aki az atya vagy ennek az egésznek.
2: Nagyon. Megmondom miért, mert
1: de mi
2: nagyon sok munka van mögötte. Hát, konkrétan szinte másnap elkezdődik a következő szervezésem, akkor még frissek az élmények, és akkor még mindenki, vagy még aznap már szól, vagy másnap már küldözgeti az e-maileket, hogy ő is szeretne akár fellépülni, vagy akár támogató, vagy segítő, vagy részt venne a Vagabondkorzó alakításában, vagy éppen a jövőjében.
1: Már elindul.
2: Akkor már így van.
1: Na, de hogy akkor a lendület az meddig tart ki?
2: Ja, hogy bennem?
1: Benned.
2: Az nagyon sokáig, ez egy folyamat, tehát én élvezem magát, ezt a szervezést, a támogatókkal való beszélgetéseket, tárgyalásokat, lubickolok abban a tömérdek kedvességben, amit kapok, hogy megönzetlenségben, főleg a támogatók felől, hogy megint csak mellé állnak a Vagabondkorzónak. Amiről nem beszéltem még eddig, hogy a Vagabondkorzó amellett, hogy ingyenes, de semmiféle ilyen pályázati úton szerzett pénz meg ilyesmi nincs benne, hanem ez egy részét az önkormányzat segítségével tudjuk elő kapirgászni, viszont a másik részét pedig a környékbeli helyi segítőkkel, vállalkozókkal, civilek adják össze a műszempillás hölgytől kezdve a kisebb-nagyobb vállalkozási kis cégekig. Idén is már több mint 130 támogatónk van, ami ez egy nagyon nagy szám.
1: Hát óriási.
2: És ettől lesz közösség maga a Vagabondkorzó.
1: Igen. És én pont ezen gondolkodtam, amíg készültem a veled való beszélgetés, hogy ez az óriási benne, hogy nem tudom, nevezhetjük-e lokálpatriótának azokat az embereket, akik összeállnak a jó célért.
2: Mindenféleképpen. Tehát a helyiek. Tehát ez megmutatja a városunk erejét is.
1: Hát hogyne.
2: Megmutatja azt, hogy milyen közösségi élet van a városunkban, és erre nagyon büszkék vagyunk. Én személy szerint is nagyon büszke vagyok, és nagyon büszke vagyok azokra, akik támogatnak, meg akik fognak támogatni minket. Tehát tényleg is, akik megjönnek, látogatók, a közönség kintről, azok automatikusan belecsatlakoznak ebbe a nagyon jó hangulatba, és felveszik ezt a rezgésszámot, és ettől mindenki másként érzi magát, mint egy különben egy máshol, egy más, bármilyen más koncerten.
1: No, de aki nem tartozik a városotokhoz, tehát aki nem ott él, Dunaharasztin, őket is szeretettel fogadják.
2: Természetesen, hát pont ez az, hogy mindenkit is. Tehát, hogy szerencsére most már az évek folyamán kialakult, tehát elég jó híre van a Vagabondkorzónak, meg persze az ilyen médiumok is, mint a Sláger FM segítségével eljutnak nem csak a mi szűkebb régiónkba az információk. Így tényleg az ország nagyon sok részre jönnek, csak egy hálózsákkal ott maradnak, mert ez egy egynapos rendezvény, csak egynapos fesztivál. Ott alszanak, és másnap mennek haza, és azért jönnek, hogy jól érezzék magukat.
1: Az élmény.
2: Ez működik, így van.
1: Na, egy-két nevet kérlek, hogy sohát mondj nekünk.
2: Mint mindig vannak azért húzó nevek is, de zömmel azért a magyar underground
1: hát és milyen jó.
2: Ból válogatunk. Így van. Elnézést. Az egyik főnév az a Vadfrutik, hát őt ismerjük, őket ismerjük, szeretjük, tehát nagyon-nagyon klasszak. De itt lesz Lovasi Bandi, egy szál gitár, egy szál maga akusztikus előadásával. Nagyon érdekes lesz, hogy például Priger Zsolti, az Anima Sound System osztopos megteremtője, ő egy Bukowski programmal érkezik. Délután 3:30-kor, úgyhogy aki egy kicsit huncut és kocsma hangulatot szeretné hallani és látni, azt nyugodtan tudom ajánlani, mert ez egy nagyon frappáns kis műsor lesz.
1: És ugye neki van egy csomó könyve.
2: Nagyon sok, igen, a Bukowskinek is, és a Zsolték, a Péger Zsolték meg nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy a köztudatba vigyék a mindenféle költészetet, írókról, de mindenkiről vannak ilyen nagyon jó kis projektjei, amik nagyon jól működnek, és nagyon érdekesek, tehát lekötik az embert. És ez például olyan helyszín lesz, ami nem koncertjelleggel fog működni, hanem előadó szinten. Persze lesz elektronikus zene, amit a Priger Zsolti anélkül nincsen, de babzsákok lesznek lehelyezve, tehát teljesen más lege, ilyen lonzsos feeling lesz megadva nekik, ilyen chilles, nagyon érdekes. De azon kívül például a Roy és Ádám trió most nem önmagában jön, hanem külön-külön. Roynak most van egy nagyon jó Tim Hanks nevezetű duója. Tiszai Vivien dobossal, tehát csak dob és gitár, kemény amerikai rakandrolokat játszanak, ők is jönnek. Aha. Viszont jön az Ádám nevezetű fiatalember is a zenekarból, aki Zsiván Jazz című zenekarával, akivel most jelentettek meg éppen egy új lemez, és ezt a lemezt fogják bemutatni. De lesz például a Ferenci Gyuri barátunknak a leánya, a Bora, a Ferenci Bora Banda, a country zenekarával jön el. Majdnem, hogy debütálnak itt nálunk. Tehát, hogy félelmetes mennyiségű és milyenségű lesz a mini zenekarnak a Kell a Barátság című...
1: Na, a Karcsék, a német Karcsék.
2: Így van, akkor lesz Led Zeppelin. Tehát, hogy minden. Tehát ez, lesznek népzenészek, a Csendrítők és a Dúrós zenekar. El kell jönni és meg kell nézni.
1: Elképesztő színes ugye a kínálat évről évre. Egyébként te azon nem gondolkodtál, vagy nem nincsenek feléd ilyen elvárások, vagy kérések, hogy ne kelljen egy évet várni? Mondjuk fél évente legyen egy ilyen?
2: Van, de szerintem ez így frappáns. Aha. Tehát, hogy annak idején ezt így belőttük azt, hogy a nyár első szombatja legyen, és azóta is akár fúj a nyár első szombatja Vagabondkorzó, reméljük olyan lesz, hogy legalább, mint amilyen ma. Aha. Úgyhogy mantrázunk.
1: Tavaly mi volt?
2: Tavaly nagyon jó időnk volt, nagyon sokan voltak, nem is tudom, mikor lett, hogy vége olyan fél kettő körül távoztak az utolsó hangok az utolsó hangszórókból, tehát valahogy így alakult.
1: Jó, hát itt szerintem, itt, vagy reméljük, hogy idén is.
2: Persze, semmi hát az kétségtelen, figyelj, a technika ott lesz, a hangok ott lesznek, úgyhogy már csak össze kell őket egy zsinórral kötni, úgyhogy szerintem ez meg megy a szakember.
1: Amikor azt mondtad, hogy ugye próbálod a színpadokat is minél színesebben előadni, ez azt jelenti, hogy nem egy stílust.
2: Igen, itt nem, szándékosan nem koncertszínpadok vannak, hanem szándékosan vannak összekerülve a műfajok, aha, pont ezért, hogy sokan vannak, akik konkrétan úgy érkeznek, hogy ránéznek a setlistre, hogy a mindenség, de jó, hogy itt az én kedvenc zenekarom, vagy mondjuk a kedvenc adom, mondjuk a Fekete Jenci, és akkor ő eljön, és tök jó érzi magát, belépőt csak kell fizetni, a belépő árát egy nyugodtan elsőrözhet, akármit is, de közben meg a Jenci csak egy és negyed órát játszik, de ha itt van, akkor már körbenéz, és akkor belehallgat abba, mert hogy itt a két legtávolabbi helyszín között kb. 800 méter van, tehát ez nagyon sűrű sztorinak kell, ilyen zömítvénynek kell elképzelni, tehát akarva akaratlanul belecsúszol egy olyan sztoriba, amit különben nem érdekelne, de mivel hogy élőzenéről van szó, ezért megfog és ott ragaz.
1: Egyébként maguk az előadók is ott maradnak, ezt tapasztalat?
2: Szerencsére igen. Nem jellemző. Azok, az a gyors mozgások vannak, most is lesz ilyen jó néhány, hogy még vagy előtte, vagy utána van más program verzióval, vagy valamilyen buliuk, de ezért szeretik mondjuk a zenészek is a Vagabondkorzót, mert hogy itt volt már olyan nem egyszer, hogy akár az utolsó, vagy az utolsó előtti napon hívtak fel, hogy Zsolti, figyelj, bejött egy buli, nem lehetne, hogy akkor most ne 6-tól legyünk, hanem 2-től, persze mi nem lehetne, hát mindent is lehet. Tehát itt megvan az, itt megvan. Hát így van. Aha. Így van.
1: És az, hogy például a Roy és Ádám trió, most nem trióban megy, hanem két külön produkcióval, ilyenkor ezt te találod ki, vagy ők jelentkeznek?
2: Nem, hát ez nekik régen működő projektek, vagy aránylag régen működő projektek, és itt ez a, pont ez az, ezt az érdekességet adjuk meg a közönségnek, hogy az általuk kedvelt előadók most egy teljesen más magukat mutatják meg más stílusban is akár, és más jelleggel. Tehát ez egy izgalmas. Mint hogy a Priger Zsolt is, vagy például itt lesz a Quimby dobosa, a Gerdes és Feri barátunk a Marlboro Man nevezetű zenekarával. De lesz a Vasicek Öcsi, Vasicek Öcsi, a Panoptikum című produkcióval, ami, hallottad, meghallgattam? Nagyon jó.
1: És az Öcsi is volt, igen. És itt meg a Little G.
2: És a Little G-vel. És most volt az Akvába a bemutató, és a Vagabondkorzó lesz a következő produkció, úgyhogy ott ilyes. Is parádés szereposztás van a színpadon, igen. Tehát ott lehet kapaszkodni rendesen.
1: Igen.
2: És hát a zene az meg garancia.
1: Abszolút, arra, abszolút. Szóval ez pont ezen gondolkodtam tényleg, amíg így néztem a kínálatot, hogy ez mindig ilyen kuriózum. amivel te, tehát egy olyan felületet teremtettél ennek a szcénának, ami akár ugródeszka is lehet egy zenekarnak egyébként nálatok? Mert ott a tömeg.
2: Azt nem biztos, hogy azt nem mondanám, hogy ugródeszka, viszont...
1: De egy megmutatkozási felület.
2: Viszont az megmutatkozási felület, az feltétlenül, és mindenki, tehát nekünk az a büszkeség, hogy egyre többen és többen szeretnének jönni, és jönni, tehát hogyha azon múlna, hogy hányan jelentkeznek, akkor akár egy hetes is lehetne már a vagabondkorzó, mert jó a hírünk, de hát ez az kell, hogy tartsuk azt a lágét, azt a zsesgés, azt a rezgéspontot folyamatosan, és azt a
1: hát meg a színvonalat
2: azt a huncu színvonalat, igen, amit nekem jelent mondjuk az underground. Aha. Tehát, hogy az érdekességet, tehát igen. Ez mindenféleképpen fontos.
1: És milyen Dunaharasztin élni, Zsolt? Mert még erről nem beszéltünk.
2: Nagyszerű. Én ott élek születésem után harmadik naptól, mert hát természetesen a Margit kórházból nem engedtek el rögtön. Én megmondom őszintén, régen jobban szerettem, mert hát agglomerációs település vagyunk, pontosabban város már, hála Istennek. Nekem ez már túl nagy, azt
1: ahogy
2: hiszem.
1: Ahogy kinőtte magát?
2: Ahogy kinőtte magát, nekem túl nagy. Én azt jobban szerettem, de szerintem sokan vagyunk úgy, hogy jobban szeretjük azt a környezetet, amikor mindenki ismeri, mindenkit köszönnek, megkérdezik.
1: Tehát az volt a kisvárosi
2: hát igen, romantika. Nagy község volt, amikor én már így elkezdtem rúgni a portát, hogy azért az egy érdekesebb volt. Ennek is megvan a varázsa, ez más, ez már egy ilyen urbánusabb világ, teljesen más dinamikával, teljesen más mozgással, más emberi viszonyokkal, kapcsolatokkal. Viszont ami nagyon pozitív, hogy Dunaharasztiban is, mint az összes agglomerációs településen, azért ment a hiszti rendesen az elmúlt évtizedekben a betelepülőkkel kapcsolatban, tehát ez örök probléma, de most azt lehet észrevenni, hogy csiszolódunk össze, és pont a vagabondkorzó is egy ilyen nagyon jó csiszoló eszköz ahhoz, hogy a régi és az új találkozhasson, és ez is egy tökéletes
1: dolog. Hát de pont ez jött át nekem is a missziódból, hogy azt a világot akarod megteremteni ezzel a vagabondkorzóval, nem? Ami régen volt. Ismerték egymást, beszélgettek.
2: Közösséget, egyszerűen ennyi. Közösséget, ami nem egy divat szó, kicsit trendinek is hangzik, hogy a közösségek így, a közösségek úgy, de a közösség az szerintem nem olyan, mint egy csíkos póló vagy egy pöttyös szoknya, hogy kimegy a divatból, hanem ahhoz, hogy emberként tudjunk létezni, és emberként tudjunk kapcsolatokat teremteni és kapcsolatokban élni, ahhoz a közösségnek szüksége van.
1: Hát és fel is értékelődik, amit csinálsz, mert, vagy amit képviselsz és képviseltek, mert ugye az el-online-osodott világban, amikor
2: a személyes kapcsolat. Hát most képzeld azokat a helyzeteket, amikor nyakamba borul a régi ismerősém, és azt mondja, hogy képzeld, most találkoztam a Lacival, és tudom, hogy két utcával arrébb laknak, aha, de másfél éve nem találkoztak, na, mert hogy mindenkinek megvan a dolga.
1: Igen, és mindenki,
2: jön, megy, mindenki jól van, de hogy a vagabondkorzónak összefutottak, és hogy mekkorát dumáltak, meg milyen jó volt nekik. És sok ilyen van, és ennek én személy szerint nagyon örülök.
1: Hát és úgy, hogy közben szórakozni is tudnak, mert kap egy ilyen kis művészetet, egy olyan hatás meg az élmény, azért ez egy élmény cunami.
2: Ez nagyon.
1: Itt annyi minden
2: ez
1: van.
2: Ez sűrű. Szóval ugye, szerint, ez sűrű.
1: Mert aki nem szereti ezt a fajta koncertet, akkor az menjen arrébb, és
2: így van, és nem kell kimenni a világból, mint mondjuk a nagyobb fesztiválokon, hanem itt tényleg itt néhány lépésre egymástól lehet találni.
1: Ez bent van mindennek a közepén?
2: Ez a város közepén van, közepén. Így van.
1: Szerinted, aki nem volt még a 12 év alatt, az érezni fogja most ott kint ennek a múltját, hagyományait?
2: Ezt én megígérni nem tudom, mert hogy felelőtlenség lenne tőlem bármiféle palettára bármilyen színeket festeni. Én az alapot, vagy hát mi az egyesülete az alapot megcsináljuk, és mindenki a saját képét festi, aki kijön.
1: Hányszor vagy színpadon aznap?
2: Egyszer.
1: Csak?
2: Egyszer, igen, már öreg vagyok én már.
1: De mi az elején? Vagy mikor?
2: Nem, az utolsó, az záró.
1: Ja, te az
2: most már évek óta az utolsó, tehát a Royék lemennek majd a Tim Holmes-szal a színpadról, és az utolsó működő színpad lesz, és akkor mi majd valamikor olyan 11 évfél körül a Cochlearsz nevezető triumvirátuson majd.
1: Azt oké, okay, azt tudtam, de azt hittem, hogy van külön köszöntő, amikor te ott felmész, és...
2: Nem, nincs semmi protokollális dolog. Nincs. Tehát, hogy minden ilyen el van engedve. Mindenki.
1: Jaj, de jó.
2: Tehát, hogy nincs ilyen.
1: Olyan vagány módon.
2: Igen. Jó, kimész az erdőbe, tehát, hogy okay. Kimész az erdőbe, és sétálgatsz, csak itt most nem fák vannak, meg fűszálak, hanem hangulatok, és a hangulatok között kell botorkálni.
1: Na ez a lényeg. Oké, 06.06. június 6-a, kedves hallgatóink, Duna Haraszti, Vagabond Korzó. Van weboldal?
2: A weboldal az most halálán van, úgyhogy az nincsen. A Facebookon és az Instagramon mindenféle információt meg lehet
1: csak
2: találni.
1: Azt kell beírnunk, hogy Vagabond Korzó.
2: Vagabond Korzó, így van, és minden ott van.
1: Oké. Na, hát akkor élménycun, amit kívánok most is, akkor nagy baj nem lesz. Egy év múlva találkozunk.
2: Oké, rendben. Nagyon ugyan szépen köszönöm mindenkit.
1: Kőszegi Zsolttal beszélgettem, kedves hallgatóink. Ott találkozunk, Dunaharasztén, és Zsolttól most elköszönök önöktől még nem. Jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És azt gondolom, hogy ez egy író mindig hatással van erre a bizonyos, az egész életünkre, nem csak a kultúrára. Törteli Esztert köszöntöm. Nagy szeretettel, örülök neked, még nem találkoztunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sem az életben, sem az éterben. És hát nem csak író vagy te, hanem dolgoztál te más munkakörben is. Nekem nagyon tetszik a helyszínelő, voltál?
2: Így van.
1: Bűnügyi helyszínelő, ezt így hívjuk?
2: Igen, ezt így hívjuk, azért mosolyogtam el magam, amikor azt mondtad, hogy nem találkoztunk még az életben.
1: Jó, hát, akkor örüljek neki?
2: Igen, hogy... én azt szoktam mondani, hogy örülj neki, hogy most találkozunk először.
1: Én most íróként mondom, hogy íróként nem találkoztunk még, de íróként meg találkozunk sokat, azt kívánom, mert akkor jó sokat fogsz írni, meg azért teszel, hogy az... Mi vagy kapjunk valamiről információt, vagy szórakozzunk. Most ez a könyv, amit írtál, Szemtől szemben a halállal, hát azt nem tudtam eldönteni, hogy ez most szórakozás is, vagy inkább nekünk egyfajta kapaszkodó, hogy mit kerüljünk el, és de hát ezt majd elmondod.
2: Mm-hmm. Igen, ugye ez a könyv ez úgy született, hogy amikor én leszereltem, én most már közel 2 éve nem vagyok a rendőrség kötelékében, akkor mindenki ezzel nyüstölt, hogy mikor írt már erről könyvet, igen, hiszen ugye nekem vannak korábbi könyveim is. Azok krimik, részben kitalált történetek, de hát nyilván a valóság inspirálta, hiszen ha valaki ebben a szakmában dolgozik, akkor nem tudja elkerülni, hogy a saját élményeit, megéléseit, tapasztalatait belevigye az írásba. És ez az új könyv ez így született, hogy gyakorlatilag arra gondoltam, hogy ez a sok minden, amit én átéltem, ez nagyon érdekli az embereket, és nyilván nem akartam, hogy nyomtalanul elmúljanak ezek a történetek sem, hiszen én rengeteg olyan ügyről írok, akikre már senki nem emlékszik.
1: De te meg ott voltál.
2: De én pedig ott voltam.
1: Helyszínelőként.
2: Vagy helyszínelőként, vagy pedig nyomozóként. Tehát én először nyomozóként dolgoztam, halálesetek vizsgálatával foglalkoztam, és később mentem át helyszínelőnek.
1: És mennyi esetet raktároztál el?
2: Hát ez egy jó kérdés. Nyilván nem emlékszem valószínűleg minden egyes ügyemre mélyebben, de egyébként fel tudom idézni, hogyha arról van szó és képbe kerülök, akkor emlékszem az ügyekre egyesével is, de az biztos, hogy több ezer halálesethez volt közön valamilyen formában, hogy nyomozóként vagy pedig helyszínelőként.
1: Hát most akkor az embert kérdezem elsősorban, úgyis ez a címe a könyvednek, hogy Szemtől szemben a halállal, egy bűnügyi helyszínelő megrázó története, ez az alcíme. Hogy megszokja az embert a halál? Megszokja az ember a halált, aki ezzel foglalkozik napi szinten?
2: Igen, először nagyon nehéz volt, amikor életemben először jártam egy helyszínen, ezt a könyvben le is írom részletesen, hogy hogyan és mind zajlott az a cím, de ahogy minden más is, ez amúgy ténylegesen rutinná tud válni. Ezt az egészet, hogy ilyen szakmában dolgozik valaki, én úgy látom, hogy többféleképpen lehet feldolgozni. Van olyan feldolgozási módja, aki tagadja, nincs ez az egész, nem foglalkozik vele, tehát így söpri a szőnyeg alá. Az ilyen emberek általában azért sajnos előbb-utóbb viszont szembesülnek ezzel, tehát amikor a tudatalattink megtelik, akkor előbb vagy utóbb ez rá tud omlani az emberre, tehát ez szerintem ez nem egy jó módszer, hogyha valaki csak úgymond csinálja, de nem dolgozza fel magában a látottakat. Aztán vannak olyanok, akik teljesen közönössé válnak, belefásulnak ebbe az egészbe, és gyakorlatilag tényleg egy rutin munka, tehát abszolút nem hagyja meg őket egyáltalán együtt sem, hanem csináljuk a dolgunkat, és ennyi. Én az a kategória voltam, úgy érzem, aki mindvégig empátiával kapcsolódott ehhez az egész munkához. Tehát engem...
1: Már sok századik esetnél
2: így
1: is?
2: Így van, tehát én ugyanazzal az elánnal mentem ki a sok századik vagy akár sok ezredik esethez is, és engem ugyanúgy érdekelt minden egyes ügyem. Tehát mindenhova úgy mentem ki, mintha úgymond az első és legfontosabb ügy lenne, mert azért tudjuk, hogy az orvosok is nem a századik műtétet rontják el, hanem, vagy nem az első műtétet rontják el, hanem ugye a század amikor rutinná válik, és én is ugye el akartam ezt kerülni, hogy ne fásuljak ebbe bele, és minden egyes ügynél nyilván egy külön vizsgálat történt, és én addig nem nyugodtam, amíg az ügy nem lett felderítve.
1: Mert amikor azt mondod, hogy ugyanúgy érdekelt az ügy, akkor az azt jelenti, hogy ahonnan, hová, hogy mi vezetett a...
2: Hát inkább az, hogy a megoldás. Tehát az én munkám az egyébként nyomozóként is és helyszínelőként is, főleg abból állt, hogy el kell dönteni, vagy az ügyben, vagy a helyszínen, hogy ott történt-e bűncselekmény, és ha igen, akkor milyen bűncselekmény. Uh-huh. És azért ez egy nagyon nagy kérdés, és nem csak olyan bűncselekményeket vizsgáltunk, mint ami úgymond az egyértelmű, vagy egyszerűbb megítélésű emberölés, hanem itt lehetett akár halált okozó testi sértés, egy gondozás elmulasztása, egy segítségnyújtás elmulasztása, tehát nagyon sok úgynevezett járulékos bűncselekmény is volt, amiket fel kellett deríteni. Tehát nyomozóként ezt én nagyon egyébként szerettem és élveztem ezt a munkát, na ez igazi agymunka, tehát ez tényleg olyan, mint a filmekben, hogy az ember kiplakátolja a falat, és megpróbálja így összerakni, megkeresni az összefüggéseket. Helyszínelőként pedig nyilván a helyszín mesélte el azt a történetet, amiből összeraktuk, hogy mi történhetett, tehát igazából leforgattunk egy filmet, csak visszafelé.
1: Uh-huh. Hú, dobálod a labdákat itt nekem, meg ez a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. No, csak a hallgatók kedvéért, egyrészt a beszélgetésünk apropója, ez a könyved megjelenése. Ezzel a könyvvel te ott leszel az ünnepi könyvhéten, tehát az olvasóid találkozhatnak veled, kérdezhetnek, egyébként ajánlom is, hogy addig olvassák el a Szemtől szemben a halála című könyvet Eszter tollából, és ott kérdezgessenek majd téged. Az ilyen tulajdonképpen közönség találkozó is, ugye? Megvan már, hogy mikor leszel kint?
2: Igen, én várhatóan ugye a szombatin napon, tehát június 13-án délután várhatóan 2 órától leszek ott a Dopamin standnál, és akkor ott lehet dedikáltatni,
1: könyvet Leventéhez vásárolni. Tartozol.
2: Igen.
1: Oké, Leventét is csokkoltatjuk innen az éterből. Szóval nagyon izgalmas az egész történeted, meg a háttered is. Én azért kérdeztem, hogy meg lehet-e szokni a halált, mert hát most én csak tévénéző vagyok, aki, mit tudom, még Dextert is nézem, ugye? És akkor, aki egy sorozatgyilkos, hogy láttad a sorozatot?
2: Igen,
1: de hogy ott, mit tudom én, mégse a vér jut eszembe, és már valahogy az ember, a nézői szem megszokja egy ponton túl, és már nem úgy nézed, mint egy horror sorozatot, hanem még dukkolsz is neki, hogy ja, hát ő a moderni igazságharcos, majd rendet tesz. Aztán, hogy ilyet szabad-e vagy nem, az megint egy más kérdés, de hát ez a sorozat nyilván nagyon más az élet, mint a sorozat?
2: Igen, a könyved ennek egy külön részt szentelek, amikor pont ezekről írok, hogy mennyivel másabb egyébként ez a valóságban. Az egyik fő különbség az nyilván az idő. Tehát míg a filmekben ugye általában 45-50 perc alatt egy egész ügyet felgöngyölítenek, megoldódik, szuperkütyükkel azonnal a helyszínről minden elérhetővé válik, minden információ, adatbázis. A valóságban ez nincs így. Tehát a valóságban egy DNS vizsgálat az nagyjából 6 hónap.
1: Komolyan.
2: Ilyenekről beszélünk. De ugyanúgy egy újnyomszakértői vizsgálat, stb. Ez egy időigényes folyamat, és hát nem olyan kapacitásokkal dolgoznak, mint amivel lehetne. Ugye külföldön, Amerikában ezek a magánszakértői intézetek nagyon népszerűek, és egy jól szervezett folyamatként támogatják ugye a rendőrség munkáját. Magyarországon viszont ez állami kézben van, és hát az állami rendszerben viszont ezek a szakértői intézetek felhalmozzák, itt felhalmozzák ugye az ügyeket, eljárásokat, és ezért nem annyira gyors például. Tehát ez egy fő különbség, a gyorsaság. A másik az, hogy mindig jókat mosolyogok, hogy a helyszínelős filmekben, hogy mindenki olyan tiszta, ugye? Hogy mindenki ilyen makulátlan, világító, hófehér papír ruhában közlekedik. Hát a valóságban sokszor volt, hogy úgy néztem ki, mint egy szobafestő, akire ráborult egy vödörpiros festék. Tehát, hogy gyakorlatilag tettőtől talpig csurom, véresen, testnedvek, stb. Tehát, hogy a valóságban azért... Ez nem az a munka. Hát a holttest mozgatása során, hiszen a holttestet a helyszínen ugye le kell vetköztetni, forgatni kell, mozgatni kell, vagy akár egy önakasztottnál levágni a kötőről, tehát ugye az a helyszínelőknek a dolga, és hát ott aztán tényleg gyakorlatilag szembe kell nézni ezekkel a dolgokkal, és ez például ugye egy nagy különbség, és hát ez a papírruha, hát ez borzasztóan meleg, tehát aki vett már fel ilyet akár szobafestéshez, vagy más ilyen vegyvédelmi munkához, az tudhatja, hogy ebbe a papírruhába ebbe ki lehet gyulladni konkrétan.
1: De papírruha vagy?
2: Igen, ez a védőruha, ja, az a fehér ruha.
1: Papírruhát értettem. Jó, oké.
2: Nem papír.
1: Jó, én ezeket méhész felszerelésnek hívtam mindig.
2: Igen. Igen, hát én kerültem is ilyen vicces szituációba, amikor ilyen közterületi ügyről bementem az egyik benzinkútnak a mosdójába, mert nem tudtam hova elmenni, és már 16 órája álltam kin a tűző napon, és így azok a tekintetek, tehát hogy ezeket azért az ember nem felejti el.
1: De itt Budapesten helyszínen?
2: Így van.
1: Tehát mindennek a közepén.
2: A központban, igen.
1: A központban. Mennyi fért bele ebbe a könyvbe a történeteidből, és mennyi van még benned?
2: Hát ezt ilyen Leventének mondtam ilyen viccesen, hogy agyon végtelen hullóház.
1: Bocsáss meg, gyakorlatilag... szabad ne feled, Lakatos Leventéről beszéltünk, az előbb én is leventésztem, csak hogy tudják a...
2: Igen, tehát hogy a fejemben ugye rengeteg történet van, és azért is van ilyen sok történet, mert az egy dolog, hogy én hány ügyben dolgoztam, de azért tudni kell, hogy az osztályon azért minden reggel az ügyek megbeszélésre kerültek, tehát nagyon sok olyan ügyről is van tudomásom, amelyben mondjuk nem én dolgoztam, de ismerem a történetét, vagy olvastam a jegyzőkönyvet, stb., vagy akár segítettem. Illetve ugye azért nyilván én oktattam nagyon sokáig a helyszínelést, és hát az ilyen oktatások alkalmával rengetegszer volt ilyen ügymegbeszélés, esetmegbeszélés, tehát ezért is tágabb egyébként az ismeretem a bizonyos ügyek és esetek kapcsán, mert én nem csak úgymond a saját szakmámra szorítkozok, ahogy általában senki, tehát ebben a kis zárt világban az életellenes ügyek nyomozása és helyszínelése világában azért általában mindenki tud mindenről mindent.
1: Ha már az alcím is azt mondja, hogy megrázó történetek, tényleg megrázó mindegyik?
2: Hát a visszajelzések alapján igen, hogy az embereknél azért elérte azt a hatást, amit én ezzel a könyvvel szántam is, és ez nem az, hogy kiakasszom, kiborítsam az olvasóimat, hanem hogy elgondolkodtak. Aha. Elgondolkodtak, és nagyon sokan elkezdték átértékelni akár az egész életüket, tehát ilyen visszajelzéseket is kapok, hogy tényleg így felülbírálta az egész életét, hogy hát könyörgöm, nekem mi bajom van, mikor ilyen tragédiák történnek, és hogy mennyire az emberek sokszor ugye elfelejtik értékelni az életet és a mindennapokat, és gyakorlatilag ezekből a megrázó történetekből én azért alkottam ezt a könyvet, hogy elsősorban, hogy tanuljunk belőle, mert rengeteg tanulságos ügy van benne, tehát szó esik a fiatalkorúakról, ami szerintem egy nagyon fontos téma, az iskolai zaklatás és annak akár halállal végződő következményei, amikor valaki véget vet az életének, mert addig zaklatják, hogy vonat elé lép, stb. Ennek egy külön fejezet rész van szentelve. Akkor beszélek ugye az öngyilkosságok megelőzéséről, tehát hogy hogyan vehetjük ezt észre a környezetünkben, hogyha valakinek ilyen gondolatai vannak, illetve nagyon sok olyan tényleg személyes tragédiát írtam le, ami úgy érzem, hogy erősen ráébreszti az olvasót arra, hogy ténylegesen kezdjük el értékelni azt, amink van.
1: Te mióta értékeled?
2: Hát szokták kérdezni, hogy mit tanultam ebből az egész szakmából, amiben dolgoztam, és én nekem főleg ez, én olyan carpe diem érzéssel tudom élni az életemet, hogy tényleg az itt és mostban minden napot megélek, és ezt mindenképpen innen hozom, hiszen ha tényleg azt látod egész nap, hogy emberek halnak meg, hányféleképpen, hogyan és milyen tragédiák történhetnek, balesetektől kezdve bármi, akkor az emberben, mint mondtam, ez több irányba kilökheti az ember gondolkodásmódját, meg persze az is lehet, hogy semmilyen hatással nincs rá, de én ebből azt hoztam magammal, hogy tényleg ez az élj a mának, és hogy mennyire fontos az, hogy ami itt és most megvan körülöttünk, azt meg tudjuk becsülni.
1: Tehát ilyen vagányabb csaj vagy, ugye? Hogy azt, mert most találkozunk először, igen, most mutattad a tetkóidat, látom, igen. Ki vagy varva szépen egyébként. Hogy tele vagy tetoválásokkal, mindegyiknek van jelentősége?
2: Igen, mindegyiknek története van, tehát úgy.
1: De ezek kapcsolódnak rám a régi szakmádhoz?
2: Hát a legtöbb az koponya, úgyhogy igen.
1: Ja, okay. Képzeld, hogy vannak nekem helyszínelő ismerőseim szerte az országból, és szinte egy emberként mondták azt, persze ők már régen leszereltek, és most nem tudom, ez hogy van, te ugye 2 évvel korábban jöttél le, vagy szereltél le, hogy nincsen a nyomozó, pontosabban a helyszínelőknek, én őket hallgattam sokan, ilyen, nem tudom minek, szupervíziónak nevezik ezt, amikor tehát figyelnek rátok, hogy pszichológust adnak, coachot, hogy ventiláljátok ki azt a sok rosszat, amit megéltek. Szóval van vagy nincs, mert ezt nem tudtam eldönteni.
2: Hát ez olyan,
1: hogy... mindenki egyénileg eldönti.
2: Ez olyan, hogy a jogi lehetőség megvan rá, de képzeld el, hogy én is a leszerelésem után tudtam meg, hogy egyébként elmehettem volna ilyen pszichés szabadságra.
1: Mindig, ahol ott
2: fogalmam nem volt róla, ez valószínűleg az én tájékozatlanságom, de egyébként én nem tudtam erről, hogy van erre ilyen lehetőség. De alapvetően a 2 évente történő szűrésen kívül, egy ilyen pszichológiai szűrésen kívül más ilyen kimondott segítség nincsen. Sőt, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogyha valaki pszichésen túlterhelődött, ami azért valljuk be, hogy itt előfordulhat. Tehát, hogy azért nekem is voltak olyan napok, hogy tényleg utána az ember két napig ül és bámul maga elé.
1: Hát és most szabad ne feled, tehát például én az egyik ismerősem konkrétan sírórohamokat kap a mai napig, és ez 1000% hogy abból az időből hozza.
2: Igen, tehát ezt mondtam, hogy azért ez tud hatással lenni, erős hatással lenni az emberre, de ezen kívül, hogy igazából ha valaki el is ment mondjuk ilyen pszichés szabadságról, általában inkább megbüntették érte, tehát mondjuk akkor 24 órázás helyett 8 órázni rakták meg, stb. Tehát mondjuk, hogy a szervezet ezt én azt látom legalábbis, hogy ezt Magyarországon nem nagyon támogatja, holott én is úgy gondolom, hogy erre azért szükség lehetne. És hát ugye, amikor én ezt rákérdeztem, akár vagy beszélgettünk hasonló témákról, a korábbi vezetőséggel, akkor rendszerint azt a választ kaptam rá, hogy hát ott a 72 óra, mert mi úgy dolgoztunk, hogy 24 óra munka, és akkor 72 óra pihen, és akkor ott a 72 óra pihent ki.
1: Ja, oké. Okay.
2: Tehát, hogy ez a rész, én is úgy gondolom, hogy ez egy fejlesztendő területe a magyar rendvédelemnek, hogy igenis, a mentális egészség, és hát mondhatom, hiszen ma már ebben dolgozom, hogy a mentális egészség az borzasztóan fontos, hiszen hogyha túlterhelt, kizsigerelt, pszichésen felfokozott állapotban lévő emberek dolgoznak, akkor ott előbb-utóbb tényleg vagy összeomlás lesz, vagy akár valami szervi tünet, pánikrohantól kezdve, stb. Tehát, hogy ezt igenis komolyan kell venni.
1: Azt lehet tudni, hogy te miért szereltél le?
2: Én nagyon szerettem egyébként azt, amit csináltam, és egy idő után, tehát én nem voltam egy nagyon jó élethelyzetben egyébként az utolsó időkben, tehát nagyon sok magánéleti problémám volt, és ennek nyomán kialakult bent egy olyan légkör, hogy ja, az Esztinek baja van, akkor így elkezdtek lehúzni, ledegradálgatni, és a többi, tehát ez ugye nagyon érdekes, hogyha megtudnak rólad valamit, akkor ugye a szemüveg is lecserélődik, ha te nem is teszel mondjuk ezért túl sokat, és így elindult egy olyan légkör, amiben én úgy gondoltam, hogy én nem tudok és nem is akarok már tovább együttműködni, mert én tényleg nagyon szerettem a munkámat, aki ismer vagy dolgozott velem, az pontosan tudja, hogy erre tettem fel úgymond az életem és a szakmai pályámat. És én nem akartam méltatlanul dolgozni. Tehát úgy, hogy elvett jogkörökkel, meg ilyen dolgokkal, tehát én nem éreztem úgy, hogy ennek így kellene lennie. Főleg úgy, hogy ha látják is, hogy az embernek valami a magánéleti problémája van, akkor nem lerúgni kell, hanem én is úgy gondolom, hogy akkor segíteni, támogatni, vagy valamilyen módon ezt közösen kezelni. De mint mondtam, én nem éreztem úgy, hogy ezt behoztam a mindennapokba, a munkámba, mert érdekes, hogy még nem tudták, hogy problémáim vannak, addig nem volt gond, megtudták, akkor onnantól meg már minden gond lett. Ez egy ilyen pszichés kis állapot is, de én úgy gondoltam, hogy tényleg nem szeretnék így tovább dolgozni, tehát ez az én saját egyéni döntésem volt.
1: És az, hogy te ma már coachként pszichológiai konzulens, így mondjuk, amit csinálsz, segítesz embereknek, az szinte egyenes út volt ide? Vagy mi?
2: Én már átfedésben elkezdtem ebben dolgozni, de azt tudni kell, hogy
1: már akkor?
2: Igen, de azt tudni kell, hogy én nem ilyen általános coach vagyok, vagy ilyen, hogy mondjam, mindenhez is értek ember, hanem én specifikusan kimondottan bántalmazó kapcsolatok áldozataival foglalkozom, és azon belül is most leginkább ami a húzóágam, az tárgyalásra felkészítés. Ami azt jelenti, hogy vállóperek során, vagy akár büntetőügyekben segítek az ügyfeleknek mentálisan stabilizálódni ahhoz, hogy ezt az ügyet kőkemény bántalmazókkal, szociopatákkal, narcisztikusokkal, pszichopatákkal szemben ők végig tudják vinni gyakorlatilag épésszel. Tehát én most ebbe a támogatói folyamatban vagyok. Igen, tehát ügyvédekkel dolgozom együtt, és rakjuk össze a stratégiákat. Nyilván én rendőrségi szakértéssel is foglalkozom, tehát büntetőügyekben rendőrségi eljárásokat, és a többit vizsgálok ügyvédirodáknak, és megnézzük, hogy hol van esetleg hiba, vagy hol történt olyan dolog, amiben bele lehet kapaszkodni akár a védelemnek. Tehát így átmentem úgymond ebbe az irányba, hogy ugyanúgy segítek az embereknek, ugyanúgy azért nagyon nehéz az, amiben most dolgozom. Tehát érdekes, de sokszor ez jobban megvisel. Mert itt most ugye, akik jönnek, ők élnek.
1: Halál.
2: Igen, itt nincs halál, de ők pont ezt, hogy ők élnek, és egy holtesten nem látod a szenvedést, de akik hozzám jönnek, és sírnak kikészülve, és itt aztán a szexuális abúzus, erőszak, testi bántalmazások, lelki bántalmazások,
1: de miért nem már az
2: mindenféle
1: élet valami
2: dolog.
1: Jobb, szebb részét választottad ennyi őrületül. Hány évet ölel most fel a könyved?
2: Hát a könyvem az ugye 16 évnek a...
1: Na, tehát 16 év után miért nem keresel valami.
2: Én kerestem, tehát én egyébként úgy szereltem le, hogy én általános ilyen kis coaching, meg én ugye grafológus rajzelemző vagyok, tehát ugye ebben majd így elmókolgatok, meg elszakértek, tehát abszolút ez volt az irányom, hogy én majd így el leszek, és tényleg ilyen önbizalomépítés, meg mentális erősödés embereknek úgy általában, mert ebben nagyon jó vagyok, és ez volt a terv. És ha hiszed, ha nem, nem talált meg senki olyan, pedig nem hirdettem magam egyébként, úgymond ilyen bántalmazó vagy bármi vonalon, de egyszerűen nem volt meg az a közönség, uh-huh. vagy az a réteg, aki így ilyen vonalon eljött volna hozzám, mert mindenki úgy volt vele, hogy de hát te rendőr voltál, és akkor ugye így elkezdték, mert rendőrként is azért én sokat szerepeltem, tehát azért ismertek nagyon sokan, és akkor, de te rendőr voltál, te kell lesz, mert te ezt tudod. Uh-huh. És amikor a 20. 80. századik ilyen jön, hogy hát igen, hát nekem igazából az a problémám, hogy, és akkor áthúzza, hogy egyébként ilyen tök, tényleg rendőri, meg ilyen bántalmazós családon belül erőszak, tehát minden, ahol össze kell kötni a hatósági tudást, uh-huh. a jogi tudást, a rendőrségi látásmódot, azt, hogy az ilyen embereket hogyan kell kezelni, megfékezni, akár manipulálni, irányítani, ez a vonal volt az, amit tényleg folyamatosan uh-huh. megtalált, és hát mondtam, hogy nem megyünk a húzással szembe, tehát hogyha erre kell menni, ha itt még nekem van dolgom, hogyha nekem még itt van dolgom, akkor én itt leszek az embereknek.
1: Na jó, maradj is itt, akkor segíts, akik erre segítségre szorulnak. A könyvedet pedig szívből ajánljuk, Szemtől szemben a halállal, egy bűnügyi helyszínen megrázott történetei, és találkozol a közönséggel, az olvasókkal. Még egyszer mondd el, kérlek.
2: Igen, tehát június 13-án a könyvhéten a Dopamin standnál várhatóan délután 2 órától keressetek. És
1: Törteli Esztert keressék, és megtalálunk-e ugyanúgy a közösségi oldalakon is?
2: A közösségi oldalon, a Facebookon Törteli Eszter szerző oldalaként, a TikTokon, meg ha valaki ilyen bántalmazó kapcsolatokra, narcisztikus dinamikára kíváncsi, akkor Lélek Hotel Coaching néven.
1: Esztert keressék. Szívből ajánljuk. Köszönöm, hogy itt voltál, élveztem, gyere majd máskor is.
2: Köszönöm szépen.
1: Folytatjuk, mert még sok téma meg kérdés bennem maradt, de hát csillogjanak a szempárok, mert akkor valami átfordul, és akkor a tiéd is csillogni fog jobban. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Esztertől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Megvan a tűzszüneti megállapodás Amerika és Irán között. Hamarosan átadják az M1-es autópálya első felújított szakaszát. Jó reggelt kívánok, Szendőf Gori vagyok. Nincs veszélyben a szombati budapesti Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének megszervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. A közlemény szerint a miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopolhelyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. A Fidesz-KDNP frakció bejelentette, hogy megszavazza a Tiszapárt indítványát a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről. Gulyás Gergely frakcióvezető a Facebookon azt írta, minden olyan költségcsökkentési szándékot támogatnak, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, és nem lehetetleníti el a képviselői munkát. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások körét. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható keret 52%-kal, a munkát segítő alkalmazottakra fordítható összeg pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők számára eddig biztosított havi 2500 km üzemanyag támogatás is. A parlament várhatóan a jövő héten tárgyalja az előterjesztést. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott egyezség 60 napos időtartamra szól. Ez idő alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll. Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania. Május végén átadják az M1-es autópálya első teljesen újjáépített szakaszát, valamint Biatorbágy felhajtóját a főváros irányába, írja a Total Car. A beruházás az autópálya 2x3-sávos bővítésének része, amely jelenleg az egyik legnagyobb hazai útfejlesztési projekt. Az átadással Érdemben csökkenhet az agglomerációs települések, köztük Biatorbágy és környéke forgalmi terhelése. A kivitelezés során a pályaszerkezetet helyenként teljes mélységig visszabontották és új alapokra építették a szakaszt. Az első szakasz átadása fontos mérföldkő, de az M0-ás és a Concó pihenőhely közötti gigantikus projekt nagyobb korlátozásai még csak most jönnek. Plüss kommandó érkezett Szolnokra. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát közel 4 millió forint értékű adománnyal támogatta a szervezet. Az önkéntes közösség több éven át tartó gyűjtésének eredményeként speciális inkubátorba tervezett babafészkeket és koraszülöttek ellátását segítő textíliákat is átadtak az intézménynek. Az adományok célja, hogy az újszülöttek számára az anyaméhez hasonló, biztonságosabb környezetet biztosítsanak, ezzel támogatva fejlődésüket. Kellemes napos idő várható. A reggel néhol kifejezetten hűvösen indul. Később nagyjából 24-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, csapadékra ma nem kell számítani. A hétvégén már ennél melegebb lesz, ugyanakkor többször lesz felhős az ég. Elszórtan zápor zivatar is kialakulhat, elsősorban a Dunántúlon. A hőmérséklet ismét eléri a 30 fokot.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

180 nap.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 2-án, kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében, igen, ott a Városliget szívében jön az opera Életre, Halálra, Szubjektív Batta András sorozatának harmadik epizódja, amely bolygó opera, vagy inkább opera bolygó. Mindkettő igaz, mert az opera hatalmas világ mondja, és szüntelenül mozgásban van. Bolyong, időben és térben egyaránt, kisugárzása felmérhetetlen, még Freddie Mercury-t is megperzselte, aki vágyott nagyon is az operás éneklésre, és alkalmas is volt rá, tett is kirándulást a csodás opera énekesnő Montserrat Cavalli oldalán az opera színpadon Barcelonában. Persze sokaknak Freddie és a Queen leghíresebb albuma a United Opera jut eszébe. Ez a cím egyébként nem valódi operaesre utal, hanem a híres film A botrány az operában parodisztikus idézete. De az opera eszme az ott lebeg az album fölött. A tavaszi Szubjektív sorozat ötlete a Zeneháza Freddie időszaki kiállításából ered, de nem csak a körül forog. Mert hogy remek művek között bolyonganak a szervezők és a látogatók is természetesen, és tükröket keresnek, amelyekben más-más arcok mellett a sajátunk is föltűnhet egy-egy pillanatra. Hát tudom, kis és szürreális, de igaz, hogy a tükrön átlépve egyben átlépünk a magunk határain is. Nézzük tehát, hogy mi van oda át. Opera Életre, Halálra? Mikor? Amikor az opera fontosabb volt, mint a politika. Amikor a politika témája maga volt az opera. Amikor létkérdés volt, hogy kikkel azonosuljon az opera színpadon a kor embere. Vegyünk tehát egy 40 évre szóló bérletet Párizs operaházaiba, a 18. század közepétől hihetetlen ismeretterjesztés egyébként szórakoztató köntösben. Június 2-án kedden este 19 órától a Magyar Zeneháza előadó termében.
0: Programajánlót hallottak.

0: A vidék és településfejlesztési miniszter a Facebookon jelentette be, hogy érvénytelennek tekinti a Sára Botond által aláírt összesen 70 millió forint végkielégítésről szóló szerződéseket. A tárcavezető szerint Sára Botond a választás másnapján saját hattagú stábjával közös megegyezéses felmondásokat írt alá, amelyek alapján politikai beosztottak kaptak jelentős összegeket. Lőrinc Viktória szerint a szerződések nem felelnek meg sem a jó erkölcsnek, sem a hatályos jogszabályoknak, ezért a kifizetett összegeket vissza kell fizetni. Hozzátette, a főispánok végkielégítését is megtagadják, és csak akkor utalják ki a pénzt, ha az érintettek azt jótékony célra ajánlják fel. Négy férfi összeverekedett különböző szúróvágó eszközökkel felszerelkezve Csepelen tegnap délután. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a verekedésre a Kossuth Lajos utcában került sor, egy gumilövedékes fegyverrel is leadtak több lövést. Az eset során ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínről rendőri kísérettel kórházba szállították a résztvevőket. A BRFK életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el mától a NÉBIH a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, a kijelölt tűzrakóhelyeken, a parlag és gazégetés pedig szintén nem engedélyezett. Grillezni lehet a belterületi kertekben, de ahhoz is inkább gázégőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. Juhász Roland is szerepet kap ma a budapesti Bajnokok Ligája döntőt felvezető legendák tornáján. A 95-szörös magyar válogatott védő olyan világsztárok mellett lép pályára a Bab László Budapest sportarénában, mint Luis Figo, Cafu vagy Ivan Rakitic. A tornára a tavalyi győztes csapat Figo vezetésével címvédőként érkezik Budapestre. Erről Juhász Roland, a magyar csapat kapitánya beszélt a Sláger FM-nek.
1: Ugye ez most már rendszeres szokott lenni, ez a legendák tornája, tényleg nagyon komoly névsor sorakozik fel, így a csapatokon belül mindenképpen egy közönség szórakoztató is, általában egy ilyen torna, és hát tényleg a sztárokban nem lesz hiány. Mivel, hogy volt profi sportolókról beszélünk, minden ilyen tornának azért van tétje, amellett, hogy tényleg ez egy kis felvezető a másnapi döntő előtt, ugye amikor megérkeznek a különböző nagy nevek. De minden sportoló, aki is profi sportoló volt, de szerintem aki valamilyen szinten sportolt, az is presztízst csinál bármilyen ilyen szereplésből, de alapvetően szerintem ma inkább a jókedv és tényleg a közönség szórakoztatására fog szólni.
0: A BL döntőhöz kapcsolódó Bajnokok Fesztiválja május 31-éig várja a szurkolókat a Hősök terén. Hétfő után szerdán is megdőlt a fővárosi melegrekord, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Újpesten 34,4 fokot regisztráltak, ezzel csaknem egy fokkal megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord. Kellemes napos időre van kilátás ma is, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések. 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lesz, de felhő takarhatja a napot, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben ismét 30 fok fölé melegszik a levegő.
2: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sláger FM. Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: Programajánló.
1: Hát kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, május 30-án szombaton több program is lesz gyereknap alkalmából, meg egyébként is a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében. 10.30-től délelőtt a koncertteremben rendhagyó zenei barangoló veszi kezdetét, mert hogy a Magyar Zeneháza azon a napon nevet változtat, és gyerekek háza lesz belőle. Sőt, Zenevár, ahol hát már biztosan kitalálták, a zene várja az érdeklődőket. De nem csak nevet változtat, át is alakul a ház, ugyanis családi programok nem a megszokott terekben zajlanak, hanem nagy sikerű sorozatuk a Ramazurinak megfelelő módon az épület legkülönbözőbb pontjain lehet majd zenével játszani, hangszerekkel ismerkedni, foglalkozásokon részt venni. Sőt, aki a program két órája alatt több helyszínen is pecsétet szerez az útlevelébe, az egy apró ajándékkal is gazdagabbá válhat. Hát leginkább abban bíznak egyébként a szervezők, hogy mindenkit, aki ellátogat erre a különleges gyereknapi barangolóra, a zene örömével ajándékoznak meg. A menetrend elképesztő, mert lesz hangzuhatak Belegrai Gabival, aztán gyerekjóga Szentgyörgyi Hannával és Drórácskó Mónikával, aztán a VIP lunchban visszahangozzák a ligadást Földi Verával, a zenepedagógiai teremben jön a hangerdő Szántó Dóra Violával, a könyvtárban világjáró hangmanók Bede Fannival, a hangolja ritmusra megint Tápai Dórával, majd a 220-as teremben, ahogy a csigavonalak barokzenére Kőszegi Simon Jucussal és Tavasi Ágival is lesznek, de a második emeleti folyosón Titi Támatiné Dorner Ottival, ahogy hangszerfelismerő is várja az érdeklődőket Tarferivel. Hihetetlen gazdag lesz a kínálat a gyerekeknek, akiket persze, hogy szeretnének. Egy összművészeti fesztiválon, mert nevezzük ezt így a gyerekek házában, ami ugye aznapra, ahogy mondtam, nevet vált, a zenére nevelni és abba az irányba terelni. Tehát rendhagyó zenei barangoló május 30-án szombaton 10.30-tól a Magyar Zeneházában.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Megvan a tűzszüneti megállapodás Amerika és Irán között. Hamarosan átadják az M1-es autópálya első felújított szakaszát. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nincs veszélyben a szombati budapesti Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének megszervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. A közlemény szerint a miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopolhelyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozó

0: A munkát segítő alkalmazottakra fordítható összeg pedig 30%-kal csökken. Megszűnik a mobiltelefon költségtérítés, valamint a budapesti képviselők számára eddig biztosított havi 2500 km üzemanyag támogatás is. A parlament várhatóan a jövő héten tárgyalja az előterjesztést. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott egyezség 60 napos időtartamra szól. Ez idő alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll. Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania. Május végén átadják az M1-es autópálya első teljesen újjáépített szakaszát, valamint Biatorbágy felhajtóját a főváros irányába, írja a Total Car. A beruházás az autópálya 2x3 sávos bővítésének része, amely jelenleg az egyik legnagyobb hazai útfejlesztési projekt. Az átadással Érdemben csökkenhet az agglomerációs települések, köztük Biatorbágy és környéke forgalmi terhelése. A kivitelezés során a pályaszerkezetet helyenként teljes mélységig visszabontották és új alapokra építették a szakaszt. Az első szakasz átadása fontos mérföldkő, de az M0-as és a Concó pihenőhely közötti gigantikus projekt nagyobb korlátozásai még csak most jönnek. Plüss kommandó érkezett Szolnokra. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát közel 4 millió forint értékű adománnyal támogatta a szervezet. Az önkéntes közösség több éven át tartó gyűjtésének eredményeként speciális inkubátorba tervezett babafészkeket és koraszülöttek ellátását segítő textíliákat is átadtak az intézménynek. Az adományok célja, hogy az újszülöttek számára az anyaméhez hasonló, biztonságosabb környezetet biztosítsanak, ezzel támogatva fejlődésüket. Kellemes napos idő várható. A reggel néhol kifejezetten hűvösen indul. Később nagyjából 24-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, csapadékra ma nem kell számítani. A hétvégén már ennél melegebb lesz, ugyanakkor többször lesz felhős az ég. Elszórtan zápor zivatar is kialakulhat, elsősorban a Dunántúlon. A hőmérséklet ismét eléri a 30 fokot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Sláger Kult.
3: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Sláger Kult című magazin műsorunkkal, ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Mindig mondom, Budapest és a vétel között pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak, képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy egy klarinét művész és egy fagott művész nagyon is hatással tud lenni a zenei életünkre mindenképp, de mindenre hatással van, így szerintem jóval több az a misszió, amit a két nagyon kedves vendégem képvisel, és én mindig örülök, amikor megtelik a stúdió, most is hárman vagyunk. Két Pétert köszöntök nagy szeretettel, Horváth Pétert és Vedres Pétert. Horváth Péter klarinét művész, Vedres Péter pedig fagott művész. Sziasztok!
4: Jó estét, szia!
3: Nem találkoztunk még sem az életben, sem az éterben, milyen jó, hogy ez most egyszerre megtörténik, tényleg örülök nektek. Az apropó az egy zeneakadémiai koncert, mivel kapcsolatban érkeztetek. Ugye a Szent Istvánosokat mi nagyon szeretjük ebben a műsorban, mindig szívesen látunk benneteket, őket. Hogy van a zenekar?
4: Hát a zenekar... idén a 72. évfordulóját ünnepli, ugye 1954-ben alapult, és azóta is töretlenül mennek az évadok, és ugye lassan elérkezünk az évad végére. Tehát,
3: ez most már a zárás lesz egyébként?
4: Hát nem teljesen, lesz még egy júliusi koncert, de hogy most ez a június 8-ai koncert, ami miatt itt vagyunk, most erre készülünk, és ez egy igazán szép koranyári koncert lesz.
3: Na, a készülés az mit jelent? Már zajlanak a próbák?
5: Igazából...
3: Vagy most mindenki külön készül még?
5: Mi készülünk külön Petivel, egy ilyen darab, Riás Strauss-nak a duett koncertinója, amit játszani fogunk, ez egy klarinét fagott duó, és egy ilyen mű azért egy nagyon komoly előkészületet igényel szakmailag,
3: felkészültségben.
5: Mondhatni, szerintem mondhatjuk.
4: Igen.
5: Hát mi Petivel szerintem január elején kezdtünk el foglalkozni.

0: hozni vele, akkor még inkább átjátszottuk, megpróbáltuk a csontvázát felépíteni a darabnak, hogy később aztán erre tudjunk még jobban építkezni. Uh-huh. Igen.
1: És... Hol próbáltok?
2: Hát mi a zenekarnak a bázisán, uh-huh. a Szent István Zeneházban, Zuglóban, igen. Uh-huh. Igen. Hát azért kezdtük a januárban, mert ugye mind a ketten aktív zenészek vagyunk, azért megy még az évad, meg plusz fellépések is vannak, és nagyon nehéz egyeztetni az időpontokat, ezért is kezdtük el időben, és nagy örömmel csináltuk végig.
0: Peti az két gyerekes családapa, tehát hogy nyilván...
1: Szépen, gratulálok.
2: Há, köszönöm,
1: van feladat,
2: köszönöm.
1: Akkor.
2: Igen. Mert bizony,
0: mi? Igen. Úgyhogy valóban nehéz összeegyeztetni ezeket, de nagyon régóta ismerjük egymást.
1: Hát meg megtanultátok ezt az egész hivatást, így kell, ez ezzel jár.
2: Igen.
1: Ilyen a hivatás.
2: Igen, meg azt hozzá kell tennem, hogy ezt a Richard Strauss verseművet, ezt még egyikünk sem játszotta. Tehát ez mind a szólistáknak is nagy kihívás, meg a zenekarnak is, és azért akartunk időben elkezdeni készülni, hogy tényleg mire a próba periódus beindul, addigra már kézben legyen az összes hang.
0: Igen.
1: Én azért örülök mindig, amikor jönnek komoly zenészek természetesen, mert kinyittak egy ajtót, és akkor belátunk a hétköznapokba, vagy a kulisszák mögé, ahova egyébként nem látunk be napi szinten. Tehát, hogy amikor ilyen sokat kell készülni egy darabra, az azért van, mert tényleg bonyolult?
0: Igazából...
1: Ugye mi nem vagyunk se klarinét, se fagott művészek, tehát nem tudjuk, hogy ez milyen melóval jár, ebben segítsetek.
0: Én talán ezt onnan tudnám megfogni a legjobban, hogy amit én akár, mint laikus hallgató is elvárok egyes koncerteken, hogy egy mű az engem szórakoztasson, akár olyan érzelmeket váltson ki belőlem, hogy sírjak, nevessek tőle, uh-huh. hogy az egy olyan interpretálásban történjen meg az előadó részéről, amiben én pontosan tudom egyébként, hogy mennyi munka van, de az, hogy hol lep meg, hogy hol csinál egy váratlan fordulatot, ezek azok az apró nüanszok szerintem, amikre valóban kell az a fajta hónapos felkészültség, uh-huh. ami később kifizetődő lehet, illetve nem is talán ez a megfelelő szó rá, hanem...
1: De szerintem értik a hallgatók.
0: Igen. Igen. Hanem, hogy tényleg azok az apróságok, ami kifelé csak egy geg, vagy akár uh-huh. egy kis árnyalat, az nagyon sok munkával jár, hogy azt mi hogy építjük be, ötletelünk, uh-huh. Műhelymunkázunk rajta egy csomót.
1: Mert egyébként az a ti felelősségetek, hogy azok az érzelmi gombok, amiket nyomogattok a színpadról a közönségben, azok tényleg ott legyenek megnyomva, hol kell?
2: Hát persze, hiszen ha csak belegondolunk, hogy a Kottát el kell játszanunk. Uh-huh. Tehát sokan kérdezik tőlem, vagy tőlünk, akik ugye nem zenészek, hogy hát figyelj ide, ott van a Kotta, most akkor azt el kell játszani és kész, nem? Most az hogy lehet másképp? És mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor egy szöveget egy színész felolvas. Tehát egy mondatot ezerféleképp el lehet mondani. És nekünk is ez a felelősségünk, tehát hogy a darabot úgy játsszuk el, úgy adjuk át, hogy az a közönséget is megfogja. Még aki esetleg uh-huh. soha nem is játszott hangszeren, vagy nincsen zenei előképzettsége, akkor is kapjon valami élményt. Tehát itt az élményen van a hangsúly.
1: A hatás, ugye? Mindig a hatás.
2: Igen. Igen. És még annyit hozzátennék még az előző gondolathoz, hogy a fölkészülési időszak, ez olyan, mint az élsport. Tehát, hogy mint amikor valaki készül az olimpiára, tehát egy ilyen, amikor valaki a Zeneakadémia nagy termében, mint szólista megjelenik, tehát az Magyarországon annál talán nincs följebb, nincs magasabb. Mm.
0: Nincs
2: dolog egy művésznek. Igen, igen, egy zenésznek, és erre tényleg úgy készülünk, tehát az egész, tehát föl van építve úgymond az edzésterv, tehát hogy én tudtam, hogy januárban elkezdtem erre készülni, tudtam, hogy még van hátra 4 hónap, vagy 5 hónap, és szépen beosztva, ütemezve, és akkor egyszerűen másképp nem lehet, tehát napi szinten gyakorolni, több órát együtt készülni, és akkor így jön ki az a megoldás, az a végeredmény, amit
1: hogy
2: elvárunk.
1: Hogy 6-án tényleg hatás legyen ott.
2: Így van, a közönség is azt mondja, hogy kapott valamit. Ez a célunk.
1: Igen. Ez a nagy teremben lesz?
0: Ez a nagy teremben lesz, és ez valóban egy óriási megtiszteltetés, tehát, hogy nagyon szerencsésnek érezzük magunkat, hogy kaptunk egy ilyen lehetőséget a zenekartól, illetve Záborszky Kálmántól, aki a zenekarnak az igazgatója.
1: Innen öleljük őt.
2: Így van, így van.
0: Nálunk. Igen, úgyhogy úgyhogy ezt tényleg komolyan is kell venni, de közben pont azért, hogy az élmények megszülethessenek kifelé, azért kell ez a sok havi gyakorlás előtte, hogy minden, ami a technikai nehézség része, az kifelé a nézőnek már ne érződjön, és inkább élményt kapjon, mint sem azt, hogy mi küzdünk a hangokkal.
1: Ja, világos. Na, mindjárt beszélünk magáról a műsorról is, de, és elnézést kérek a hallgatóknól, mindig amikor jönnek a pályatársaitok, én azért belemegyek ilyen technikai részletekbe is, mert itt néhányszor azért mondogatják a pályatársak, hogy a Zeneakadémia nagyterme az világszínvonalúan szól. Ez tényleg így van? És akkor ezt kellene lefordítani a hallgatók nyelvére, akik mondjuk még nem voltak ott.
2: Igen.
1: Mit jelent az, hogy világszínvonalon szól?
2: Hát ez így van, meg így is volt amúgy, amióta föl lett újítva a Zeneakadémia 5-10 éve, most bocsánat, én is nem tudom pontosan, de hogy át lett építve kicsit a színpad, és hogy a színpad alatt valami új üreget képeztek, jól vannak a zongorák, és emiatt egy kicsit olyan csengő-bongóbb lett. Na most erre néhányan azt mondják, akkor jó, rossz próbálni üres teremben. Viszont hogyha koncert van, és hogyha bennül a közönség, akkor az akusztika megjavul. Uh-huh. Tehát egyedül a próbák, amik kicsit másképp szólnak, és ahhoz kell alkalmazkodni, hogy este milyen lesz. Tehát, hogy talán ennyi nehézsége van neki, de hát a világ legszebb koncertterme, hogy az kinéz, a szobrok, a föliratok, az akusztika, a színek, meg hogy az ember bejön a Zeneakadémiára, tehát ez egy csoda, hogy van nekünk, és zenekari zenészként is nagy örömöt játszani, mindig várjuk, szólistaként meg, hát mint előbb is mondtam, hogy csodás.
0: Én csak annyit akartam ehhez hozzáfűzni, hogy valóban, ahogy a Peti is mondja, én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy van a Zeneakadémiában valami olyasfajta történelmi térerő, amit máshol nagyon nem tapasztal meg az ember, hogyha az elmúlt 50-100 évet megnézzük, hogy milyen világklasszisok, milyen művészek játszottak ott, milyen annak az egész helynek a milliője, hogy azok a szobrok, az ülések, a festmények, tehát hogy egy egészen elképesztő millió öleli körbe az embert.
1: De ez nem súlyt rak rátok?
0: Nem. Nekem mindig a legnagyobb
1: inspirál?
0: Nekem a legnagyobb ünnepot mindig játszani. Tényleg az egy annyira egy magyar zenész életében a Zeneakadémia nagy termében játszani, az számomra az a top. És nagyon-nagyon szeretem ezt az élményt, nagyon szeretek oda visszatérni. És igen.
2: Igen, és pont erre a darabra van kitalálva, amit fogunk játszani. Tehát, hogy egy viszonylag egy kisebb zenekar, két fúvós szólista, tehát két fúvós hangszeren, tehát, és erre ideális.
0: Uh-huh. Igen, jobban állnak neki egyébként a kamaradarabok.
2: Tehát a műpához képest, például a műpa is jó, meg csodálatos, de az egy más jellegű terem, azt mondanám. Tehát, hogy az ilyen még nagyobb zenekari apparátusra való, de ott is megszólal egy duó is, vagy akármi, csak a Zeneakadémia ennek a helye.
1: Oké. Okay. Június 6-a?
0: 8.
1: Okay. Ja, bocsánat, június 8-a. Oké, okay, bocsánat. Ezt még majd néhányszor elmondjuk.
2: Ja.
1: Csak, hogy megmaradjon a hallgatókban. Hogy fog kinézni a műsor?
2: A műsor úgy fog kinézni, hogy mi kezdünk. Tehát, hogy először a Ria Strauss duett koncertino klarinétra és fagotra. Uh-huh. Vonó zenekar a hárfa kísérlete, de ezt majd erről még egy pár szót beszélhetünk. Utána lesz Johannes Brahmsnak a Haydn variációk című műve, majd szünet után Csajkovszki 4. szimfónia.
0: Igen, és Baráti Kristóf az
2: ennyi. És a lényeg, mi nagyon szeretjük Baráti Kristófot, ő egy világsztár hegedűs, és mindig nagyon hálásak vagyunk neki, mikor jön hozzánk, foglalkozik velünk, mert tényleg ő egy olyan kategória, hogy az ember csak a színpadon kiúszhatja magát, amikor vele együtt lép fel, és most mind két szólista leszünk ott, úgyhogy emiatt is nagyon-nagyon várjuk.
0: Igen, nagyon-nagyon szeretünk Kristóffal együtt dolgozni, úgyis, mint hegedűművész, úgyis, mint karmester, elképesztő impulzusokkal dolgozik, mindig nagyon ösztönzi a zenekart egy jobb teljesítményre, egy nagyon inspiratív, nem, nincs ilyen szó.
1: De
0: hogy egy nagyon
1: Hát inspiráló.
0: Inspiráló személyiség.
2: És... árad az energia belőle.
0: Igen.
1: Uh-huh. Igen. Ami képes egyébként tényleg a zenekart is felrázni?
2: Hát hogyne.
1: Tehát ezért abszolút jó persze. Másokkal játszani?
2: Persze. Hát, a karmesternek ugye a szerepe ugye lényegében az, hogy azt a zeneművet azt együtt adjuk elő. Uh-huh. Tehát nem az, hogy ott áll elől, és akkor öncélúan, amit akar, és akkor mindenki azt csinálja, amit ő mond, hanem ez a zenekari szövet, ez a millió szál, ami folyamatosan áramlik, mint egy nagy folyó, és uh-huh. neki kell összefognia, és épp azért jó egy karmester, hogyha ezt hitelesen, tehát a zene nyelvén, az adott darab, az adott tempók, hangvétel, hogy ez ő hozzáad. És persze, hát amikor egyszerre játszik 40, 60, 80 vagy 120 ember, muszáj, hogy valaki legyen elől, aki irányítja. Uh-huh. Tehát egyszerűen képtelenség lenne azt végül is ő karmester nélkül.
0: Igen, és pont azáltal egyébként, hogy Kristóf maga is ugye gyakorló uh-huh. művész, szerintem nagyon érzi azokat a pillanatokat vagy helyeket, amikor úgy tud belenyúlni a zenekar munkájába, ami emeli annak a minőségét, és tényleg elképesztően jó meglátásai vannak, nagyon-nagyon sokszor előremutató, amiket csinálunk a próbák alatt, és nagyon, nagyon jó vele dolgozni, szóval nagyon hiteles is, amit csinál, és mellette pedig tényleg előremutató, és a végén az eredmény is kézzel fogható.
1: A produkció is világos. Pálcával vagy pálca nélkül?
2: Hát szerintem ez ilyen karmestertechnikai dolog, szerintem pálcával.
0: Igen, csak ne dobj el.
1: Volt már olyan is?
2: Láttam már ilyet koncerten, persze, nem nála, de megesik még a legjobbakkal is.
1: Igen. Jó, hát
0: volt már ilyen.
1: Oké, ez is ezzel járhat a mesterséggel. De izgalmas világ a tiétek egyébként. Mi az, amit a legjobban szerettek benne? A változatosság? Ez tényleg játék?
0: Én tudod mit? Azt, hogy valós. Uh-huh. Hogy valamit tényleg mindig tudunk adni kifelé.
1: Értsétek jól a játékszót, hogy ezt azért mondom, persze. Mert amikor mondják a pályatársak itt, hogy játszunk. Ti hogy szoktátok? Zenélünk? Ti hogy hívjátok a koncerteket?
2: Hát ennél sokkal próbálni. Komplexebb a dolog. Tehát azért persze, tehát szokták mondani ismerőseim, hogy de jó ez a hobbid, jaj, de jó, csak leülsz, aztán fújod, meg ott a lukakat befogod. Meg...
1: jó, azt tudjuk, hogy nem
2: de, hát igazság szerint, amikor valaki elkezd hangszeren tanulni, a legelső 10 év az ugye a tanulás, azt szokták mondani, és utána válik az ember vérévé az a hangszer, aha, tehát amikor nem gondolkodok rajta, hát 10 év kell. Aha. És ugye pont ezért probléma a mai fiataloknak, ez, hogy hangszeren tanulni, vagyis nem probléma, csak hát sokkal több izgalmas dolog van, ami, uh-huh. ami más fele viszi őket, úgyhogy és amikor az ember kiül a színpadra, ugye 10-20-25 év hangszeres játék után azért, tehát sose lehet hátradőlni és úgy játszani egy koncertet, uh-huh. tehát hogyha mi kívülről úgy is tűnik, meg az ember úgy is érzi belülről, hogy laza vagyok, fölkészültem, tudom, akkor is iszonyú munka van mögötte, és nincs pihenőnap.
0: Tehát... igen. Meg egyébként, bocsánat, csak azt akartam, hogy a személyes perspektíván kívül számomra tényleg az a legfontosabb, hogy teljesen mindegy, hogy 15 ember ülne be az nap, vagy 8000, de hogy nem tudhatod, hogy éppen abban az adott pillanatban az a koncert annak az embernek az mit jelenthet. Hogy érte őt valami olyan abban a napban, ami megrázta, ami rosszul esett neki, ami miatt ez most neki egy felüdülés, ami miatt neki ez most egy vigasz, ami miatt neki ez most egy támasz. Hát
1: és amit elvisz magával, igen. És amit hozzátok fog társítani, igen. Egy életen át.
0: Igen, és ez bennem például mindig egy nagyon erős inspiráció, vagy legtöbbször tényleg próbálok így kimenni a színpadra, hogy nekem az a feladatom, hogy az, amit a szerző leírt, azt a lehető leghűebben interpretáljam a közönség felé, hogy át tudjak adni valami olyat, amit én szépnek hallok, és remélhetőleg ezzel én is tudok adni valami olyat, ami neki az éppen adott, nevezük szürke hétköznapjából ki tudja egy kicsit rángatni.
1: De ez egy nagyon szép hivatástudat, mert gyakran mesélem, és bocsa hallgatóktól, hogyha már a könyökükön jön ki, a nemzet színészét, Molnár Piroskát kísértem fel ide a stúdióban lifttel itt a házban. És ugye ez a ház olyan, ahol a rádió található, ahol mindenfajta egyéb, még fodrászat is van. Tehát irodák, üzletek, stb. és beszállt a liftbe egy hölgy, aki egyébként a fodrászatba jött, és ránézett piroskára, és azt mondta, hogy bocsánat, tudom, hogy mindenki ilyenekkel találja meg, de 30 évvel ezelőtt Kaposváron az a cseresznyéskert, hogy ez mekkora élményt adott neki, ő akkor érettségizett, és elmondott még egy ilyen személyes élményt is hozzá, és pont erről beszélgettünk utána piroskával, hogy nem tudni, hogy kinek milyen élményt adsz aznap. Lehet, hogy fáradt vagy, és úgy vagy vele, hogy na, ezzel most senkinek, de lehet, hogy pont azt viszi el.
0: Igen.
1: Tehát, hogy mindig így kell kiállni a színpadra, de ezt jobban tudjátok nálam, aki.
0: Nem, ez így van, ahogy mondod, és ez szerintem tényleg a legfontosabb az egész szakmánkban, hogy, és amit kérdeztél is erre a kérdésre visszatérve, hogy ha tudunk valamit adni, ha akár amit előbb említettem, hogy egy vigaszt, egy nehéz nap után, vagy örömet, vagy tehát bármi olyat, amit haza tud utána vinni az ember, és nem kell utána gyakorlati dolgot találni arra, hogy azt majd ő miben fogja felhasználni, csak egy kicsit ki tudtuk akár zökkenteni egy órára, akkor elértük szerintem
2: célunkat. Igen, vagy ha nem is tudja pontosan megfogalmazni, hogy most öröm vagy vigasz, de mégis valami, tehát hogy lélek tápláléka. Uh-huh. Tehát, hogy olyan szép műveket fogunk játszani, tényleg semmi vadulás nincs benne, tehát full klasszika, ez a Richard Strauss is ugye 1947-ben írta a művet, bőven 80 év fölött volt, és tehát ez is igazából a romantikus zenének a búcsúja, mondhatjuk így talán, uh-huh. Tehát annyira, tehát egy 20. századi mű, ami még teljesen romantikus.
1: Hát a romantikára meg szükség van.
2: Igen.
1: Akár bevalljuk, akár.
2: Igen.
1: Az fontos. Június 8-a, Zeneakadémia. Van még olyan információ, amit nem mondtunk el a Szent Istvánosok különleges koncertjéről?
0: Talán maga a sztori, ami a mű mögött fűződik, vagy húzódik, mert ez egy programzene, ezt 1947-ben írta Strauss, egy fagottos barátjának, Hugo Burghauser, uh-huh. bocsánat, aki akkor a bécsi filharmonikusoknak volt a szóló fagottosa, és igazából sokfajta feltevés van, hogy miről szólhat a történet.
1: Szerintetek miről szól?
0: Szerintem a szépség és a szörnyetek.
2: Így van, így van, vagyis hát egy-két levélben említette, hogy ugye a szépség és a medve talán. Uh-huh. Tehát, hogy konkrét leírás nincs róla, de hogy a darabról leri, tehát, hogy elkezdi a klarinét, tehát egy ilyen felhőtlen, csodálatos dallam, tényleg, mint amikor a kis hercegnő megy az erdőben, vagy igazából bármit el lehet képzelni, tehát csodálatos, mint egy szoprán ária, olyan az eleje. Minden idillikus, minden nagyon szép, és majd megjön a fagott, belép. És tényleg a olyan medve. Igen, a medve. Igen, és tényleg olyan a hatás jön neki, hogy taram, taram, taram, taram. Na, tehát jön, és akkor utána klarinét megijed. Tehát most nem akarom poént lelőni, okay. Majd hogyha valaki eljön meghallgatni, akkor fogja hallani, és ez az egész műre ez igaz, tehát ez a egymás kerülgetése a két hangszernek, és akkor van egy gyönyörű lassú tétel, ugye fagott szólóval indul, hát a világirodalom egyik legszebb fagott szólója, mondhatjuk.
1: Tényleg?
2: Az egyik.
0: Nagyon szép, igen.
2: Uh-huh. És onnantól pedig indul a lamúr, tehát az egész lassú tétel akkor már összecsiszolódik, már a hangnemek, a harmóniák is. Az utolsó tétel az meg egy önfelett tánc, vagy hogy is jellemezzem?
0: Igen, na. Abszolút. Bocsánat, egyébként az előbb csak azon nevettem kicsit, hogy illetve Peti is, hogy utána néztem, hogy Hugo vagy Hugo-e, és ezen vitatkoztunk.
1: És melyik volt?
0: És elvileg Hugo, de
2: igen, okay, mert
0: nem tudtam, hogy Hugo-nak
2: csak mondjuk. Bocsánat, csak emiatt, hogy...
1: Ezek gondol, azért kérdeztem, mert úgy voltam vele, ezek már ilyen szakmai.
0: Nem,
1: igen, igen. Összekacsintása,
2: hát ilyen nagy dilemmáink vannak.
1: Tehát öröm belelátni a munkátokban. No, akkor június 8-án találkozunk a Zeneakadémia.
0: Szuper.
1: Nagy termében, örültem nektek, gyertek.
2: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Kedves hallgatók, szívből ajánljuk a koncertet. A Szent Istvánosok oldalán, meg gondolom a Zeneakadémia oldalán megtalálnak.
2: Ugye igen, stif.hu, igen.
1: Oké, minden fontos információt. Horváth Péter és Vedes Péter klarinét és fagott művészeknek nagyon köszönöm.
0: Köszönjük, hogy itt lehettek.
2: Köszönjük szépen.
1: Itt voltak, és az uraktól elköszönök, önöktől még nem. Folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Visszavonják a volt budapesti főispán stábjának végkielégítéseit. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A Legendák tornája vezeti fel ma a holnapi BL döntőt. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Visszavonják a volt budapesti főispán stábjának végkielégítéseit. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter a Facebookon jelentette be, hogy érvénytelennek tekinti a Sára Botond által aláírt összesen 70 millió forint végkielégítésről szóló szerződéseket. A tercevezető szerint Sára Botond a választás másnapján saját hattagú stábjával közös megegyezéses felmondásokat írt alá, amelyek alapján politikai beosztottak kaptak jelentős összegeket. Lőrinc Viktória szerint a szerződések nem felelnek meg sem a jó erkölcsnek, sem a hatályos jogszabályoknak, ezért a kifizetett összegeket vissza kell fizetni. Hozzátette, a főispánok végkielégítését is megtagadják, és csak akkor utalják ki a pénzt, ha az érintettek azt jótékony célra ajánlják fel. Négy férfi összeverekedett különböző szúróvágó eszközökkel felszerelkezve Csepelen tegnap délután. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a verekedésre a Kossuth Lajos utcában került sor, egy gumilövedékes fegyverrel is leadtak több lövést. Az eset során ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínről rendőri kísérettel kórházba szállították a résztvevőket. A BRFK életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el mától a NÉBIG, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, a kijelölt tűzrakóhelyeken, a parlag és gazégetés pedig szintén nem engedélyezett. Grillezni lehet a belterületi kertekben, de ahhoz is inkább gázégőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. Juhász Roland is szerepet kap ma a budapesti Bajnokok Ligája döntőt felvezető Legendák tornáján. A 95-szörös magyar válogatott védő olyan világsztárok mellett lép pályára a Bab László Budapest sportarénában, mint Luis Figo, Cafu vagy Ivan Rakitic. A tornára a tavalyi győztes csapat Figo vezetésével címvédőként érkezik Budapestre. Erről Juhász Roland, a magyar csapat kapitánya beszélt a Sláger FM-nek.
2: Ugye ez most már rendszeres szokott lenni, ez a Legendák tornája. Tényleg nagyon komoly névsor sorakozik fel így a csapatokon belül. Mindenképpen egy közönség szórakoztató is, általában egy ilyen torna, és hát tényleg a sztárokból nem lesz hiány. Mivel, hogy volt profi sportolókról beszélünk, minden ilyen tornának azért van tétje, amellett, hogy tényleg ez egy kis felvezető a másnapi döntő előtt, ugye amikor megérkeznek a különböző nagy nevek. Minden sportoló, aki is profi sportoló volt, de szerintem aki valamilyen szinten sportolt, az is presztízst csinál bármilyen ilyen szereplésből, de alapvetően szerintem inkább a jó kedvés tényleg a közönség szórakoztatására fog szólni.
1: A BL döntőhöz kapcsolódó Bajnokok Fesztiválja május 31-éig várja a szurkolókat a Hősök terén. Hétfő után szerdán is megdőlt a fővárosi melegrekord, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Újpesten 34,4 fokot regisztráltak, ezzel csaknem egy fokkal megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord. Kellemes napos időre van kilátás ma is, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések. 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lesz, de felhő takarhatja a napot, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben ismét 30 fok fölé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek, változatosan. Sláger.

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Az a nagyon kedves úriember, aki most itt ül előttem, és hát életünknek egy bizonyos régi korszakában talán többször összefutottunk mindenféle fogadáson, de már nagyon régen nem találkoztunk. Sallai Janit köszöntöm nagy szeretettel, a 4F Club alapítóját. Örülök neked.
2: Szia András, én is örülök neked, köszönöm szépen a meghívást.
1: Jó rég láttalak.
2: Igen, nagyon régen találkoztunk, de hát 30 év az nagy idő.
1: 30 év nagy idő, és képzeld, hogy én még abban az időszakban tudtam veletek néha összefutni, amikor a Somm Lajos egyengedte az útjaitokat.
2: Igen, nagyon nagy szeretettel gondolunk vissza a Lajosra. Ő volt az, aki segített az elindulásban. Hát ki tudja, hogy nélküle hova jutottunk volna. Jó darabig az Olival próbálkoztunk évről évre, mindenféle kiadóhoz küldtük be a saját kis demo anyagainkat.
1: Nem állt veletek szóba?
2: Hát legjobb esetben is odaig jutottunk, hogy köszönjük szépen a művészeti igazgató, kreatív igazgató úr meg fogja hallgatni, és akkor visszajelez, aztán volt, hogy visszajeleztek, hogy hát srácok, ez még nem érett meg a kiadásra. Volt, hogy vissza se jeleztek, szóval látszott, hogy ez igazából nem az elindulás útja, és aztán egy ilyen nagyon fura véletlen kapcsán, amikor a testvérem is, van egy ikerbátyám, ő is, és a Zoli is, Bérez Zoli, egykori alkotótársam, és nagyon jó barátom a mai napig.
1: Aki Ausztráliában él.
2: Igen, Ausztráliában él, most már 10 soha, mert lehet, hogy már 20 éve. Uh-huh. És de napi kapcsolatban vagyunk, így egyik szavam volt a másikba öltve. Uh-huh. Szóval, hogy valahogy egyszerre jutott eszébe a testvéremnek is, meg a Zolinak is, hogy hát a Somm Lajost esetleg meg lehetne keresni az ügyben. Őt mindenki ismeri, ő mindenkit ismer a szakmában, hát ha tud valamilyen segítséget nyújtani, és amit ez a történet, ami az egyik legszívmelengetőbb történet ebben az egészben, az elindulás. Nagyon szívesen idézem fel, mert nagyon-nagyon jó érzésekkel tölt el, amikor a Lajosnak odaadtuk a demokazettánkat, ami már rajta volt a Balatoni Láz, meg sok egyéb másik, mert ilyen rapből indultunk, és abból lett egyre populárisabb a műfaj, és a Lajos egy hét múlva felhívott, hogy folyamatosan ezt hallgatja a kocsiban, és gyerekek, ha ez bejön, és úgy jön be, ahogy kell, akkor itt vetrengés lesz.
1: Na, és ez az volt. Lett. És az lett. Nyári át a szívem újra, csak egy szábbikét hoztam el az útra.
2: Így van.
1: Ugye ez egy életérzés is.
2: Abszolút.
1: Ami ebből a dalból született. Még egy picit hadd kanyarodjak vissza a Sommhoz, illetve a Piaf bárhoz. Volt egy ilyen régen.
2: Igen.
1: Ahová eleve csak kiváltságosok mehettek be, akár se engedtek, valami kulcsos hely volt, vagy hogy volt ez? Volt olyan, amikor kulcsal lehetett bemenni, de a Somm Lajos biztos, hogy nekem benneteket ott mutatott be, hát gyerek voltam, jöttem fel vidékről, és eleve óriási dolog volt, hogy még Flipper öcsi is ott volt, emlékszem. Aha, aha. Tehát, hogy ez ilyen időszak volt, és de hogy még volt ilyen budapestani klubok.
2: Igen.
1: És én azért örülök annak, amit te most kitaláltál, hogy szeretnéd visszahozni ezt a fajta klub életet ide Budapestre, amit most értsenek jól, mert nem a diszkó életet mondod, az egy külön rész.
2: Igen.
1: Hanem azt, hogy legyenek találkozási pontok a mai online világ ellensúlyozásaként, hogy ne csak messengeren tartsák egymással az emberek a kapcsolatot, igen, hanem lásd, mint régen volt a Dolly Roll klub, az első emelet klub, a bikini, mindenkinek volt klubja. Miért ne lehetne 4F Club?
2: 4F Club klub. Klub.
1: Én nagyon szurkolok és drukkolok nektek.
2: Köszönöm szépen.
1: De hát először még kell egy énekesnő is, ugye?
2: Hát az igen, az nem ártana.
1: Mert te visszajöttél.
2: Igen, tehát volt 25 év kihagyás. Jól meggondoltam ezt a visszatérés dolgot. A Zoli az már 20 éve Ausztráliában él, de napi kapcsolatban vagyunk, nagyon jó barátom a mai napig. Nagyon sok közös vonal volt az életünkben, lehet, hogy még erről is mesélek a mai beszélgetésben, aha, ha oda jutunk. És 25 évig valami nagyon hiányzott az életemből. Ez viharosan ért véget a 4F Club annak idején, 96-tól 98-ig működött, aztán utána, ahogy szokott lenni, sok feszültség, meg az őrületes
1: mennyiségű. De ti népszerű zenekar voltatok.
2: Nagyon, nagyon.
1: Akkor tehát minden rólatok szólt.
2: Minden. Volt két lemez. Ezt talán mondhatom, igen, ilyen szerintelenül, hogy 96-ban, amikor aláírtuk a szerződést a kiadóval, és elindult felünk az az őrület, hogy azt se tudtam, merre vagyok arccal. Tehát ez addig csak álmodozó lakótelepi kis kis figurák voltunk, akiket ugye barátaik támogattak, hogy jól van, hát összejöhet az, hát ne add fel, ne add fel az álmaidat, de hogy ki tudja, talán senki sem hitt benne igazán. És aztán egyszer csak aláírtuk a szerződést, és egy olyan őrület indult el velünk, hogy ezt nem tudom szavakba önteni. Tehát amikor szerdától vasárnapig megállás nélkül mentünk, jártuk az országot, és benzinkutakon kajáltunk, és otthon jóformán nem is voltunk, és egyik buliból a másikba, és az elején volt egy kis lassabb indulás, tehát amikor az első fellépéseket elkezdtük, remegő gyomorral kiálltunk a színpadra, és akkor még úgy nem tudták, hogy ki ez, mi ez, de aztán a balatoni láz, amikor elkészült a videoklip, akkor hát ütött, és annyira nagyon-nagyon elmondhatatlanul népszerű dal lett belőle, hogy tényleg minden,
0: hiszem,
2: minden.
0: Azért ott volt az érdekérzelem is, hogy azon igen, a lemezen.
2: Igen, így van.
0: Aztán ott jött a tanga.
2: Á, igen, ez már a második lemez.
0: És én még ilyenekre is emlékszem, hogy DJ Dali lemezen is szerepelt. Sivatagi lány.
2: Igen, Sivatagi lány, igen. Abban írtunk egy repbetétet, az Olival is előadtuk. Én a mai napig azt nagyon szeretem. Az picit úgy hasonló volt hangulatában a Forever Club dalokhoz, tehát olyan nagyon kis életig elő, nagyon pozitív.
0: Szóval sok minden szólt rólatok, és az egy életérzés, ami ott akkor történt veletek.
2: Nagyon.
0: A Son meddig volt a ott mellettetek?
2: Végig, amíg tartott ez a két év. Igen, végig velünk volt. Hát aztán utána is kapcsolatban maradtunk, de hát aztán utána már neki voltak problémái, úgyhogy nem volt könnyű vele tartani a kapcsolatot, de a két év alatt végig velünk volt, és jöttünk, mentünk az elején, amikor így bevezetett az éjszakai életbe a kis 22 éves taknyos fiúkákat, meg a Szabinát, ugye, aki velünk volt, de hát főleg azért ezek ilyen kambulik voltak, tehát legtöbbször az Olival mentünk a Lajossal, és hát ez tényleg aranyszíve volt, és mindenhol bemutatott, mindenhol úgy mutatott be, mint a gyerekeim, de ez is nagyon jó érzés volt, minden ajtó nyitva állt előtte. Tehát
0: olyan... És nagyon más volt akkor a budapesti éjszakai élet?
2: Nagyon más volt. Hát nyilván én most már így az 50-en túl annyira nem vagyok aktív részese a budapesti éjszakai életnek, de azt azért látom, hallom, hogy nagyon megváltozott az egész. Akkoriban ez egy ilyen, valahogy nagyon egy ilyen bensőséges volt. Mindenki ismeri, aki emlékszik erre.
0: Szerinted vissza lehet hozni ezt a feelinget,
2: szerintem vissza lehet.
0: Ezekkel a klubokkal?
2: Szerintem vissza lehet, mert az, amit mondtál, hogy az online jelenlét, az egy nagyon jó dolog, és az összes közösségi oldal a szenzációs hasznára van bármilyen zenésznek, aki ezzel foglalkozik, vagy bármilyen művésznek, vagy valakinek, aki el akarja érni a közönséget, ez egy nagyon nagyszerű lehetőség. Ugyanakkor viszont kicsit elidegenítő is, ezt tudjuk, tehát az, hogy egy személyes találkozás semmilyen formában nem tud pótolni, és nagyon jó érzés találkozni olyanokkal, akikkel hasonló a gondolkodásod, és hasonló az érdeklődésed. Most azt a szót, hogy rajongók, ezt én nem szívesen használom, meg nem is szívesen használtam soha. Az nagyon jó szó, szimpatizánsokkal találkozni. Nem tudom, hogy arról egyébként tudsz-e, hogy az Olival nekünk volt egy rádiós karrierünk is, ami...
0: Már nincs az a... Ugye,
2: nincs.
0: Roxy
2: nincs. Vagy igen, volt? Igen, Roxy volt, aztán nem, a rádió DJ, szuper. Igen. Aztán még egy szezont letoltunk a Balaton Rádióban is, az óriási nyaralás volt, amit állítólag munkára hívtak, de hát nem éreztük, hogy hol lenne benne a munka. Nagyon jó feeling volt, és ott a rádió DJ-ben volt az... gondolom mondhatom, mert hát
0: már nincsen, persze.
2: Igen. Tehát, hogy ott volt az, hogy rendszeresen találkoztunk a hallgatóknak egy ilyen szűk kis magjával, és az annyira feltöltő jó kis találkozások voltak, és olyan jó kis eszmecserék, és olyan hiányzik.
0: Na hát
2: hiányzik.
0: Erre építesz. Abszolút értem. És amikor te visszajöttél 3 évvel ezelőtt a Forever Club-bal, ugye itt akkor az volt a lényeg, hogy azokon a fellépéseken, ahol összegyűjtik a régi 90-es évek zenekarait, ott oda beférj?
2: Igen, ezzel kapcsolatban volt nagyon sok gondolkodnivalom. Az a 25 év kihagyás az végig egy nagyon komoly hiányérzet tett adott.
0: Tehát az ott volt benned végig?
2: Végig ott volt bennem, igen. Nagyon hiányzott a zenélés, nagyon hiányzott a színpad, nagyon hiányzott az a sok pozitív visszajelzés, amit nem pótol semmit, tehát a szenzációs érzés a színpadon állni, és amikor az általunk megírt dalt 10 000-ek éneklik, az olyan, hogy ezt nem tudom elmondani, hogy milyen érzés. Hát ez egyszerűen eltűnt az életemből, és enélkül lehet élni, de minek nem annyira érdemes, illetőleg, ha benne van az ember életében, akkor óriási pluszt ad. És az volt bennem a gátlás, hogy én nem akarom magamat senkire ráerőltetni. Tehát az, hogy most a régi idők sikereiből merítkezni, és akkor újra meg újra lenyúzni erről egy bört, meg szóval olyan ellenérzésem volt, hogy oké, elmúlt, gyönyörű időszak volt, de elmúlt, és aztán láttam, hogy a retrónak igenis van létjogosultsága, és hogy nagyon sokaknak igénye van erre, és nagyon nagy az érdeklődés, és ez nem az a rossz érzés, amit én gondolok, hogy majd én valakire ráerőltettem magam, hanem éppen ellenkezőleg tök jó igényeket szolgálnék ki azzal, hogyha újra lehetne Forever Club, és pluszban még nekem és a társamnak is, akivel énekelünk, azzal nekünk nagyon-nagyon-nagyon sok plusz érzést, pozitív érzést adhatna. És hát miért ne? És akkor elkezdődött az egész egy érdekes fordulattal. Elmesélhetem?
0: Ha hogy, de kíváncsi vagyok.
2: Axel a Kerozinból, vele jó kapcsolatban voltam annak idején, 90-es években vele is, és aztán egyszer csak jött egy hirtelen gondolat, és fölhívtam. Úgyhogy nem beszéltünk legalább 20 éve. Uh-huh. Felhívtam telefonon, és mondja, hogy éppen az egyik nagy fellépésnek az öltözőjében van a barátnőjével, a Rékával, és jaj, de jó, és akkor a Réka is ott a háttérben sikoltozik, Forever Club, imádom, jaj, de jó, tök jó. És akkor így az Axel így földobta, hogy hát miért nem csináljátok meg a tangát, én felfrissíteném a zenéjét, kicsit maibbá tenném, és a Réka elénekelné, hát miért nem, hát ez, de csináljátok meg, hát figyelj, jó, kész. És mire feleszméltem, megcsináltuk. És annyira jó feeling volt, és egy-két bulit elkezdtünk csinálni közösen, és olyan érzés volt, hogy azt mondtam, hogy hát innen akkor most már, ha így alakult, ha így hozta a sors, hogyha valahogy ebbe belesodrottunk, anélkül, hogy ezt így előre nagyon elhatároztam volna, hát akkor most már én erről a vonalról nem lépek le, tehát maradjunk itt. De hát ugye Örék a más együttesnek volt akkor az énekesnője, ezért kellett saját énekesnőt találnom. Ahogy mondtam, Zoli... Nagyon jó barátom kint. A mai napig, de ő maradt kint, nem hajlandó egyszerre, hiába könyörgöm neki még a mai napig is, nem hajlandó újra színpadra állni, azt mondta, hogy ő lezárta ezt az időszakot, nagyon nagy szeretettel és érdeklődéssel figyeli a lépéseinket, de mindenben támogat, de nem tervezi egyelőre, hát ha egyszer majd mégis újra föláll a színpadra.
0: Sose lehet tudni. No, és mi az ok annak, hogy most éppen nincs énekes?
2: Egész egyszerűen más elképzeléseink voltak, nagyon nagy szeretettel gondolok vissza az előző énekesnőre, Anitára, más volt a jövőbe vetett elképzelésünk, én nagyon nagy lendülettel szeretnék menni, teljes megújulást szeretnék, idén 30 éves az együttes. És
0: jaj, még jubilom év is.
2: Bizony.
0: Akkor ezért jól jönnének a klubok.
2: Igen, jól jönnének a klubok, és hát fellépések folyamatosan vannak, vagy alakulnak egyre több valaki. Kötve, tehát szükségem van.
0: A slágerek azok élnek a mai napig.
2: Élnek, igen, és ezért én nagyon hálás vagyok a sorsnak, a rádióknak, nektek is, akik életben tartják ezt, és ez egy olyan álom, amire nem is tudom, minden alkalommal ráfleselek. Tehát ez, ha elmegyünk egy fellépésre, és 20 éves fiatalok éneklik a Balatoni Láznak a refrényét teljes átéléssel, meg még a többi dalunkat is, akkor azt mondom, hogy hát ez olyan álom, amiből ne ébresztenek fel, mert én ezt az életben soha nem gondoltam volna. Ennek az egy tizedét vagy ezrelékét sem reméltem, hogy ez meg fog történni. 30 év elteltével is éneklik a dalainkat. Elképesztő. Nagyon-nagyon szeretem ezt az érzést.
0: Valószínűleg és már így is marad.
2: Hát maradjon is így, nagyon szuper.
0: Hát gondolod, amennyi évtizedet át túléltek.
2: Igen, hát bízom benne, hogy sosem múlik el a sikere, és ez talán kis nagyképűséggel azt mondhatom, hogy történelem lett belőle. De minden esetre ehhez az új utazáshoz, ez az új lendülethez, amit most mindenféle ötletekkel, új dalokkal, új klippekkel szeretnék
0: készíteni.
2: Igen. És ami egy nagyon régi álmom, egy bakancslistás dolog, hogy ugye mi kis pop csapat vagyunk, akik ilyen fél playback bulikat csináltak mindig is, most is úgy megyünk, ez teljesen elfogadott, de nagyon szeretnék élő fellépést, élő zenészekkel, zenekarral. Ha összeáll a dolog, és csak évente 2-3 ilyen lesz, akkor is nagyon-nagyon boldog leszek vele, mert ez egy másik dimenzió. Tehát ez, és nagyon büszke lennék rá, hogyha összejönne, úgyhogy ehhez is keresem a társamat, aki akár ezt a részét is be tudja vállalni, hogy élőben énekelje.
0: Te eltökélt vagy.
2: Én nagyon. Nagyon, igen. Igen.
0: És mit tapasztalsz, hogy a fellépéseken milyen korra, tehát tényleg a fiatalok is ugrálnak?
2: Igen, a fiatalok is ugrálnak, tehát ez a hihetetlen
0: benne. De ott
2: van
0: a régi korosztály is?
2: Van, persze, hát azért, ahogy mondod, vannak ezek a nagy retro bulik, ahol összegyűjtik a 90-es éveknek a magyar és külföldi ismert előadóit. Ott azért többnyire a hasonló korosztály van, mint mi magunk, akikkel együtt nőttünk fel. De nagyon sok fiatal van közöttük, ami részben meglepő, részben pedig nyilván nem, hiszen a szüleik ezt a zenét hallgatták. ebbe szocializálódtak, ezt szerették meg ők is, hála jó Istennek, úgyhogy én ennek nagyon örülök, csak még mindig olyan hihetetlen élmény ez, de nagyon sok fiatal van.
0: Jani, és hogy alakult az életed egyébként? Tehát abban a 25 éve mit csináltál?
2: Hát mindenfélet csináltam, hát civilbe vedlettem vissza, ami azért egy elég komoly ember próbáló dolog
0: hát azt
2: volt.
0: Elhiszem.
2: Amikor két év őrület után egyszer csak el kellett mennem dolgozni normális civil szakmákban, aminek semmi, most nem negatív értelem, hogy dehonestáló módon mondom, hanem csak egyszerűen az, hogy találkoztam azért olyannal is, ahol nem volt mindenki teljesen jó indulat, na nézd, na a zenész hallott, fog meg a munka végét, meg szóval azért.
0: Ráadásul ugye neked hosszú hajad volt igen, ebben az időszakban, igen, tehát igen, ilyen feltűnő igen. jelenség.
2: Igen, hát, igen. És az ember egyébként, amikor színpadon van, egy kicsit el is várt, meg is szokja, hogy picit feltűnőbb is legyen, akár az öltözködésében, akár a viselkedésében is, mert valahogy többet elvárnak, többet elnéznek az emberek, hogyha az ember ismert, és ezt viszont így le kellett vetkőzni, és akkor visszalényegülni teljesen átlagossá, idézőjelben.
0: Tehát, de tudtál átlagossá válni?
2: Tudtam egyébként. Tudtam, igen. Hát a lelkemben talán nem. Azt gondolom, hogy az a hiányérzet, ami bennem volt 25 évig, az arról szólt, hogy én erre ennél sokkal többre vágyom, és talán többre is vagyok hivatott, és ezt most már szeretném is megvalósítani, amit érzek magamban, és amire azt gondolom, hogy akár megvan az esély. Nyilván akkora slágert már az életben nem fogunk összehozni, mint a Balatoni Láz, és ez így van jól.
0: De legalább van.
2: De legalább van, igen.
0: Másnak még ilyen sincs.
2: Hát igen. Ez már önmagában elég egy életre, de én szeretném megugrani azt, hogy most olyan slágert csinálni, ami ma is működik, mármint, hogy újra egy olyat, ami működik, amit tetszik akár több generációnak is, és meg tudjuk szólítani embereket, és jó érzéseket tudok átadni. Ez volt valahogy a Forever Clubnak mindig is az üzenete, hogy egy nagyon jó pozitív életérzést.
0: Hát ez a lényeg, szerintem arra meg nagyon nagy szükség van.
2: Igen, szerintem is.
0: Nem egyszerű.
2: Mindig is szükség volt rá, mert ez mindig hát Magyarországon élni, hát van a magyar népléleknek ugye egy olyan sajátossága, egy kicsit keserűbben látunk mindent, erre egyébként sok minden megadatott az oka, tehát a történelmi múlt, de úgy alapvetően talán ok nélkül is egy kicsit pessimistább a magyar ember, és nagyon-nagyon jó érzés nevetni, felszabadultnak lenni. Úgy érzem, hogy erre elképesztően nagy igény van, és nagyon szeretném, hogyha ebben én közre tudnék úgy működni, hogy jó érzéseket adni az embereknek.
0: Jani, és mit tapasztalsz Budapesten, más egy fellépés? Mint mondjuk vidéken?
2: Igen.
0: Teljesen?
2: Nagyon más, teljesen.
0: Hol tudnak belazulni inkább az emberek?
2: Hát vidéken.
0: Ja, ez egyértelmű?
2: Hát igen, egyértelmű. Ezzel nincs semmi baj egyébként. Valahogy, ugye az köztudott, hogy a vidéki embereknek a mentalitása azért valahogy sokkal szabadabb, sokkal barátságosabb. Azért itt mi ebben a sűrű közegben nyilván egy kicsit jobban elidegenedve élünk egymás mellett, hiszen egész más egy kis faluban vagy egy kisvárosban élni, ahol szinte mindenki ismer mindenkit, mint egy olyan helyen, ahol egy lakótelepi lakásban vagy házban élnek 50 család, vagy nem tudom micsoda.
0: És őket se ismered igazán.
2: Igen, és őket se ismered, így van. Tehát nagyon közel vagytok egymáshoz, de a lélekben azért elég távol. És hogy ezt egy kicsit úgy érezni a budapesti bulikon is, hogy más-más a hangulat, de abszolút nincs okom panaszra, és egyébként itt is nagyon jól működnek a dolgok is. Nagyon
0: de kell az a klub élet, amit
2: kell,
0: tervezel.
2: Kell, az kell.
0: Na jó, nagyon örültem neked. Akkor most van az a lélektani pont, mondjuk el, hogy hol érünk el, vagy hol érnek el a hallgatók téged, forfclub.hu?
2: Igen, talán az a legegyszerűbb, ott megvan minden elérhetőség, illetőleg a közösségi média platformokon.
0: És ott vagytok
2: ott,
0: minden?
2: Aha.
0: Ebbe összesen. Például tudtál akklimatizálódni ebben az új rendszerben? Mert akkor még nem volt.
2: Nem volt, és egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog, és én szeretem a kihívásokat, és szeretem a technikai fejlődést, és örülök nagyon, hogy egy olyan világban élünk, ahol minden ilyen brutálisan változik. Tehát hogy azt nem tudod, hogy mi lesz holnap vagy holnap után, de közben meg annyira átformálja a világot a technológia, meg a sok új ötlet, és annyira megváltoztatja az életet, a régi beidegződéseket, olyan lehetőségeket nyit, hogy elképesztő, még nem is látjuk, hogy tulajdonképpen miért, és hogy meddig megyünk el, de nekem ez nagyon tetszik, ez az elképesztő pörgés. szívesen felveszem a ritmust, van, amiben már nem megy annyira. Szóval az, hogy a fiataloknak a gondolkodás módja azért már nem biztos, hogy annyira közel áll az enyémhez, de azt hiszem, hogy örömet szerezni, meg zenében felszabadultnak lenni, meg azzát tenni másokat, azt szerintem sok mindenben nem változott, és ehhez most sokkal több lehetőségünk van a közösségi oldalakon keresztül. De ahogy az elején mondtam, hogy ez csak egy bizonyos szintig van, a személyes találkozás nem pótolja semmi.
0: Na, örültem neked.
2: Én is örültem.
0: Után, úgyhogy hajrá, Foreklap, hajrá.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Vigyázz magadra. Köszönöm, sok csillogó szempárt a fellépéseken, akkor a tiéd is csillog.
2: Így van, ez biztos. Köszönöm
0: Salai
2: szépen.
0: Salai Janival beszélgettem, kedves hallgatóink, és a Foreklapot szívből ajánljuk mindenkinek, főleg a klubokat figyeljék a közösségi oldalaikon. Janitól most elköszönök, önöktől még nem folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás erejéig még fogunk találkozni.
3: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Horváth Péternek, Vedres Péternek és Sallai Janinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Megvan a tűzszüneti megállapodás Amerika és Irán között. Hamarosan átadják az M1-es autópálya első felújított szakaszát. Jó reggelt kívánok, Szendőf Kori vagyok. Nincs veszélyben a szombati budapesti Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének megszervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. A közlemény szerint a miniszterelnökség és a belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja a folyamatokat, valamint biztosítja a szerződésszerűen teljesített szolgáltatások fedezetét. Korábbi sajtóhírek szerint a NAV zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopolhelyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. A Fidesz-KDNP frakció bejelentette, hogy megszavazza a Tisza párt indítványát a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről. Gulyás Gergely frakcióvezető a Facebookon azt írta, minden olyan költségcsökkentési szándékot támogatnak, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, és nem lehetetleníti el a képviselői munkát. A törvényjavaslat jelentősen szűkíti a képviselők által igénybe vehető juttatások körét. A lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal, az irodabérletre fordítható keret 52%-kal,

0: Ez idő alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll. Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania. Május végén átadják az M1-es autópálya első teljesen újjáépített szakaszát, valamint Biatorbágy felhajtóját a főváros irányába, írja a Total Car. A beruházás az autópálya 2x3 sávos bővítésének része, amely jelenleg az egyik legnagyobb hazai útfejlesztési projekt. Az átadással Érdemben csökkenhet az agglomerációs települések, köztük Biatorbágy és környéke forgalmi terhelése. A kivitelezés során a pályaszerkezetet helyenként teljes mélységig visszabontották és új alapokra építették a szakaszt. Az első szakasz átadása fontos mérföldkő, de az M0-ás és a Concó pihenőhely közötti gigantikus projekt nagyobb korlátozásai még csak most jönnek. Plüss kommandó érkezett Szolnokra. A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát közel 4 millió forint értékű adománnyal támogatta a szervezet. Az önkéntes közösség több éven át tartó gyűjtésének eredményeként speciális inkubátorba tervezett babafészkeket és koraszülöttek ellátását segítő textíliákat is átadtak az intézménynek. Az adományok célja, hogy az újszülöttek számára az anyaméhez hasonló, biztonságosabb környezetet biztosítsanak, ezzel támogatva fejlődésüket. Kellemes napos idő várható. A reggel néhol kifejezetten hűvösen indul. Később nagyjából 24-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, csapadékra ma nem kell számítani. A hétvégén már ennél melegebb lesz, ugyanakkor többször lesz felhős az ég. Elszórtan zápor zivatar is kialakulhat, elsősorban a Dunántúlon. A hőmérséklet ismét eléri a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Köszi, Bori! Jó reggelt! Nézzük a közlekedési információkat. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell autózni. A külső sávban jelentősen lassabb a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult már. Az átterelt belső sávban folyamatosabban lehet haladni. Személyautóval érdemes tehát inkább ezt választani. Nézzük, milyen helyzet a városban. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható, csatornakarbantartás miatt. A 7. kerületben a Kertész utcát nem sokára lezárják majd a Dob és a Veselényi utca között rendezvény miatt. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkületre kell készülni ma napközben, javítják ugyanis a burkolatot. Szintén a 3. kerületben a Jablonka úton a félút pályát zárták le a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket, és lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál felújítás miatt. Mától a Baross utcából nem lehet egyenesen a Kodolányi János tér felé tovább haladni, illetve balra a Szabadság utcába kanyarodni.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 5 perc. Ez a Sláger reggel. Bordán Petrával.
4: És Somogyi Zoltánnal, jó reggelt.
2: És péntek. Hú, igen. És nem is akármilyen, hú, milyen hétvége lesz ez.
4: Nagyon menő hétvége
2: aki
4: lesz.
2: Aki teheti, menekül a városból. Vagy pont, hogy élvezze ki, ami lesz.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Háó, jó reggelt! Negyed hét lesz, 2 percen belül.
2: Pont az előbb néztem, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, hogy az egyik újság címlapján az van, hogy kitört Pesten a BL láz. Hogy a limbó lázra mi mindent rá lehet fűzni, erre nem gondoltam volna.
1: Kitört Pesti BL láz!
2: Így olvastam, vannak olyan dalok, vagy vannak olyan szövegek, amiket már így olvasol. Tehát tök mindegy, hogy nem ez volt a szövege, akkor is már kitört Pesten a BL láz, és tényleg kitört, képzeld el, hogy tegnap annyira helyesek voltak, amikor mentem hazafelé a metróval, már rengeteg szurkolóval találkoztam. Találkoztam Paris Saint-Germain szurkolókkal, gondolom azok már franciául beszéltek, és találkoztam nagyon helyes drukkerekkel, akik angolul, tudod, ilyen nagyon kedves kis angol akcentussal beszéltek, amit én nagyon imádok, apukával, fiával, rajtuk volt a mez, beszélgettek, sörözgettek, láthatóan jól érezték magukat, úgyhogy örültem.
1: Egyébként te, mi van akkor, hogyha te, mit tudom én, franciaként egy angol drukker
2: vagy? Na, ezt nem tudom!
1: Vagy angolként ezt nem a franciáknak. Vagy ezt a francia, tudod, hülyék angolok, angol hülyék. Monty Python, bocsánat, csak a rendkedvéért.
2: Igen, egyébként van ilyen, tudod, amikor beülnek olyanok, és ebből szokott vicces videó lenni, és így néznek rá, hogy hát te hogy nekik szurkolsz, ha mondjuk francia vagy, és miért az angoloknak. Tehát biztos van ilyen. Lehet, hogy elvett egy angol nőt, érted? És már kinnél a Londonban, a feleségével, és francia? Hát nem tudjuk.
1: Amikor a strasbourgi ismerőseink mondták, abszolút franciák, francia házaspár, és akkor... amikor először voltunk ott, nem tudom, 20-sok éve, és azt hiszem éppen egy Opeljük volt, és kérdeztem, hogy Opel, hát hogy nem Renault, vagy francia autót, megőrültél, mondja a francia.
2: Mondja értem, a francia, igen.
1: Néztem a Szonyáikra, hogy hát jó, oké, hát, de hogy mert innen nézve olyan magától értetődőnek tűnne, hogy aki francia, az nyilván francia autót vesz, és ott is van ennek az, hogy Isten ments, francia autót vegyek. Mint ahogy régen gyerekkorunkban emlékszel, hogy itt Magyarországon a magyar terméknek, legalábbis számunkra a gyerekeknek, jaj, majd fú, magyar, igen. Ha. És aztán most meg valahogy én is presztízs kérdést csinálok abból, hogy amiből lehet, abból igen, a hazait, támogatandó az ipart, és hogy tök jó minőségű, meg kreatív tucaink vannak.
2: Hát meg élelmiszerből én csak azt keresem mindig. Tehát most találtam, hogy olyan szuper zöldséges, gyümölcsös, hogy nem tudok rossz dolgokat venni ott, és imádom ott a magyar termékeket. Persze van olyan termék, amit itt még nem termesztenek, és nem tudom megvenni, viszont minden, ami magyar, ott finom. Tehát olyan paprikát, olyan magyar paradicsomot vettem, hogy egyszer jó, hát a banánt nyilván nem termesztik, már van olyan, ahol banán termesztenek meg. Pont mondta Tomi, hogy múltkor volt egy ilyen agrárrendezvényen is, hogy ja, már lassan kivi nagy hatalom is leszünk, csak én még nem tudok róla, képzeld el, mert át kell szokni ezekre, mert hogy bizony a hőmérséklet, meg a mi klímánk, az most már erre áll át.
1: Én mondtam múltkor, látom magam előtt, hogy a Bükkben a hétvégezne banánfám lesz. Majd egyszer, ami kicsit illúzió romboló, mert nyilván oda inkább a, nem tudom mi lenne.
2: Igen, de át kell szoknunk rá, és hogy pont mondta Tomi, hogy tök érdekes agrármérnökök tartottak erről előadást, hogy ez nem baj, tehát hogy egy csomó mindenki azt gondol, hogy ez baj, holott csak át kell szokni. Nekünk kell alkalmazkodni, tudod, a klímához.
1: Nekem mindig a fülembe cseng az a beszélgetésünk, amit Juhász Árpi bácsival folytattunk nagyjából 3 vagy 4 évvel ezelőtt telefonon, a Velencei tóval kapcsolatban, ami akkor is éppen száradozott. És kérdeztük Juhász Árpi bácsitól, azért mégiscsak egy abszolút profi geológusról van szó, és sokat látott, és sokat olvasott, hogy egyébként az, hogyha a Velencei tó kiszárad, most túl azon, hogy hát nem tudunk menni és gumimacat a strandon, de hogy ez amúgy a természet szempontjából baj. És ugye nagyjából röviden összegezve a válasz, hát azt mondta, nem, tehát ez nekünk fáj, de hogy van a természetnek egy ilyen körforgása. Most az nyilván van annak azért egy negatív zöngéje, hogy a klímaváltozás miatt egy csomó minden mondjuk kipusztul, de hogy jön helyette majd más, de az, hogy ott víznek kell lenni, ez az embernek az őrültség, hogy ott minden áron ott kell lenni a víznek, mert oda megyünk, ugye, odaépítettük a hétvégi házat, igen, és ott fogunk vízibiciklizni, de hogy ez egyébként nem így működött sohasem, az ember előtt sem, hogy a környezet azt megoldja magától, majd másra meg lehet, hogy lesz, vagy akkor más növényzet lesz, meg más, nem tudom mi.
2: És az is nagyon érdekes, hogy egyre több olyan tanulmány van, ami azt mutatja, hogy ugye kevesebb gyereket vállalnak az emberek. Tehát, hogy az, amitől tartottak, tudod, hogy a folyamatosan túlnépesedés lesz, az gyakorlatilag kezd csökkenni, mert hogy az emberek maguk döntenek így, és milyen érdekes, hogy vajon ez azért van, mert hogy biológiailag döntünk így, vagy ez valami, nem tudom, tehát, hogy ez nagyon sokat
1: szoktam. Szociológiai kérdés, tehát hogy a társadalmak változnak, és nyilván van egy kis csúszás, tehát mondjuk ugye Ázsia meg Afrika le van maradva, de ott is
2: nem.
1: Ez jön majd.
2: Igen.
1: Tehát, hogy mint ahogy hát Kínában, szintén gyerekkorunkban, hogy a Kínában is túlnépes,
2: és már
1: és közben ott is az van, hogy már lassan baj lesz, hogy sokkal kevesebben születnek, mint
2: és
1: gondolnák.
2: Így is van.
1: Tehát, hogy hát a természet ezt megoldja.
2: Igen, ez az érdekes.
1: Amit a természet nem old meg, és ami viszont nekem pont azért fáj, amit az előbb mondtál, hogy igyekszel hazait választani, hogy az is a fülembe cseng annó a történelem óráról, ugye mi voltunk Európa éléskamrája például. És nekem borzasztóan fáj a mai napig látni azt, hogy ott, ahol korábban szántóföldek voltak, akár itt Budapest környékén, akár hogyha megyek Borsod felé a házhoz, hogy mennyi helyen épültek ipari parkok. Mm-hmm. És tudod, ez a, mindig az van, és tudom, ez ilyen nagyon közhelyes, de hogy az akkumulátort nem tudjuk megenni, meg a nem tudom mit. Tehát, hogy annyira lecsökkent az, hogy és hogy főleg Debrecennél, ahol a, ugye az agrárhoz értő rokonai mondják, hogy ott nem tudom hány koronás földek van. Vannak, meg voltak, tehát ami tényleg nagyon jó minőség, hogy oda is így ráraktuk a gyárat. De hogy itt, tehát hogy Budapest is elvisz Fót felé, ott emlékszem, mert régen mentél ki az M3-ason, ott már nőttek a mindenféle búza, meg kukorica, igen, meg nem tudom micsoda. Most meg gyár, raktár, hát ezek a raktárbázisok.
2: Nagyon sok raktár
1: mindenhol.
2: Van.
1: Elhagyod a város, és
2: mindenhol nőnek
1: raktár, raktár igen, hátán. Igen. Ilyen raktár, olyan igen, raktár, nem tudom micsoda. És értem, hogy nagyon fontos az, hogyha te rendelsz egy szilikon telefontokot, akkor azt ne 4 nap múlva, hanem már 2 nap múlva
2: mert
1: a kezedbe lehet. Csak
2: hogy
1: ezek azok a dolgok, amiben szerintem az emberiséget lehetne egy kicsit edukálni, és hogy így irányt mutatni, hogy figyelj, várják 2 helyett 4 napot, és persze, cserébe mondjuk lehet, hogy kicsit több kaja lesz, vagy persze, biztonságban tudhatjuk jobban az élelmiszerrel. Nem tudom, én ezeken szoktam így gondolkodni, de bocsánat, senkit nem akartam lelohasztani ezzel.
2: Hát ne is, mert ma nagyon vidám napunk lesz, például azért, mert mi már izgatottan várjuk, hogy ki lesz az, aki elutazhat másodmagával Görögországba, mert hogy ma ki fog derülni. Szóval akik játszanak, akik játszottak, kapkodják majd a telefont, azt most nem mondjuk meg, hogy mikor, csak hogy figyeljenek egész reggel.
1: És ha már utazunk majd képzeletben, Cilával is, mert ő lesz Cila Tours, és lesz Cila Gastro, és ma utazófőről is útra kelünk, mert hogy nincs itthon jelenleg, úgyhogy telefonon ő sem sincs, nem nincs. Úgyhogy majd telefonon, vagy messengeren, vagy nem tudom, valahogy majd elérjük, hogy onnan, ahol van, helyi specialitásokkal lepjen meg minket. Egyébként pedig még arról is beszélünk, hogy kiborulnak-e önök is, hogyha valaki nem az alkalomhoz illően öltözik fel. Nyugodtan írják meg már most 0630 30 30 95 8. Közben érkezik Teddy Swims a Slágeren.

0: Jó reggelt, ez a Sláger reggel, fél hét előtt 4 perccel. Petra, te is a lútbőrözős típus vagy, azt tudom. Igen. Készen állsz egy kis lútbőrözésre?
1: Na. Oh.
0: Jaj, egyébként nem tudom, ezt nekünk lesz-e adni, mert tudod, ez ilyen jogi ízéje van.
1: Hát hogy... nem adtuk le végig.
0: Nem, csak, bocsánat, csak
1: hangot. Bele-bele
0: hogy mi dúdoltuk el, jó?
1: Igen.
0: Tényleg, most jutott eszembe. Isten bizony, hogy kedves hallgatók, tehát ezeknél vannak ilyen mindenféle nagyon, nagyon hivatalos, nagyon jogi dolgok, hogy kinek mit szabad, vagy mit nem.
1: Jó,
0: nem,
1: de hát ha már beszélünk arról, hogy Budapest rendezi a Bajnokok Ligája döntőjét, akkor ennyit hadd mutassunk már be belőle, nem?
0: Ez a Petra volt, ő dúdolta.
1: Én voltam.
0: Nem bejátszottuk. Igen.
1: Ezért én szóval... gyönyörűen tudok dúdolni, több hangnemben is.
0: Én meg a hegedű talán. Mint a Louis de Funès csinált régen.
1: Igen, ez így, pontosan.
0: Szóval a BL döntő ugye Budapesten, a következő 2,5 nap az nagyjából erről szól, vagy hát ahogy mondtad, hogy már tegnap is találkoztál külföldiekkel, gyakorlatilag elindult a roham. Azzal mindenképpen számoljunk, ugye Valentinyi Katalinnal beszélgettünk a Budapest Airport szóvivőjével már hétfőn, áttekintettük a változásokat, most azóta még hallottam tőle, mondta, hogy a... Azt tudod, milyen vicces lesz, hogy az egyik kifutópályát gyakorlatilag parkolóként fogják használni.
1: Igen.
0: Igen. Egyszerűen annyi gép jön, tehát ugye, hát mit mondott, hogy nagyjából dupla akkora lesz a forgalom, mint szokott lenni. Tehát kétszer annyi gép jön, lesz, ami így is kényszerből idejön, hozza szurkolókat, utazókat, aztán elmegy üresen, valóban, aztán majd visszajön üresen, és majd úgy megy el, és ez ugye hát égeti az üzemanyagot, tehát ez nagyon sok. Úgyhogy amelyiknél lehet, ott viszont megoldják majd, hogy az egyes kifutópályán tárolják le azokat a gépeket, amik mondjuk itt maradnak a hétvégére, mert ugye, tehát amennyi elfér. Nem tudják hova tenni, mert nincs ennyi parkolóhely a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, és ezért az egyik futópályát ezt beáldozzák. Volt már erre példa, azt hiszem Covid idején is az volt, ott nagyon sok repülőtér csinálta ugye ezt, hogy hát nem volt más hely, tehát nem aszfaltoznak, meg betonoznak le akkora placokat a repülőterek környékén, hogy a több száz gép elférjen napokon keresztül, tehát hogy az egyik, van két kifutópályánk, az egyiken ott fognak állni szépen sorban parkolni a gépek.
1: És ahol viszont meccset nézhetnek, mert szuper jó programok lesznek, például a Hősök tere, ott ugye nem csak hatalmas kivetítőkkel várják a foci rajongókat, hanem óriás dzsemborival. Tehát rengeteg DJ lesz, jó hangulat, illetve a Városligetben is nagyon sok helyen lehet majd nézni a meccseket, de szerintem egyébként nem is nagyon kell külön felsorolnunk, mert kb. Azt láttam, hogy tegnap mentem haza, hogy a városban nagyjából a Deáktól a Hősök teréig mindenhol kivetítőket raknak ki. Az összes kis hely felkészült arra, az összes kis pub, hogy hatalmas nagy tévéket oda tettek, hogy akkor azok, akik ugye előzönlik itt a várost, ők jöjjenek és üljenek be. És ami egyébként egy nagyon helyes történet volt, tegnap taxival érkeztem, és mondta, képzeld el a sofőr, hogy vannak olyanok, akik már megérkeztek tegnap előtt, igen, mert ők bár nem mennek a Puskás Arénába külföldiként, mert nagyon drága a jegy, de mindig szeretnek elmenni azokba a városokba, ahol megrendezik, hogy átvegyék egy picit a városnak a hangulatát, és körbejárják. De, hogy azért mennek ilyen 3-4 nappal korábban, hogy így megnézzék, hogy hol nézzék majd a meccset, feltérképezik a terepet, és jól érzik magukat abban az adott városban, hogy átvegyék az atmoszférát. Hát szerintem ez nagyon helyes sztori. Tehát, hogy így tök jó, hogy a foci drukkereknek ez is fontos, igen, hogy megismerik azt, ahol van mondjuk
0: hát,
1: a döntő.
0: Ha egy tanácsot adhatnék, tényleg csak egyetlen egyet most az előttünk álló hétvégére, az lenne, hogy ha valaki nem nagy foci drukker, inkább kerülj el az egész várost.
1: Igen.
0: Most tessék menni, még most gyorsan délután a Balcsira, vagy a hegyekbe, vagy a Tiszatóhoz, vagy a Bükkbe. Én menekülök egyébként, így nagyjából dél körül tervezek, és vasárnap estig a környékre nem jövök. Aki mégis itt marad a városban, az pedig mindenképpen tervezzen. Tervezze
1: türelem.
0: Meg igen, türelem, és tervezze meg az utazását, hogy honnan, hova megy, milyen közlekedési eszközzel. Akár a BL-re megy, akár attól függetlenül szeretne a városban létezni, számítson rá, hogy óriási tömeg lesz mindenfelé, tehát nehéz lesz mitten fölférni a buszra, villamosra, metróra, mindenfelé tömegbe botlik majd az ember. Tehát, hogy ez most egy ilyen.
1: És amúgy meg tök menő, mert hogy tényleg gyakorlatilag az egész világ Budapestet fogja nézni. Szóval, hogy ennek azért örüljünk, tehát ilyenkor nem biztos, hogy háborogni kell.
0: Ja, nem, abszolút nem.
1: Azért te, mondom, hanem azok, akik tudod...
0: Hát, de hogy igen, erre is, de hogyha előre tudatosan ezt így magadban mantrázod,
1: igen,
0: hogy ez lesz, akkor kevésbé tud fölbosszantani hirtelennyiben. Tehát készüljünk föl rá, leginkább most lelkileg erre a hétvégére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-202-100-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
6: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6, ferrobreaker.hu.
7: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és bent medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
10: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Melyik állat tud tintát kilövelni, ha veszélyben van?
13: Na nem, ezt nem tudom.
14: Tinta hal. Igen.
13: Igen.
14: Meg a polip.
13: A polip is. Annak is van tintája?
14: Igen.
13: Úristen, mert, akkor...
14: Mert ugye az íz és pongyabobba is van.
13: Igen. Akkor lehet, hogy nálunk odahaza a faluba Sanyi bácsi tinta hal. Mert mindig azt mondják, amikor bemegy a kocsmába, hogy na itt van a tintás.
15: Sokat tintázott.
14: Lehet, hogy sokat tintázott azért, mert sok kávét ivott, és akkor így, amikor nem ízlett neki a kávé és kikötte, akkor az úgy nézett ki, mint a tinta.
13: Ja igen, hát ezért tintás Józsi bácsi.
10: Végre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
1: A reklám után.
16: Nagyon kellemes időre készülhetünk a mai napon, illetve a hétvégén is. Ma egy picit frissebben indult a reggelünk, tehát az a csípős, kellemes koranyári idő volt, ami egyébként egy blézert azért még reggel elbír, bár én pont ma először jöttem úgy, hogy jó, akkor nem kell a blézer, érezzem a hűvös szellőt, ezt most még érezhetjük, de egyébként délutára ilyen 25-26 fokot ígérhetek, és holnap már visszatér a strandidő 30 fokkal.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
18: Először is a MÁV Inform ügyeletesebb Pejper Károly a vonalban. Mi a helyzet most a vasútvonalakon? Jó reggelt!
19: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Jó irány van a reggel vonattal utazóknak, mert zavartalan a reggeli forgalom, csak nem mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Viszont karbantartás miatt egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvár Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon. 30-60 perce hosszabb bejutási idővel kell amúgy számolni. Augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is, ugyancsak pályakarbantartás miatt. Az Intercity-k és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között kell pótlóbusszal utazni. Viszont hallásra!
18: Köszönjük szépen! Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és M0-ás, az M0-ás között viszont nem zavartalan a forgalom. A külső sávban jelentősen lelassult a haladás, szakaszosan torlódás is kialakult, ezért személygépkocsival érdemes az átterelt belső sávot választani. Budapesten pedig a Nyírpalota úton a Szent Mihály út előtt a külső sávban balesetnél helyszínelnek, írja a BKK. És azt keresem, Kriszti meg is írta, hogy A buszvégállomásnál ütközött össze egy BKV busz és egy személyautó. Rendőr és mentő a helyszínen. Reméljük hamar végeznek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:47 után 2 perccel, és Edre kérdezi, hogy na és az árakhoz mit szóltok a BLM?
2: Árak?
1: Az árak.
2: Az igen. Árak.
1: Az árak, ah. Árak. Hát mesélt egyik kolléganőnk, Ágica mondja, hogy nyüstölték a rokonok, vidéken élő rokonok, hogy mi nem adott ki a lakást, gyere haza a vidékre, add ki, mert egy hétvégé alatt 1,5 milliót kereshetsz, mert hogy olyan árak vannak, most néztem, hogy bizony van olyan szállás, ami ilyen 14-15 millió.
2: Mi az, micsoda? Az valami penthouse, hogy mi lehet, te jó ég?
1: Fia, azért nyilván vannak itt, akik apartmant vesznek ki, jó, persze, akár a szállodában igen. is egy igen, komplexebb igen, igen. lakrészt, vagy valamit, és hát az a szomorú valóság, hogy nyilván a BL árazását ezt nem a magyarokhoz találták ki, vagy nem nekünk, hanem hogy hát ez abszolút a külföldiekre van méretezve, mint hogy maga a meccs belépő is, tehát az is ugye eszméletlen sokba kerül.
2: Hát meg nem mi találjuk ezt ki, tehát ez mindenhol így van. Igen. Tehát amikor olimpia van, akkor azokban a városokban ugye ott kerül nagyon sokba pénz. Amikor majd VB lesz Amerikában, akkor ott rengeteg pénzért tudsz majd enni, inni, nem tudom, szállást kivenni.
1: Igen, igen, de hogy például az UEFA határozza meg, ugye, hogy mennyi a magára a bajnokságra ja, a beugró, hát tehát hogy az azt ők megadják, hogy persze. ennyi, és akkor nyilván le van osztva, hogy mennyi kell, hogy a szervező, városnál vagy a rendezőnél maradjon, a költségek fedezésére, stb.
2: Micsoda stb. Biznisz mehet ott a háttérben.
1: Hát ez az egész sport, ezt mondjuk azt a részét nem szeretem, amikor az egész sport már bizniszé válik. Ja, ez a labdarúgásra épp úgy igaz, mint a Formula 1-re és az összes többire. Tehát, hogy hát én ilyen old school vagyok, hogy úgy megvan a fejemben, hogy régen, amikor egyszerűen csak kimentek, és a játék örömért, és ő a jobb, meg ő a jobb, de
2: hát figyelj, én úgy visszamennék abba. A foci, hogy ez valami hihetetlen. Tehát ez egyszerűen őrület számomra, hogy hogy lehet az, hogy a futballban még mindenki, még mindig ennyire szerelmes, hogy ennyi pénzt elköltenek erre. Hát de... És hogy mindent el lehet adni a focistákkal.
1: Nem csak a focisták, a minden biznisz lett. Tehát a kisállattartás is ma már ugye ugyanolyan biznisz.
2: Hát
1: tehát, hogy vagy az egészségügy is biznisz. Szóval, hogy érted, amikor annak idején ott a, nem tudom, valaki kis köténykében a 20-as években még rájött arra, hogy mivel, milyen összetevőkből kell gyógyszert csinálni, hogy ez meggyógyítsa azt, és mindenki igen. örült, és gyerünk, gyógyuljál, és akkor segítettek egymásnak az emberek, igen, és most minden, mivel lehet jó sok pénzt keresni, és ez a legfőbb motiváció.
2: Úgyhogy, ha bárhova mennek ki, és mondjuk enni szeretnének, akkor ne lepődjenek meg az árakon, jó? Tehát ez, de tudjuk, hát a Hungaroringra is, hogyha kimegy valaki, akkor tudja, hogy 5000-ért eszik egy lángost, szóval, hogy ezen azért nem
1: lehet valaki meglepődni. Megy a szurkolói táborba, ott is megnézik, hogy van-e kis szendó, meg mondjuk kóla a táskában, vagy hát a hűtőboxban.
2: Azért, mivel a hősök terére, hogy ez nem egy elkordorozott rész lesz, mondjuk, ahol ugye ingyenes bulik lesz, szerintem ott nem vizsgálnak át, nem?
1: Mi mindenhova hűtőboxsal megyünk egyébként is, nem? Úgyhogy, hát... Jó, értem azt is, hogy van, aki meg ugye kihasználjuk ezt a félelmet, hogy jaj, de lesz-e szállás, lesz-e, ja, minden persze. rendben lesz-e. Egyébként is ezek egy mind tanult félelmek, azt te tudod, abszolút. Hogy ami velünk születik félelem, az igazából azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen kettő van, az egyik a magasságtól, meg a zuhanástól való félelem, a másik pedig a hangoktól.
2: Az velünk születik?
1: Igen, ez a kettő. Azt mondják, ez a kettő. Tehát a kisbaba, amikor megszületik, akkor... A hangos zajoktól ijed meg, és egy kicsit attól, hogyha mondjuk támasztod, ugye tartod, és a fej alól óvatosan kiveszed a kezed, akkor már ösztönösen elkezd fölfelé kapaszkodni, mint hogyha vissza akarná húzni magát. Meg volt is egy ilyen kísérlet sok-sok évtizeddel ezelőtt, hogy egy ilyen üveglap alá az egyik oldalon ilyen, ezt a furcsa mintát tettek, tudod, mint hogyha szakadék lenne alatt, a másik ott meg semmi nem volt, és hogy ösztönösen a pici baba, ez nyilván az evolúcióval együtt jön, és ez, szerintem az állatok is így működnek, hogy az simán nem ment át rajta, hanem már ott megtorpant. Tudod, vannak ilyen macskás videók is, meg kutyások a YouTube-on, hogy az állat is van, amelyik megáll, és így nézi,
2: igen,
1: hogy
2: mi történik.
1: Hogy ott lefelé próbálja értelmezni, hogy hú, ha ott lefelé valami gödör van. Nyilván ez a túlélés miatt fontos, de hogy az összes többi, hogy az állatoktól félsz, a pókoktól, stb. Ezt állítólag ezt megtanuljuk.
2: Egyébként ezt jó, hogy mondod, mert hogyha belegondol az ember, akkor kisgyerekként nincs félelemérzetünk. A szülők azért aggódnak állandóan, mert a kisgyerek az mindenen átmegy, még a betonon is. És aztán a szülők kezdik el, és melyik szülő ugye milyen, mert például anyukám nekünk sok mindent engedett, hogy tapasztalati úton tudjuk azt, hogyha elesem, akkor az fáj, és hogy vigyázzak magamra.
1: De hát vannak olyan szülők... kórházban volt lila zöld fotók, már akarták venni az anyukájától, hogy úristen, mit csinál, mit csinál.
2: Kopogtatott anyámnál,
1: hagyom, hogy a gyerek megtanulja magát. Én hiába mondom neki, hogy szúrvág, féget.
2: Nem, azért ilyeneket nem engedett, de hogy tényleg egyébként vannak azok a szülők, akik viszont túlféltik a gyereket, és azok a gyerekek, nekem volt olyan osztálytársam, mindentől parázott. Tehát elmentünk egy osztálykirándulásra, és nem hittem el, hogy mindentől. Jaj, nem szabad bemenni a fűbe, mert akkor a kullancsok belemásznak nem a combjába, a bokámba. És akkor tudod, így mondta ezeket, és akkor a tanárnéni próbált egy kicsit lecsendesíteni, és amikor én 2 napra mentünk, a második napra már normális gyerek lett. De hogy azokat a félelmeket egyébként tényleg az anyukája plántálta bele, és nagyon ijesztő volt azt látni.
1: Aha. Hát ugye kétféle módon tanulunk, egyrészt saját tapasztalatból valóban, amit mondasz, és ezért fontos, hogy nyilván észszerű keretek. között.
2: Persze.
1: De amíg nem én esik el a gyerek...
2: Tehát érted, még élek, szóval anyám életben vagyok.
1: Jó, minden rendben. Tehát, hogy egyrészt nyilván, hogyha megcsíp a darázs, például nekem ez nagyon emlékezetes. Gyerekkorban egyáltalán nem érdekelt a darázs. Addig, amíg egyszer ugráltam, tudod, nem is az óvodában, voltunk nagymamáméknál, és ott a szomszéd hétvégi házban voltak ilyen félig a földbe ásott gumi abroncsok. Tudod, színesre festve.
2: Igen.
1: Régen az divat volt, de az óvodában is volt olyan. És ugráltam rajta, Zolika ment, és az egyiknek a belsőben volt egy darázsfészek. Na, hát ott az Achilles-ín környékben, a bokámnál olyan csípett, figyelj, utána még éveken keresztül, ha 10 méterről megláttam egy darazsot, már olyan para fogott el, most már viszonylag ilyen normálisan kezelem, tehát már nem kezdek el hadonászni, hanem nem még mindig nem szeretem, tehát ha ülök a teraszon, és gólára rászáll a darázs, az még mindig ilyen, innen, régen egyáltalán nem érdekelt. Tehát, hogy vannak ezek a megtanult félelmeink saját tapasztalat nyomán. És hát van az, amit meg a szüleinktől tanulunk el, és ez nem is kell, hogy feltétlenül mondogassa, hogy jaj, hanem mit tudom, én azt látod, hogy anyukád megijed mondjuk a darástól, akkor egy idő után ezt te eltanulod tőle. Téged hiába nem csípett meg, azt látod, hogy úristen, ettől parázni kell.
2: És akkor te is elkezdesz tőle félni.
1: Igen, tudod, erre is vannak nagyon YouTube videók, amikor megy a gazdi, nincs is ott semmi, de lép egy nagyot, mert mondjuk oda van festve egy vonal, és akkor a kutya eltanulja, és nem tudja miért, de ő is azt csinálja.
2: Igen. A Sláger FM Facebook oldalán már ott a kérdésünk, te mitől félsz és miért? Erre tessék válaszolni. Az első üzenet, ami érkezett Évitől, semmitől, borsodból jöttem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matrica gyűjtés oldalon.
5: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
6: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
7: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.

0: Rita Ora, Zaz, Mac DeMarco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszavonják a volt budapesti főispán stábjának végkielégítéseit. Országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe. A Legendák tornája vezeti fel ma a holnapi BL döntőt. Jó reggelt kívánok, Szendő Fiori vagyok. Visszavonják a volt budapesti főispán stábjának végkielégítéseit. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési

0: jótékony célra ajánlják fel. Négy férfi összeverekedett különböző szúróvágó eszközökkel felszerelkezve Csepelen tegnap délután. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a verekedésre a Kossuth Lajos utcában került sor, egy gumilövedékes fegyverrel is leadtak több lövést. Az eset során ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínről rendőri kísérettel kórházba szállították a résztvevőket. A BRFK életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. A tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el mától a NÉBIK, a Belügyminisztérium országos katasztrófavédelmi főigazgatóságának egyetértésével. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, a kijelölt tűzrakóhelyeken, a parlag és gazégetés pedig szintén nem engedélyezett. Grillezni lehet a belterületi kertekben, de ahhoz is inkább gázégőfej vagy elektromos grill használatát javasolják. Juhász Roland is szerepet kap ma a budapesti Bajnokok Ligája döntőt felvezető legendák tornáján. A 95-szörös magyar válogatott védő olyan világsztárok mellett lép pályára a Bab László Budapest sportarénában, mint Luis Figo, Cafu vagy Ivan Rakitic. A tornára a tavalyi győztes csapat Figo vezetésével címvédőként érkezik Budapestre. Erről Juhász Roland, a magyar csapat kapitánya beszélt a Sláger FM-nek.
1: Ugye ez most már rendszeres szokott lenni, ez a legendák tornája, tényleg nagyon komoly névsor sorakozik fel így a csapatokon belül, mindenképpen egy közönség szórakoztató is, általában egy ilyen torna, és hát tényleg a sztárokból nem lesz hiány. Mivel, hogy volt profi sportolókról beszélünk, minden ilyen tornának azért van tétje, amellett, hogy tényleg ez egy kis felvezető a másnapi döntő előtt, ugye amikor megérkeznek a különböző nagy nevek. Minden sportoló, aki is profi sportoló volt, de szerintem aki valamilyen szinten sportolt, az is presztízst csinál bármilyen ilyen szereplésből, de alapvetően szerintem inkább a jókedv és tényleg a közönség szórakoztatására fog szólni.
0: A BL döntőhöz kapcsolódó Bajnokok Fesztiválja május 31-éig várja a szurkolókat a Hősök terén. Hétfő után szerdán is megdőlt a fővárosi melegrekord, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Újpesten 34,4 fokot regisztráltak, ezzel csaknem egy fokkal megdőlt az erre a napra vonatkozó budapesti melegrekord. Kellemes napos időre van kilátás ma is, csak kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Az északi északnyugati szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések. 26 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétvégén ennél is melegebb lesz, de felhő takarhatja a napot. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Napközben ismét 30 fok fölé melegszik a levegő.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Clivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.clivet.hu.
3: A 4-es számú főúton Üllő közelében két személyautó karambolozott, a 30-as kilométernél ezért jelenleg félpályás korlátozás van érvényben. Az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás között a terelésben jelentősen lelassult a haladás, főleg a külső sávban, személyautóval érdemesebb lehet az átterelt belső sávot választani. Egyébként is élénkül a forgalom az autópályákon, illetve a főutakon, a fővároshoz közeli szakaszokon leginkább, és persze a város irányában. Így lassan telítettek már a sávok az M3-ason Bagnál és Magyaródnál, az M0-es csomópontjától befelé kifejezetten lassan lehet csak haladni. Sokan autóznak a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Szentendre és Budakalász között, a 31-esen Mendén és Maglódon, valamint az 51-esen szintén a főváros irányában. Az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban jelenleg baleset nehezíti a közlekedést, és lassabb már a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a budai alsó rakparton a Petőfi-tól az Erzsébet hídig, a Pestin pedig a Szent István park tól a Lánchídig.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
3: 7 óra 7 perc, köszönti önöket Pordán Petra
5: és Somogyi Zoltán.
3: Kérnénk szépen, írják meg nekünk a Sláger FM Facebook oldalán vagy SMS-ben,
5: hogy mitől félnek és miért?
3: Kíváncsian várjuk. Úristen, nem írt senki! Nem, viccelek, de attól félnék tényleg, megijednék előbb-utóbb.
4: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4-8-kor kérdeztük, mitől félnek és miért. Azt írja Gábor, hogy búvárkodás közben elfogy a levegőm. Többször megálmodtam már.
2: Jézusom, szegény a szörnyű.
1: Én most megijedtem.
2: Úristen.
1: Az borzasztó lehet.
2: Hát ez tehát, biztos. Hogy amikor, lent vagy, nem tudsz mit csinálni.
1: Hát csinálsz? Nem a fulladás. Tehát, hogy, mert az igen. Olyan, mert ugye lassan következik persze. Be, nem fájdalmas közben, mint igen. Amikor mit tudom. A feleset, hogy az zuhanál. Jó.
2: Szilvia Facebookon azt írja, sziasztok, hogy liftben maradok, vagy ébren maradok egy műtét során. Sose szerettem az altatásos műtéteket. Úristen, az borzasztó.
1: Volt az a film, 2000...
2: Én tudom, melyikre gondolsz.
1: Jessica tudom. Alba.
2: Igen, és a Hayden Christensen.
1: Az,
2: és
1: az
2: a mond, nem, én még nem, de a Tommy Montez ja. Zseni, Éberség a címe, és hogy ezt mindenképp nézzem meg. Mert igen. Hogy ott a fiú ébren marad, ugye? Valami ilyesmi a sztori altatás
1: hát nem
2: közben.
1: Akarok spoilerezni, igen, ő egy luxi gazdag csávó, a Hayden Christensen, és azt hiszem szívműtétje, tehát valami nagyon komoly műtétje lesz, és hogy ez egy valós orvosi jelenség, hogy a, valahogy a tudatánál marad. Nem tud mozogni, nem tud reagálni, de hogy a tudatánál
2: Jézusom.
1: Van. És nem is a műtéttel van egyébként a baj, hanem a, hát a Jessica Albával van a baj.
2: Valamit.
1: Hát igen.
2: Jó, nem mondd el, nem mondom meg el, nézni.
1: De hogy fú, egyébként, és hogy figyelj, most kirázott a ideg, hogy ültünk, így néztük, és hogy tudod, hogy közben így belehelyezkedsz abba a szituációba is. Tehát igen. Van egyrészt ez a szerelmi, vagy akármilyen
2: vagy.
1: Szál, de hogy Jézusom, tehát annyira jól jelenítették meg az egészet. Hát tudod, nyilván visszhangoznak a szövegek, igen, amiket igen, ő igen, hall, igen, ilyen fél éber állapotban, meg letaglózó volt.
2: Azt írja valaki, sziasztok, a kutyáktól nekünk is volt többféle is, de az idegen kutyák valahogy mindig megtalálnak engem, és a gyerekeimet is, és mindig meg akarnak kóstolni, úgyhogy jó messziről kikerülöm őket. Figyelj, ez borzasztó lehet akkor, hogyha genetikailag a gyerekek öröklik ezt.
1: Évi írja, klaustrofóbiás vagyok, mindig félek, ha utaznom kell, hogy elég nagy lesz a repülőgép. Bizonyos méret fölött nincs baj. Egyszer át kellett ülni egy légcsavaros City Hopperbe, az maga volt a pokol.
2: És ha már klaustrofóbia, Krisz is itt van velünk, aki a bezártságtól fél. Szia, Krisz, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Nálad is méret függő? Bocs.
3: Nem. Illetve valamilyen szinten igen, ugye nekem a munkámból is adódik ez valamilyen szinten.
2: Mit csinálsz?
3: Úgyhogy, hát, legegyszerűbben azt mondanám, hogy ilyen tartályokat vizsgálok, és hát azért ott be kell látni kisebb helyekre, ahol azért hogy azt nem emberre találták ki.
2: Úristen!
3: És azért van egyfajta klausztrofóbia az emberben, de hát a munka az munka, ott azt valamennyire félre kell tenni.
2: De várjál, amikor bemész egy olyan tartályba, ami kisebb, mint ami neked a normális lenne, akkor valamit mantrázol? Tehát próbálod magad nyugtatni ilyenkor valahogy?
3: Igen, mindig azt szoktam mondani, emberben még nem maradt.
1: Ezt akartam mondani.
3: Bármi van, valaki majd
1: hiszed,
3: vagy
1: jó, kimenni, tudod, menni. Ezt szokták mondani, valaki fél a repüléstől, azt szokták mondani, hogy a repülőgép még nem marad fönn.
2: Ez igaz, igaz.
1: Szóval...
2: Köszi, Krisz!
3: Én is így kezelem.
2: Kemény vagy, hogy ennek ellenére ilyen munkád van, ez őrület.
3: Igen, de hallottam, hogy itt a cég környezetében már tériszonyos alpinistát is.
2: Ne viccelj már, olyan alpinist, aki... Nem,
1: az halál lehet. Lehet, az pedig fölmenni.
3: Bizony.
2: Azt a mindenit.
3: És azt mondja, hogy ő tudja függetleníteni, tehát hogy ő alapvetően fél a magasságtól, de a munka az munka, és akkor az
2: elájulok, de tényleg. Köszi, Krisz!
3: Mondtam, hogy érdekel a technika, de nem. Mondd a szakmai titok.
1: Aha.
2: Ez kemény. Szép napot, szia!
1: Most azon gondolkodom, ez a tartály meg bezártsága, hogy nem a Q ügyosztály sorozatban volt, de egy szintén valamelyik ilyen dán vagy
2: svéd
1: Norvég,
2: vagy valamelyik. Vagy,
1: te, igen, tehát valamilyen északi film, egy pár évvel ezelőtt, hogy egy eltűnt kisgyereket keresnek.
2: Aha, azt én ajánlottam
1: azt,
2: neked.
1: Azt te ajánlottad?
2: Igen, az nagyon
1: a
2: jó volt.
1: Azokat
2: ott élt a tartályban. Ott volt a tartály, igen.
1: Igen. De hogy nem jó vége. Nem volt
2: happy
1: end.
2: Az nagyon kemény volt, úristen. Ott én is éreztem azt, hogy ő mit érezhet. Tehát az borzasztó volt.
1: Akkor várj, másikról beszélünk, mert itt ennek nagyon nem volt jó vége. Ő már nem érzett semmit. Na mindegy, ebben most nem menjünk bele.
2: Nem az, amikor a lányt ott tartották, mert azt én nem javasoltam, hogy
1: nézd meg. Nem, ez egy ilyen horrorba hajló. Ez egy ilyen szigeten játszódó, és keresik, hogy ki, hova, miért van ott szellem, meg nem tudom.
2: Nem,
1: ez durvább volt.
2: Én egyébként a sötétségtől félek, és most már tréningelem magam, nem tudom, ezt kézzed, hogy nem tudom. Már gondolkoztam azon, hogy hipnoterápiára kéne mennem, hogy valahonnan ezt előhívják, hogy Petra, ez miért van.
1: Feküdj le itt a kanapén.
2: Nem, valami szakemberhez.
1: Én szakember.
2: Mi vagy te, hipnoterapeuta? Honnan tudnád? Na, és az a lényeg, hogy régen úgy tudtam csak elaludni, hogy az ajtót azt 46-szor most is ellenőrzöm, de hogy még be is reteszeltem. Tehát, hogy ha a Tomi nem volt otthon, akkor elé raktam bőröndöt, és be kellett zárnom az ajtót. Nem tudom, hogy mitől félek, hogy kijön be, ne kérdezz meg. Most már képzeld el, hogyha mondjuk nincs otthon a Tomi, nem alszik otthon, akkor tudok úgy aludni, hogy nyitva van az ajtó, mármint nem a bejárati, hanem a szoba ajtó, és már nem reteszelem el. De hogy mitől félek, ezt nem tudom.
1: Hát attól, hogy egyszer csak hajnali kettőkor, majd amikor a Tomi nem alszik otthon, akkor éjszaka erre riadsz föl, hogy én ott állok.
2: Azt milyen jó lenne.
1: Azt hiszem, lenne. Hogy ott megérdik. De nem mondanám meg, hogy én voltam, gyorsan utána visszaosodnék a kocsát, és akkor más éled másnap, hogy ez éjszaka a közepén. Jól nem. Aludtál, Petra?
2: Ja, igen, nagyon jó lenne. Jöhetnek még a félelmek.
1: 0630-30-30-95-8 vagy a Sláger FM Facebook oldalán.
0: Sláger. Sláger. Sláger FM.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Helyesbítenem kell, amit mondtam az előbb. Nem skandináv, izlandi na. Film. Tehát, hogy nem norvég, nem svéd, nem. Izlandi film északi, megtaláltam.
2: Északi.
1: Yeah. I remember you. Emlékszem rád. Ez a cím, és egy ilyen kis mindentől elszigetelt település. De hát ez a tipikus ilyen kis deszkaházak, igen, vagy ilyen fából készült házak, ami ugye az északi népekre jellemző, és ott egy kisfiúnak a szelleme kísért, és aztán ezt fejtik vissza, és egy tartálynak is ebben szerepe van. Hát, ne nézd meg, nem csak, hogy nem vidám, hanem még ijesztő is.
2: Jó. Hogy mitől félnek és miért, erre rengeteg üzenet érkezik. Azt írja nekünk Lenke a békáktól, a gyíkoktól, sajnos írtózom tőlük, azért félek tőlük. Aztán Anita a pókoktól, mindegy, hogy mekkora vége van tőlük. És itt van velünk Chuck Norris is, Zoltán álnéven, aki azt írta, hogy már semmitől.
1: Az vajon minek köszönt? Mi lehet a titok?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen.
1: De biztos megérünk, vagy nem tudom mi. Régen én tudom, hogy azért féltem a sötétben, vagy ilyen, mert a bátyám állandóan ijeszgette. Na, nem hallgatod a műsort, szokta ilyenkor jelezni, hogy már megint árulkodtam valamit. Ugye 7 évvel idősebb, és volt otthon kis boros pincénk lent a családi házak a pincében, nagypapámnak. Nem, hanem mentem le, és rendszerint azt csinált, hogy mentem le a lámpám, és előugrott a sarok mögül, és fölkapcsolt egy zseblámpát, amivel mondjuk alulról megvilágította az arcát, amit tehát így még rátett, még egy lapáttal, és még egy, és még egy, és akkor a hétvégén Zolika össze csinálta
2: hát
1: magát.
2: Csodálom.
1: Meg hát ugye ez a hétvégi háznál, ahol ugye nem volt áram, meg víz, meg stb., és ott az erdő szélén egyébként is huhogtak a bagyok, cilipeltek a tücskök, és akkor este váratlanul a sötétből, tehát imádott ijeszgetni. Na hát ezért nagyon sokáig, de most már simán, tehát hogy abszolút nem. Kinőttem. Na.
2: Anita azt írja, sziasztok, az esti mesétől, a Delta intrójától, mondjuk attól én is féltem,
1: de a
2: főleg amikor
1: intrójától,
2: képpel együtt néztem. Ez azért, mert olyan sötét volt ott, nem a hangtól, hanem ott a képtől féltem, ja. Úgyhogy ezt abszolút meg
1: nekem tudod, melyik főcím volt ijesztőbb? Emlékszel, hogy a panoráma? Panoráma főcím is, hogy egy ilyen csőbe belement, a kamera belement a zseblámpába, vagy a íróasztalámpába, abból izé lett ilyen, a metroalagútba lettünk, utána az írógépbe, és tehát jöttek ezek a képek, és Jézusom.
2: Én ezt bírtam, mert az elektronikus zenét úgy tűnik, már akkor is szerettem.
1: Meg azért se szerettem, mert tudod, ez vasárnap este volt, és utána másnap suliba kell menni.
2: Ja, hát
1: tehát az is benne volt valószínűleg az élményben.
2: Jön egy kicsit morbidabb, elnézést kérte. Mária azt írja, hogy attól félek, hogy felébredek, miközben már benn vagyok a hamvasztó kemencében.
1: Jézusom, miről jut eszedbe ilyen?
2: Azért az kemény lehet. Igen, valaki az imádkozó sáskáktól, Edith, hát az annyira kis cuki állat, de tökre értem, tehát hogy nyilván mindenkinek megvan az a bogara. Mondjuk állattól te félsz, Zoli, mert én nem.
1: Alapvetően nem, hanem attól függ, hogyha váratlanul bukkan föl. Tehát, hogy a háznál volt már, hogy valami
2: egy
1: kis
2: medre?
1: Sikló, tudod, tolod a fűnyírót, és egyszer csak ott tekereg így hirtelen, de hogy semmiből ott van,
2: igen,
1: a meglepetés ereje miatt nyilván.
2: De nem hát az állattól
1: nem,
2: félsz,
1: nem az állattól, utána már, amikor így nézem, akkor már oda meg odahajolok, és dumálok hozzá, meg lefotózom. Elküldtem a Bodzolinak, hogy figyelj,
2: ez mi?
1: Ezzel van valami dolgom, hagyd békén, annyi a dolgod vele, hogy nem kell vele csinálni semmit.
2: Valaki írja a pókot, a mozgó lépcső, tényleg a mozgó lépcső, az is érthető, hogy valaki nem mer rá. Igen, fél attól, hogy a végén nekem volt én ismerő. Igen. Hogy becsípi a lábát.
1: Főleg a szandálban, vagy mi?
2: Igen.
1: Hú, ebben milyen jó horrorfilmet lehetett csinálni, ledarálja.
2: Szerintem biztos, hogy volt ilyen nyolcadik utas. Nem a nyolcadik utas. Mi az a végállomás? Tudod, amiben mindig végső állomás. Abban ilyenek vannak, hogy bezárják a szoliba, meg benyeli a lábát. Na, azt én is meg tudom nézni, ez annyira nevetséges. Hát az nem horror.
1: Egyébként a jó hírünk legyen ez így a végére búcsúzóul, hogy ugye az elején onnan indultunk, hogy ezeket a félelmeket eltanuljuk, megtanuljuk. Például a szüleinktől, vagy másoktól lemajmoljuk, de hogy ugyanígy meg lehet tanulni, leküzdeni őket. Tehát, hogy a pókoktól is féltem. Régen a WC-nkben, ami egy külön helyiség volt, tehát nem a fürdőszobánkban volt, hanem külön volt, ott fönt ugye a szellőző nyílásnál, ott mindig voltak, de az a nagyon hosszú, vékony lábú pók. Ami ilyen kis pici, kaszás gombszerű.
2: Pók.
1: Az a kaszás pók. Nem vagyok szakértő, nem vagyok egy.
2: Igen.
1: És figyelj, mindig apámnak, hogy apu!
2: Mondtam,
1: addig nem vagyok hajlandó odállni, pipilni a pedig érted, ez fönn volt 2 méter magasan.
2: Igen.
1: De mondtam, ezt tüntess el, addig én oda nem megyek. Hát ez, és aztán valahogy ez is hullára nem érdekel. Az érdekel, hogyha rajtam mászik végig.
2: Igen.
1: Mondjuk egy ilyen nagyobb méretűt, azt nem szeretném, de az meg nem félelem, az inkább írtóz, vagy
2: pedig hát, olyan szépek.
1: Mi erre jó szó? Igen, írtózol, vagy olyan gusztustalannak tartom. Tehát nem félelem, hanem viszolygok tőle, igen.
2: Forgattam madárpókkal, úgyhogy megfordították, és láttam a gyönyörű kis szőrös kis csápjait, és tudod, utána megsimogattam, tényleg olyan, mint a plüss vagy a bársony. Azóta szeretem őket.
1: Vannak nekem is szőrös csápjaim, hát
2: nincsen elég lábad, az a baj. Na, most már tessék jelentkezni a Hablagyba, mert hogy lehet menni a Blaha Louisiana koncertjére a Budapest Parkba, aztán adunk a Rozália Borpik is belépőt, sőt, borkostolót tartalmazó ajándékcsomagunk van, illetve Szulák Andi koncertjére is adunk páros belépőt, úgyhogy hajrá!
1: Legyenek ügyesek. 7:30 lesz már közben 2 perc múlva. Jó reggelt!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
1: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
1: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
1: www.ibusz.hu.
2: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
3: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kis vonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor vasúttörténeti park. vasuttörténetipark.hu.
4: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
5: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Ért, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
6: Joker napok a Petrányi autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
7: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
8: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
9: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Magyar Péter megbeszélést folytatott a NATO főtitkárral. A Veszprémi kórházba látogatott az egészségügyi miniszter. Hétfőtől félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést tegnap Magyar Péter kormányfő Brüsszelben. A miniszterelnök erről Facebook bejegyzésben számolt be. A főtitkárnak elmondta, hogy Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének, és egyetértettek abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeztek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében. Magyar Péter megerősítette azt is, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. A Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházba látogatott dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és dr. Buga László államtitkár. A vizit elsődleges célja a meghibásodott hűtőberendezés helyzetének felmérése volt. A társszervezető személyesen tekintette meg a hűtőgépet, valamint az ideiglenesen üzembe állított folyadékhűtőt is. A kórház vezetése tájékoztatást adott a javítási munkálatok állásáról és az intézmény jövőbeli fejlesztési terveiről. A megbeszélésen szó esett az új egészségügyi kormányzat stratégiájáról, valamint a betegellátás minőségének javításáról is. Hétfőtől félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A június 1-től kezdődő és várhatóan egy hónapig tartó kivitelezési munkálatok alatt a félútpályát zárják le. A forgalom váltakozva jelzőlámpás irányítással haladhat majd, közölte a Magyar Közút. Az új dilatációs szerkezet beemelését azonban csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják. Készül a BKK a fővárosi Brinkasztráda megépítésére, ami új védett kerékpársávot jelent a Nyugati tér és a Boláros tér között, összesen 7,4 km hosszan. Az új bringasáv legalább 1,8-2 méter széles lesz, mellette pedig egy 80 cm-es pufferzóna és fizikai védőelemek választják el a parkoló autóktól. A fejlesztés célja, hogy a kevésbé rutinos kerékpárosok és rolleresek is biztonságosabbnak érezzék a belvárosi közlekedést. A projekt részeként teljes útburkolatfelújítás is történik, nem csak a kerékpársávban, hanem az autósávokon is. Hétvégén rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, péntektől vasárnapig a Kálvin téren, a Bakás téren és a Rádai utcában. A háromnapos fesztiválon klasszikus zenei koncertek, táncházak, pódiumbeszélgetések és orgonamaraton is várja a közönséget. A nyitónapon Részbúvós és Zsoltár énekes fáklyás felvonulást is tartanak, majd többek között a Zámír projekt és a Platon Karatevis színpadra lép. Szombaton vezetett városi sétákon mutatják be a református kulturális örökséget, emellett gazdag koncertprogram várható a Bakács téren.
11: Bori, köszönjük szépen, lassan, de biztosan visszatér a kánikula. Ma még erre nem kell készülni, a maximum hőmérséklet az 24 fok, viszont holnaptól valóban visszatér az igazi strandidő 30-31 fokkal.
12: A 4-es számú főúton Üllő közelében két személyautó karambolja miatt a 30-as kilométernél továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás között személyautóval érdemesebb most az átterelt belső sávot választani, és számítsanak rá, hogyha bejönnek Budapestre, az Egér úton befelé a Balatoni út után a külső sávban baleset nehezíti a közlekedést. Mire számítsunk, ha vonatra szállunk? Már is mondja Pejper Károly a MÁV Informtól. Jó reggelt, szia!
13: Szia Zoli, jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Jó irány van a reggel vonattal utazóknak, mert zavartalan a reggeli forgalom, csak nem mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Viszont karbantartás miatt egy hónapon át a pécsi Mecsek és a Kaposvár Intercity helyett pótlóbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett pedig június 10-ig ugyanezen a szakaszon. 30-60 perce hosszabb bejutási idővel kell amúgy számolni. Augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is, ugyancsak pályakarbantartás miatt. Az Intercity és a személyvonatok helyett szerencsés Nyíregyháza között kell pótlóbusszal utazni. Viszont hallásra!
14: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Folytatódik a

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Emlékezzenek vissza, volt a közelmúltban ez az a jugoszláv magyar teljesen barátságos mérkőzés. A jug a magyaron, hogy figyeltem, egy dolog volt teljesen felesleges, a labda. Minek? Hát olyan meg voltak a nélkül is, nem? Kiúztuk a gyufát, na, azt mondja utána egy-két szakember, hogy én a mérkőzéssel elégedett voltam. Hát, ha már a kispadon ülnek, miért nem nézik meg? Hát tényleg, tehetnék, ugye? Na, sajtó másnap reggel kezdi a szöveget, hogy ez az, a fiúk mindent megtettek. A küzdőszellem, meg júj, meg hű. Meg volt, amelyik már futott is, meg minden. Adjam már.

0: go.
1: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
2: Egy Blaha Louisiana rajongó a vonalban, ha minden igaz. Jó reggelt!
3: Hello, hello, sziasztok!
4: Melyik a kedvenc dalod tőlük?
3: Hú, te most így nem nagyon akarnék idézni tőlük egyet sem. Szeretem őket, de hogy így a legnagyobb élményem az volt tőlük, amikor Veresen kint voltak a szabadtéri színpadon, aha, és a mellette van egy régi termálfürdő, aha, és van a medencéből fröccsözgetve hallgattuk.
4: Ó, ez jó élmény!
2: Tippelek, nem tudnád pontosan idézni a szövegeiket, inkább a hangulata az a Blaha Louisianának, ami magával ragadt.
4: Meg a Barbie hangja, tehát a Soblocher Barbie egyszerűen eszméletlen. Tehát az a nő, az csodálatos színpadi jelenléttel bír.
2: Hát figyelj, már itt vagy a kapujában a sikernek, hiszen ma veled játszunk. Kívánjuk, hogy találd ki a feladványt, jó? És akkor meg lesz a belépő.
3: Jó, oké. Ez mondjuk elég rossz a találati arányom.
4: Hogy nevetsz?
2: Bátra ki a szerencse!
4: Hajrá!
5: Apacuka, fundaluka, apcuk és fundaluk, ecpec és kimehetsz, ugor cica az egérre, tü-tü-tü-tü-tü.
2: Van-e valami tipped?
4: A dallam szerintem sokat segíthet.
3: Abszolút, tehát, hogy így, igen. GoldenEye.
4: Igen.
2: Ja, az ki, és ha GoldenEye, akkor ki?
3: Nem, igen, ezt akartam mondani, hogy nem Tina Turner, de akkor a Tina Turner.
2: De!
4: Hogy még egyszer?
3: Most Tina Turner, GoldenEye?
4: Igen! Tina Turner, GoldenEye!
2: Azt akartam, hogy nem a Tina Turner, de akkor a Tina Turner, nem a Tina Turner. Ezt nem értettem, ez az okfejtés, de Tina Turner, GoldenEye!
4: Így.
3: Okay. Mert először ő jutott eszembe, csak azt nem biztos, hogy
4: nem. Elbizonytalanodtál? Nem kell.
3: Abszolút.
4: Figyelj, nem mindig nehéz, amit a Csabi kitalál, úgyhogy gratulálunk tiéd. A páros belépő a június 11-i Blaha Louisiana koncertre a Budapest Parkban. Kristály kóstoló poharat és borkóstolót tartalmazó két személyes ajándékcsomag a Városligetben június 4-e és 7-e között megrendezésre kerülő Rozália borpiknikre. Egy kétfőrészére szóló belépő június 6-ára Szulák Andrea az Élet az Úr című koncertjére a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádióhallgatás és visszahallgatás funkcióval gratulálunk.
2: Ennyi.
3: Ó, nagyon szépen köszönöm, elég király csomag.
2: Jó hétvégét!
4: Hát igen. Szevasz. Mit intézett neked a Sláger FM?
3: Szia
4: Zsolti!
2: Ennyire egyszerű. Már most biztosítsák be helyüket a jövő heti játékban, hogy hétfőn egy újabb feladvánnyal, újabb nagyszerű nyereményekért ismét belevágunk.
1: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
0: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmény. Élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
6: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
8: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: A taxis tarifák emeléséről is dönthet ma a fővárosi közgyűlés. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Elhalasztják és újra tervezik a Mozgó Magyar Mozgókép Fesztivált. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Ma tartja az országgyűlési választások utáni első ülését a fővárosi közgyűlés. Az átmenetileg csökkent létszámú testület 33 helyett 29 teljes jogú képviselővel kezdi meg a munkát, mivel több képviselő országgyűlési mandátumot szerzett. A közgyűlés egyik legfontosabb témája a fővárosi taxitarifák emelése lehet. A taxis szervezetek 27%-os drágítást szeretnének elérni, miközben a gazdasági szereplők ennél kisebb emelést támogatnának. Kis Ambrus szerint egyelőre nem látszik, melyik álláspont mögött alakulhat ki többség a taxis tarifa ügyében. A képviselők tárgyalják a 2025-ös költségvetés zárszámadását és egy új, krízishelyzetbe került családokat segítő átmeneti otthon létrehozását is. A Tisza párt fővárosi frakcióját már Orbán Árpád vezeti. Nincs veszélyben a szombati budapesti bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének megszervezésével kapcsolatban.

0: Egyesült Államok és Irán tárgyalói. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott egyesség 60 napos időtartamra szól. Ez idő alatt a hormuzi szoros szabadforgalma korlátozások nélkül helyreáll. Iránnak pedig 30 napon belül minden a vízi útvonalon telepített aknát el kell távolítania. Elhalasztják és újra tervezik a Mozgó Magyar Mozgókép Fesztivált, amelyet 2021 óta a Veszprém-Balaton régió több városában tartanak meg. A szervezők közlése szerint a fesztivál megújult formában és új időpontban tér vissza Veszprémbe és a Balaton környékére. A változtatás célja, hogy a rendezvény jobban reagáljon a magyar filmipar átalakulására és a szakmai igényekre. A szervezők jelezték, a jövőben nem a Magyar Filmakadémiával működnek együtt, hanem egyeztetéseket kezdenek a filmreform kezdeményezőivel. A megújuló fesztivál középpontjában a magyar filmesek találkozása, a szakmai párbeszéd és a közönséggel való közvetlen kapcsolat áll majd. Plüsskommandó érkezett Szolnokra. A Jásznagykun-Szolnok vármegyei Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát közel 4 millió forint értékű adománnyal támogatta a szervezet. Az önkéntes közösség több éven át tartó gyűjtésének eredményeként speciális inkubátorba tervezett babafészkeket és koraszülöttek ellátását segítő textíliákat is átadtak az intézménynek. Az adományok célja, hogy az újszülöttek számára az anyaméhez hasonló, biztonságosabb környezetet biztosítsanak, ezzel támogatva fejlődésüket. Kellemes napos idő várható. A reggel néhol kifejezetten hűvösen indul. Később nagyjából 24-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet, csapadékra ma nem kell számítani. A hétvégén már ennél melegebb lesz, ugyanakkor többször lesz felhős az ég. Elszórtan zápor zivatar is kialakulhat, elsősorban a Dunántúlon. A hőmérséklet ismét eléri a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: A 4-es számú főúton Üllő közelében a főváros felé két személyautó karambolja miatt van zárás, illetve félpályás útzárás van, de leginkább a főváros felé lassult le ennek nyomán a haladás. Az M1-esen ugyancsak Budapest felé, Tatabánya és az M0-ás között a terelésben lassabb a haladás, főleg a külső sávban, érdemesebb tehát személyautóval az átterelt belső sávot választani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt a belső sávban baleset nehezíti a közlekedést, de baleset történt az Egér úton is, befelé a Balatoni út után a külső sávban. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt, a 7. kerületben a Kertész utcát a Dob utca és a Veselényi utca között lezárták 3:49-ig. A 3. kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos korlátozás van, mert javítják a burkolatot. A Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében pedig a vízvezetéket, ott a félútpályát tartják zárva. Felújítás miatt zárva még a 17. kerületben a Szabadság utca a Baross utcánál, így mától a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. Az érintett BKK járatok továbbra is terelve közlekednek, több megállót kihagyva.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 8:07 itt Bordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.
2: Önök kiborulnak-e, felháborodnak-e, ha elmennek valóban, és ott azt látják, hogy más emberek nem az alkalomhoz vagy a helyszínhez illő módon öltöztek fel?
5: Igen.
2: Köszönjük.
5: De te is igen.
2: Vállalom.
4: Egy újabb sláger. A Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

0: a Sláger reggel.
1: B.
2: Imádom ezt a nőt. Oh, nagyon szeretem ezt a nőt.
1: Ja, én közben már a témára gondolok, hogy már lecsaptad az előbb a Lasztit, hogy ugye kérdeztem, hogy ki az, aki kiborul. Te, Petra már mondta, ő.
2: Én igen, mert engem felháborít az még most is, lehet, hogy öreg vagyok meg, nem tudom, konzervatív tekintetben, de hogyha elmegyünk valahova, ami egy olyan esemény, ahol tudod, hogy szépen kell felöltözni, akkor kiborít az, hogyha valaki ezt nem teszi meg. Azért jutott ez eszünkbe, egyébként a Sláger FM Facebook oldalán már nézhetik is a képet, amiről beszélni fogunk, mert hogy Adam Sandler elkísérte a gyönyörű feleségét egy filmpremierre, egy fekete mini ruha van rajta, egy gyönyörű fekete harisnyával és magas sarkú cipővel.
1: Az asszonyon.
2: Az Adam Sandler pedig mellette egy narancssárga húdiban áll, egy kék melegítő nadrággal, és egy baromi menő kék cipővel, tehát maga a szett az jó, csak szerintem nem a felesége mellett. Szóval furán néznek ki együtt.
1: Hát futáshoz a Central Parkban tökéletes lenne ez a narancssárga kapucnis felső. Igen, tehát kicsit furi. Tudod, nekem erről az első gondolat, ami erről eszembe jut, hogy miközben én is azt gondolom, hogy persze tök jó az, amikor egy kicsit olyan szabad a világban élünk, hogy azt csinálsz, amit szeretnél, úgy öltözöl, stb. De hogy bocsánat, te túl azon, hogy az öltözködés az egy nagyon fontos önkifejezési forma, ezen kívül szerintem az egy kommunikációs forma a környezetünkkel, a külvilág felé. Hogy? Tehát akárki akármit mond, amikor felöltözöl, akkor te nem csak magadnak, sőt, megkockáztatom, elsősorban nem magadnak öltözöl fel, hanem a környezetednek, hiszen egyébként ugye kimehetném ezt el, és az utcára tulajdonképpen, igen, mert igen, ha csak nem vagy fázós típus, vagy nem tudom micsoda, de azért öltözöl fel, mert ezzel megtiszteled azokat, akik ott vannak körülötted. Ugye
2: ez egy nagyon fontos gondolat. A tisztelet.
1: Köszönöm. Tisztelt.
2: Hogy itt
1: igen.
2: Én úgy érzem, hogy a feleségét, meg a feleségének a premierjét nem tisztelte meg. És nekem ez a gondom ezzel a szettel. És ez nagyon jó, hogy ezt behoztad, mert itt nekem a tisztelet hiánya van. Tehát nem kísérem így el férként a feleségemet ebben az öltözetben.
1: De hogy arra gondoltam, hogy már eleve az, hogy ruhát öltesz magadra, ezzel ugye a környezetedet megtisztelt, hogy nem pőrén mutatkozol előttük. És akkor a következő lépcsője ennek a tiszteletnek, hogy az alkalomhoz megfelelő, vagy a környezethez, vagy helyszínhez megfelelő öltözéket választod. Tehát, hogy ha elmész egy luxi szállodába, és lemész vacsorázni, akkor nem elsősorban magad miatt kell felöltözni, hanem mert van egy előírás, mert megadod annak a környezetnek, annak az étteremnek, annak a nem tudom kinek a tiszteletet. Ha elmész a színházba, akkor a színművészeket tiszteled meg azzal, meg egyébként a többieket, akik szintén oda elmennek, hogy fölveszel egy normális ruhát. Tehát ez nem arról szól, hogy te most abban kényelmesen érzed magad. Ha elmész futni a Margit-szigetre, akkor ott az a legfontosabb dolog, hogy te jól és kényelmesen érezd magad, vagy ha elmész a konditerembe, és vegyél fel egy olyan pólót, meg stb.
2: De és hogy, ha nem is luxi helyre mész, hanem mondjuk egy normál, tehát mi nem luxus szállodában szoktunk megszállni a férjemmel, amikor nyaralunk, hanem egy ilyen mondjuk normál 4 csillagos szállodában, és ott is már, hogy ugye ki kell írni, ne strand papucsba menj le, meg fürdőruhába, mert hogy ott is az emberek inkább bemennének úgy. És jártunk már úgy Törökországban, szegény Tominak beívódott az agyába, örök életére, hogy mentünk le, éppen aznap tengeri herkentyűs vacsora volt, gyönyörűen felépítették a kis rákokból egy ilyen hatalmas nagy kupolát, és akkor ugye vehettél csipesszel, amit te szeretnél megenni. És akkor lejött strandpapucsba egy orosz hölgy, eleve már strandpapucsba jött le enni, meg egy strandkendőbe, és egyszer csak a Tomi azt látta, hogy szedte magának kézzel ki ezeket a kis rákocskákat, majd egy a strandpapucsba belement, és a két lábúja között, ahol ez a középső rész van, tudod, igen, ott fityegett egy rák. És akkor mondtam, hogy jó, akkor ő, az egésztől elment a kedve, és akkor mondtam, hogy figyelj, sokkot kapott, és ezt azóta idézi, és tényleg, tehát egyszerűen nem csinálsz ilyet, na. Tehát, nem csinálsz ilyet.
1: Mit gondolnak önök? 0-30-30-30-95-8, illetve a fénykép az kint van.
2: Kint
1: ugye?
2: Van a Facebookon, igen.
1: Megtekinthetik Adam Sandlert, hogy hogyan fest ebben a melegítőben, egyébként egy elegánsabb helyszínen.
2: És egyébként ő maga azt mondja, hogy bár sokszor megdorgálták fiatal korában is, hogy néz ki a felesége mellett, mert a felesége mindig csinosan szeretett öltözni, a felesége mindig megvédte, hogy ő ha így érzi jól magát, akkor így kényelmes. És figyelj, tart a házasságuk 2003 óta, hát...
1: Jó, hát oké, ők el vannak, de akkor nekem ez így furi most ez a kép.
2: Nekem is.

0: Africa. Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 8:30 lesz már 8 perc múlva. És hát megosztottuk a Sláger FM Facebook oldalán Adam Sandler fényképét, aki egy gyakorlatilag melegítő ruhában kísérte el a kedves párját, az asszonyt egy elegáns film bemutatóra, és az asszony Patti nagyon szépen fel is öltözött, megadta a módját. Ennek nyomán kérdeztük, hogy önöknél kicsapja a biztosítékot, hogyha valaki nem úgy öltözik, ahogyan illendő. Itt beszéltünk arról, hogy ugye alapvetően a környezetünket tiszteljük meg. Kata például azt írta, hogy még azt is imádja, amikor a villamos és a buszvezető elegánsan felöltözve érkezik. És
2: szeretem.
1: Ugye?
2: Igen.
1: Sokat villamosozol.
2: Egyetértek, ja. Igen. Itt van velünk Tamás, jó reggelt.
1: Hello.
3: Szervusz, szia.
2: Hello, jó reggelt. Téged azért megbotránkoztatod, amikor egy temetésen jártál egyszer, mert hogy ott nem az alkalomhoz illően öltöztek fel. Mi történt?
3: Hát nem, szóval nekem a temetés az különben se, azt se szeretem, ha úgy néz ki, mint egy varjú csapat a társaság, szóval...
2: Nem mindenki tiszta feketébe, igen?
3: Igen, szóval ez a hölgy meg, hát gyakorlatilag méretéből adódóan is, meg minden hatalmas ilyen havai világmintás ruhában. Hát tényleg úgy nézett ki, mint egy nagy legelő, szóval...
2: Ja, Istenem!
1: Legelő!
2: Akkor magára vonta a figyelmet, ezt mondhatjuk.
3: Mondhatjuk, és hát biztosan megkeresed a Mocsiviába neten. Van ez a kegyeleti erdő temető, ott meg ha kimész, és a temetésen veszel részt, kaphatsz italt, meg mindent, de se akarták majdnem engedni.
2: Ja, hát mondjuk igen.
3: Még, hogy szóval annyira kirít a tömegből, mert én úgy vagyok, egyébként ma délelőtt megyek pont egy temetése, szóval egy hozzátartozó az oké, ez a fekete, meg amit megszoktunk nálunk Európába, de aki tágabb ismerettségi kör, az elég, hogyha csak valami sötétebb, vagy
2: igen,
3: alkalomhoz illően.
2: Persze, a sötét kéket is lehet, kell. Így van, így van. De virágmintásban, vagy Hawaii-mintásban menni egy temetésre azért az elég necces. Köszönjük szépen, hát, Tamás, igen. Szép napot neked!
3: Szervusztok!
2: Valaki írt egy hosszú SMS-t, azt írja nekünk. Sziasztok, igen, teljesen igazatok van. Hány ilyen van, te jó ég? Például a ballagás is az évzáró. Nem kell messzire menni, a saját gyerekét nem képes megtisztelni azzal, ja, és ha ő nem tiszteli, akkor a gyerek miért is tegye? Nekem pont most volt a héten egy ilyen, ha nem látom, nem hiszem el, vasalatlan ing. Azt hittem, hogy felrobbanok. Érettségi vizsga, szerintem Petra velem együtt kapott volna infarktust a helyszínen, ha meglátta volna ezt a fiút. Na, erről ennyit persze. Nem engedem el a gyereket, 3 perc alatt kivasalom az ingét. Puszi, és szép napot nektek. Igazad van. Tehát azért itt is a szülői minta mennyire fontos, nem Zoli? Hát anyukát téged se engedett volna el úgy érettségizni, meg az én anyukám se a bátyámat, hogy vasalatlan ingben.
1: Bocsát, egy nő írja, Julis, én a hétköznapokban sem tűrök meg akármit, nem szeretem, maximálisan elítélem az áldozat hibáztatást, de azért a kislányomnak mégis azt mondom, nem engedem meg, hogy úgy nézzen ki az utcán, mint egy prosti. Oké, de az egyébként támogatom. Tehát, hogy...
2: Kicsit erős volt a megfogalmazás.
1: Ja.
2: Robi azt írja, ő megengedő. Sziasztok, jó reggelt. 20 évvel ezelőtt még engem is zavar, de most már egyáltalán nem. Kellemes hétvégét mindenkinek.
1: Legyen így. Írjanak még nyugodtan 0630 30 30 95 8, illetve jöhetnek a hozzászólások a Sláger FM Facebook oldalán is. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg. Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
5: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor vasúttörténeti park. vasuttörténetipark.hu.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
7: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
8: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu per hódos bónusz oldalon.
9: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Hatályba lép a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépést visszavonó törvény. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a BL döntő. Súlyos sérültjei is vannak a tegnapi csepeli késes verekedésnek. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Ma lép hatályba az a törvény, amely visszavonja Magyarország korábbi kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A jogszabályt szerdán fogadta el az országgyűlés, majd aláírta Súlyog Tamás köztársasági elnök és az országgyűlés elnöke. Így megjelent a magyar közlönyben. Az indoklás szerint Magyarország továbbra is fontosnak tartja a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonását és a nemzetközi együttműködés fenntartását. A Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett törvény hatályon kívül helyezi a 2025-ben elfogadott kilépési döntést. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati budapesti bajnokok ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es magyar nagydíj vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700-1000 eurót költhetnek el. A szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtéri és városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül. A GKI szerint a BL döntő hosszabb távon is javíthatja Budapest turisztikai megítélését. Visszavonják a volt budapesti főispán stábjának végkielégítéseit. Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszter a Facebookon jelentette be, hogy érvénytelennek tekinti a Sára Botond által aláírt összesen 70 millió forint végkielégítésről szóló szerződéseket. A tárcavezető szerint Sára Botond a választás másnapján saját hattagú stábjával közös megegyezéses felmondásokat írt alá, amelyek alapján politikai beosztottak kaptak jelentős összegeket. Lőrinc Viktória szerint a szerződések nem felelnek meg sem a jó erkölcsnek, sem a hatályos jogszabályoknak, ezért a kifizetett összegeket vissza kell fizetni. Hozzátette, a főispánok végkielégítését is megtagadják, és csak akkor utalják ki a pénzt, ha az érintettek azt jótékony célra ajánlják fel. Négy férfi összeverekedett különböző szúróvágó eszközökkel felszerelkezve Csepelen tegnap délután. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a verekedésre a Kossuth Lajos utcában került sor, egy gumilövedékes fegyverrel is leadtak több lövést. Az eset során ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg. A helyszínről rendőri kísérettel kórházba szállították a résztvevőket. A BRFK életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást.
11: Bori, köszönjük szépen, lassan visszatér a kánikula, ma még nem, most 18 fokot mérünk, délutára 25 fokot ígérhetek, viszont holnaptól már visszatér az igazi strandidő 30 fokkal.
12: Lassan visszatér. A lényeg, hogy a hétvégén jó idő legyen.
11: Tudsz strandolni.
12: Ennyi. De nem csak én, mindenki más is.
11: Csak azt tudom, hogy te mész is strandolni.
12: Tervezek ilyet.
11: A Zoltán hármas... keresik fürdőn a drágban, akkor hol?
12: Leáruljuk-e? Ja. Hármas főúton 60...
11: Piros lett a füle. Igen.
12: És meleg. A hármas főúton 60 belterületén egy autóbusz gyalogost gázolt, az 59-es kilométernél ezért teljes szélességében lezárták a főutat. Legyenek türelemmel. Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben személygépkocsival érdemesebb az átterelt belső sávot választani, mert a külsővel jelentősebben lelassult a haladás. Budapesten a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci út előtt baleset történt a belső sávban, illetve az Egér úton is baleset nehezíti a közlekedést befelé a Balatoni út után a külső sávban. Közben pedig a Budaörsi úton, a 10-es és 11-es főúton, valamint a Budai és a Pesti alsórakpart néhány szakaszán igen erős a forgalom, plusz még a Váci úton és a Kerepesi úton befelé, illetve a Hungária körgyűrű néhány szakaszán.
13: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Figyelj, tegnap, meg tegnap öt fűnyeres közben ezt dudolgattam magam, ma most jöttem csak rá, hogy ahogy így hallom, hogy miért ez volt a fülem, nem tudom miért, de ez nekem becsípődött, amikor itt járt a Zola dal premierrel. Mondjuk sok mindennel, ami elhangzik benne, tudok azonosulni ezzel. Kicsit kilógok onnan meg innen, lehet, hogy ezért.
1: A jó hírem az, hogy lehet, hogy a jövő hetivel is tudsz majd azonosulni, mert hogy új dalt hoz nekünk jövő héten Zola, bizonyám.
0: Na, jelentkezett nálad, komolyan vette a múltkori kérés, amikor itt volt, mondtuk, hogy ha van új dal, akkor szóljon már.
1: Jön majd jövő héten.
0: Aha. Szuper, most viszont jöjjön, aminek jönnie kell. Következik a Cilla Gasztró, ám de Cilla nélkül. Nem értük el, próbáljuk hívni.
1: Hajszik szerintem.
0: Lehet, hát majd mindegy, reméljük a Cilla Turszig még fölébredni magához tér, mert most még van, aki megmentse a helyzetet, mert a drága jó Mauter Zsófira mindig lehet számítani, de rég mondtam már ezt.
1: Jó
0: szia.
1: Reggelt, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Igen, Cilla, azt hiszem, hogy éjszakai járattal érkezett Norvégiából, úgyhogy lehet, hogy vagy valami késés volt, vagy még kiheveri a fjordok sokját.
0: És te merre vagy, Zsófi?
2: Én kérlek szépen, én Nizzában vagyok.
0: Én most te vagyok, ugye... de jó. Múltkor Csabi volt, igen.
2: Én egy kicsit, igen, úgyhogy egyébként konkrétan a Cilla szomszédságában, ugye a Manton, ahonnan ő szokott bejelentkezni, meg ahol az anyukája él, az itteni szomszédváros, úgyhogy nagyon hasonló ugye az egész klíma, meg minden, meg hát itt én még a környéken nem voltam, és ahányszor a Cilla meséli ugye az ottani ételeket, meg a halakat, meg minden, ugye ezt most itt akkor testközelből tudom megkóstolni, úgyhogy majd legközelebb, hogyha együtt főzünk, akkor már én is ismerem az autentikus, hagyományos nizzai ízeket. Hát itt gyönyörű időjárás van, szellős, kellemes, ilyen dél-francia kottazűri színek, meg égszik, minden nagyon-nagyon jó. Érdekes módon, amit én például nem tudtam az itteni gasztronómiáról, hogy ez inkább azért egy ilyen olasz-provanszi hangulat, tehát hogy sokkal kevesebb például a tengeri kütyű meg a hal, mint amire én eredetileg gondoltam, hiszen tengerparton vagyunk, de egyébként a helyiek sokkal inkább ezt az olasz-provanszi vonalat szeretik, rengeteg zöldséget fogyasztanak, természetesen első utam a piacra vezetett, úgyhogy megtekintettem, hogy itt minek van éppen szezonja, és hát igaz, ilyen provanszi hangulat van, tényleg paradicsomok, zöld babok, bazsalikom, cukkini, gömbcukkini, ezerféle dolog, úgyhogy inkább ezek a jellegzetesek, rengeteg saláta, nagyon egészségesen esznek, nagyon könnyű itt egészségesen enni, mindent tudsz venni ilyen kis delikben, meg ilyen kis csemege üzletekben, egy-egy szelet, nem tudom, pástétom, kész ratatouille, ami ugye az úgyhogy nagyon könnyű itt nagyon jól étkezni, és nagyon komolyan is veszik egyébként a hagyományos nizzai konyhát, annak van egy külön neve, az a neve, hogy Cuisine Nissard, és az egy ilyen stemplis eredetvédett gyűjtő ernyőszervezet, és aminek csak azok az éttermek lehetnek a tagjai, akik betartják ezeket a hagyományos receptúrákat, minőségi alapanyagokat, környékbeli alapanyagokat használnak, úgyhogy nagyon komolyan van itt ez véve.
0: Aha, a franciák minden ilyet komolyan vesznek, ugye ott, ezt kevesen tudják Magyarországon, nagyon komoly szabálya van például annak, hogy mit lehet bagettnek nevezni, illetve bagettként árulni, és ezt az egész országban szigorú törvényekkel is védik, tehát ugye megvan a méretétől, meg a formájától kezdve, meg hogy milyen összetevők vannak benne.
2: Igen, igen. Képzeljétek el, nagyon érdekeset meséltek itteni francia gasztrós ismerősök, hogy most az a trend, hogy a bagettnek egyre inkább leáldozóban van, ami katasztrofálisan hangzik, meg teljesen értelmezhetetlen. Mégpedig azért, mert hogy egyre divatosabbak az ilyen vadkovászos kenyerek, meg kovászos kenyerek, ami egyébként ugye nálunk is azért elkezdődött most már így az elmúlt években, és hogy ugye egészségesebb egy ilyen vadkovászos, félig teljes kiörlésű, fermentált, lassan elkészített kenyér, úgyhogy egyre kevesebb az ilyen igazi, klasszikus bagett. Persze van, tehát itt is látjuk ezeket a pici gyönyörű pékségeket, délutáni sorban állnak az emberek, mert azt mindenki frissen veszi meg, tehát nem az van, hogy veszel egy-két bagettet, és akkor azt teszik ugye egy-két napig, hanem azt frissen, akkor arra az adott étkezésre, tehát reggel lemegy, megveszi a helyi pékségében a bagettet, délután, vagy kora este lemegy, akkor veszi meg a délutáni bagettet, tehát megvan ennek nyilván a hagyománya, de hogy elindult egy ilyen fajta trend, nagyon-nagyon érdekes.
1: Reméljük, hogy a croissant-nal nem lesz ez.
2: Hát azért nekem itt a pékségek látványából hát megőrülnék.
0: Sajnos, igen.
1: Imádom a pékségeket.
0: Zsófi, ilyenkor mennyire van alkalmad mondjuk kirándulni, hogy egy kicsit kikapcsolódj, és nem mindig csak piacra menj, meg te magad készítsen, hanem mondjuk beülj egy sétálásra termett kisvárosnak valamely éttermébe. Szoktál ilyet csinálni ilyenkor?
2: Hogyne. Hát itt most egyébként most nem gasztronómiai céllal érkeztem, de hát nekem a piac az maga a kikapcsolódás, aha, úgyhogy azért az nekem nem egy feladat. Sőt, megérkeztem természetesen már első nap egy konyhában találtam, ahol főzhettem, de én ezt nagyon szeretem, de persze, hát hogyha itt vagyok, most Izzában először vagyok itt, úgyhogy természetesen azért volt városnézés, óváros, aha, tegnap egész nap kirándultunk, itt van egy nagyon klassz Chagall múzeum, van egy Matisse múzeum, tehát, aha, nagyon sok kulturális dolog itt magában a városban, meg a környékben is, és természetesen azért beülök ilyenkor helyében. Nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen az igazi, autentikus nizzai saláta, ami ugye innen származik, és az kvázi egyébként egy elég nagy ilyen turista csalogató, tehát ugye nincs olyan étterem, tele van nyilván itt is ilyen turistás éttermekkel azért a belváros, és mindenhol más, de mindenhol kötelezően van, de utána néztem, és az eredeti, autentikus, hagyományos nizzai saláta az valójában csak paradicsom, szardella, tojás, és nyers zöldbab, nem is főtt, tehát nincs benne semmilyen főtt zöldség, mert általában ugye zöldbab meg ilyen főtt krumpli szokott benne lenni, tehát az eredeti nagyon minimalista és tonhal, és ennek különböző változatai léteznek, úgyhogy nekem a mai recept ajánlatom egyébként az, hogyha egy kicsit valaki így fejben, meg kulinárisan Nizzába, ide Dél-Franciaországba szeretne kalandozni, akkor egy jó nizzai salátát készítsen el. Én azért már a továbbfejlesztett haladó verziót szoktam készíteni, paradicsom zöld bab, kis főtt, új krumpli, annak otthon is most van szezonja, gyönyörűek vannak a piacban. Tojás és tonhal és fekete olajbogyó és egy szuper egészséges déli hangulatú, mediterrán hangulatú saláta.
0: Most, hogy mondod az új burgonyát, egy jó kis petrezselymes burgonyát, amikor olyan kis apró szemű a krumpli, azt úgy ennék.
1: Én meg rájöttem, hogy lecsőt fogok főzni, mert a Ratatouille-t mondta a Zsófi, úgyhogy hétvégén ez lesz a programom, tehát, úgyhogy köszönjük Zsófi.
0: Egy csomó ötletet adtál. Én is adnék egy ötletet, ezért is kérdeztem, hogy mennyire vagy kirándulós, vagy felfedezős. A vendéglátóiddal majd egyeztes kérlek, mert Nizzától kellemes félórányi autóúta található Saint-Paul-de-Vence festői kisvárosa, ami egy dombtetőn helyezkedik, és azért mondtam az előbb sétaváros, mert hogy ez egy ilyen középkori, talán onnantól datálódik, hogy létezik, és autóval nem lehet bemenni, mert ilyen szűk sikátorokból áll az egész, tehát van egy nagy parkolót, le kell tenni a kocsit, és utána ráadásul nagyon sok művész alkot ott, tehát hogy festők, stb., és ilyen kis sikátorokon sétálgatsz a domboldalban, nagyon hangulatos, jó szívvel ajánlom.
2: Na hát ezeket imádom, utána is nézek, úgyhogy akkor túrázásra, kirándulásra fel mindenkinek. Így.
1: Nagyon köszönjük.
0: Köszönjük, Zsófi.
2: Köszönöm.
0: Szia.
2: Sziasztok. Puszi mindenkinek.
1: Puszi. És ha már utazás, hamarosan Görögországba fogunk utazni, mert hogy a Cilla Tourssal ma odautazunk. Miért? Mert valaki ma megnyeri a páros egyhetes görögországi államutazást is.
0: És akkor még próbáljuk Cillát is elérni, hogy a Cilla Tourssban
1: hát, jó, valóban, jó lenne.
0: Legalább a Cilla Tourss legyen Cillás. Igen. Itt a Sláger reggelben.
3: Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy 2 személyes, 1 hetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
3: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
4: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
5: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
2: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
9: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Több helyszínen is razziáztak a nyomozók az MNB ügyben. Drón zuhant ma hajnalban egy romániai panelházra. Lezárult a déli körvasút beruházásának első szakasza. Jó napot kívánok, Szendőfi Pori vagyok. Több helyszínen is razziáztak a nyomozók az MNB ügyben. A műveletekben a Nemzeti Nyomozóiroda is részt vett. A Telex azt írja, hogy a nyomozók a budapesti Infopark egyik irodaházában is megjelentek, ahol az ügyben érintett cég irodája található. A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos részleteket arról, hogy pontosan mely cégeknél tartottak vizsgálatot, de ma közös háttérbeszélgetést tartanak az országos rendőrfőkapitánysággal. Az állami számvevőszék korábbi jelentése szerint az MNB egyes beruházásainak jelentős részét egy cégcsoport kap. kapta meg. A nyomozás már több mint egy éve tart, eddig azonban még senkit sem gyanúsítottak meg. Robbanó töltettel ellátott drón zuhant ma hajnalban egy romániai panelházra az ukrajnai határ mellett. A becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki. A tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Az épületet 70 személy hagyta el. A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. Feszült jelenetek zavarták meg a csepeli képviselőtestület tegnapi ülését, amikor a Momentumos Dukán András levette a falról a nemzeti együttműködés nyilatkozatát. Azt mondta, szerinte Orbán Viktor politikai korszaka véget ért, ezért már nem kell kint lennie a dokumentumnak. Borbély Lénárd polgármester közbelépett, munkatársai rövid dulakodás után visszavették és visszaakasztották a nyilatkozatot. A polgármester később elfogadhatatlan incidensnek nevezte a történteket, és azt állította, hogy Dukán agresszívan lépett fel az önkormányzati dolgozókkal szemben. A Momentumos képviselő ezt visszautasította, szerinte a történteket politikai okból próbálják félremagyarázni. Dukán András azzal vádolta a csepeli városvezetést, hogy önkormányzati erőforrásokat használ a Fidesz politikai propagandájára. Lezárult a déli körvasút beruházásának első szakasza. A teljesen újonnan épült északi pályán tegnap áthaladt az első szerelvény. A továbbiakban a töltés déli oldalán zajlanak a jelentősebb munkálatok, emiatt változások lesznek Új-Buda közlekedésében, közölte Erhardt Attila alpolgármester. A Szerémi útról a Rákóczi hídra vezető szélső sávot megnyitják, így újra két sávon lehet a hídra felhajtani. A régi vasúti hidak elbontása miatt azonban a Budafoki út egy sávra szűkül a Dombóvári útnál. Emiatt a tömegközlekedés segítése érdekében a BKK új ideiglenes buszsávokat jelölt ki, a Budafoki úton és a Hunyadi János úton egyaránt. Ezek az utak így egysávosak lesznek, így a megszokottnál is nagyobb dugókra kell számítani a környéken. Garázdaság vétsége miatt állítja a bíróság elé az esztergomi járási ügyészség azt a férfit és nőt, akik egy esztergomi fagylaltozó eladójára támadtak, miután az csendre intette őket. A vádlottak tavaly augusztusban a fagylaltozó melletti közterületen fogyasztottak alkoholt, majd miután ittas állapotba kerültek, hangos veszekedésbe és kiabálásba kezdtek. Az üzlet működtetője hiába kérte őket, hogy csendesedjenek le, különben rendőrt fog hívni. A két részeg ezt követően követte az eladót az üzletbe, ahol bántalmazni kezdték, megrúgták és károkat okoztak a cukrászdában is, írja a budapestkörnyeke.hu. Lassan visszatér a kánikula, de ma még nem lesz túl meleg. A sok napsütés mellett kevés fátyol és gomoly felhőre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 24-25 fok körül alakul. Holnap gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk lesz a szél. A hajnali 4-15 fok után napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
12: A 3-as számú főúton 60-ban egy autóbusz gyalogost gázolt, az 59-es kilométernél továbbra is teljes útzár van.

0: Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos korlátozásra kell készülni ma napközben burkolatjavítás miatt, a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében pedig a vízvezetéket javítják. A 17. kerületi Szabadság utcát felújítás miatt zárták le a Baross utcánál, így mától a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. Az érintett buszjáratok a 46-os, a 98-as, a 98-as E és a 168-as E továbbra is terelve közlekedik, több megállót is kihagyva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
0: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 4 perc, itt Pordán Petra
2: és Somogyi Zoltán.
0: Sting aggódik, hogy a férfiak elveszítik a férfiasságukat, mármint nem úgy, hanem hogy...
2: A férfi energiát, igen, férfi
0: tehát
2: energiát.
0: Úgy, hogy most már nem nagyon használják a kezüket semmire, mert hogy mindent virtuálisan csinálunk. Erről lesz szó mindjárt, és kíváncsiak vagyunk az önök véleményére is. 0630 30 30 95 8, közben I can a pop, I love it.

napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 előtt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk. Sting szerint veszélyben a férfi energia, a teremtő férfi energia. Arról beszélt most egy interjúban, hogy régebben ugye a férfiak szinte kivétel nélkül építettek, szereltek, barkácsoltak, használták a kezüket tevőlegesen. Ma azonban nagyon sokan egész nap egy kijelző előtt ülnek, ami az úgynevezett toxikus férfiasság kialakulásához, illetve felerősödéséhez vezet, meg a tényleges erő elveszítéséhez. Egyébként egy újabb musicaljét mutatták be épp a londoni West Enden. A darab a Thatcher korszakban játszódik, amikor nagyon sok hajógyár szűnt például meg, vagyis a klasszikus munkásokra egyre kevésbé volt már szükség. De hogy mit lehet tenni, hiszen a világ hát fejlődését, most idézőjelben ez fejlődés, nem lehet feltartóztatni. Ha van valaki Magyarországon, aki szívén viseli a férfi energiák, meg a férfiak sorsát, az nem más, mint Bedő Imre, a férfiak klubja alapítója. Beszéltünk már korábban is. Jó reggelt,
2: jó
1: szervusz!
2: Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, szervusztok!
2: Te is ilyen borúsan látod a dolgot, mint Sting?
3: Hát, igen, de azért látom borúsan, mert az ember nem sokat változik az évezredek folyamán a szellemi és lelki értelemben, és valóban mi arra lettünk kitalálva, hogy a teremtésben részt vegyünk. Ugye ez egy ilyen nagyon misztikus dolognak az idő a teremtés, de valami ez a nagyon egyszerű dolog arról szól, hogy egyedül az ember képes az élőlények közül arra, hogy először nincsen semmi, aztán lesz egy gondolat, és aztán a gondolatból valóságot teremt, hogy elképzel egy házat, és akkor aztán felépül egy ház, vagy elképzel egy vállalkozást, elképzel egy családot, elképzel egy feleséget, férjet, és képes erre a valóságteremtésre a semmiből, a gondolatból. És a mai munkák, de most jól tisztelt a kivételnek, mert vannak nagyon praktikus férfi munkák, tehát az építőiparban sorolhatnánk, hogy hol minden tud történni, de egyre kevesebb ez a fajta munka, és valóban hiányzik a férfiaknak az a fajta teljesítmény, ami a szabad szemmel jól látható. Uh-huh. Tehát nagyapámnak, hogyha nagyapám most megnézne minket, hogy miből keressük a pénzt, hogy fiam, téged csak e-mailezgetni látlak, meg telefonálgatsz, meg írkálsz valami anyagokat, amit oda küldesz, ők meg visszaküldik, és akkor a végén lesz valami számla, és ez ugye, ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem tudhatjuk, hogy kik vagyunk. Tehát a régi, amikor fizikai szinten alakítottál el dolgokat, akkor legeltetni tudtad a szemed a munkád gyümölcsén. És egyértelmű volt, hogy te ki vagy. Most meg keresik önmagukat, hogy kik vagyunk, de azért, mert nincsen ennek szabad szemmel látható jele, de ez egyébként a párkapcsolatokban is szűrődik, mert sajnos analógok vagyunk a egymás értékelése szempontjából is, és egy nő is azt értékeli, amit konkrétan lát, hogy mi konkrétan csinálunk. Jelen megyünk haza, és elmeséljük, hogy a munkahelyünk milyen stresszes minden. Mi csak a pénzt se hozzuk haza, mint a zsákmányt. Ugye végül hazahozták a zsákmányt, letették az asztalra, mint amilyen a vaddisznót. Most aztán később letették az asztalra a pénzköteget, de ma egy csilingel egyet a telefonunk, ott csókolom, megjött az SMS. Igen, tehát igen. Még ez sincsen, hogy ezt én rakom oda. Tehát foglalkozni kell ezzel, mert ez az egészségünkre, az önbecsülésünkre, az önértékelésünkre, az önbizalmunkra és a nőnek a tiszteletére is, és a gyermekeink megmutatott mintára is óriási hatással van.
1: Egyébként igen, én is ugye azt szoktam mondani, hogy irodai dolgozó vagyok, mint rádiós vagy televíziós, és pont ezért, amikor mondjuk ezért szeretek füvet nyírni, tehát lemegyek vidékre, ott vágom, és utána megállok, és mint egy jogazd, így végignézek rajta, és azt érzem, hogy végre csináltam valamit. Abban segíts, Imre, mert nyilván nem tudjuk visszaforgatni az időkerekét, tetszik vagy nem, egyre inkább ilyen virtuális és digitális világ vesz bennünket körül. De hogy például, hogyha legalább a férfi ember elmegy, mit sportolni, tök mindegy, most edzőterembe, vagy egy Muay Thai edzésre, vagy akármire, akkor az még hozhat ilyet? Vagy hogyha legalább hobbi szinten bütyköl valamit. Legyen az egy, nem tudom, oldtimer autó, vagy bármi, vagy mit javasolnál, amivel egy kicsit még tudunk fürdőzni ebben a szerepkörben, hogy igen, van erőnk, van kezünk, tudunk alkotni, csinálni. Mi lenne a megoldás szerinted?
3: Először is a szándéknak kell visszatérni. Most a tudományos kutatások is, meg a megfigyelések is ugyanazt mutatják, hogy ha a lányok külön költöznek a szüleiktől, akkor elkezdenek nagyon praktikusak lenni, és rengeteg lány megépíti a saját konyháját, maga burkolja, maga bütyköli a konyhaszekrényét, és fantasztikus lesz, és még mit tudom én, csempéz, meg az ablakokat berakják a fiúk, ha külön költöznek, akkor a lustaságból mindenhez szerelőt hívnak, és amikor összeköltözik egy fiú meg egy lány, akkor a lány tényleg jobban tudja a dolgokat szerelni, jobban tudja, hogy hogy működnek, és ez szégyen is a fiúnak, meg kialakul egy ilyen nagyon rossz párkapcsolati dinamika. Tehát nekünk férfiaknak muszáj lenne újra akarattal visszatérni az, hogy tanuljuk meg, menjünk el ide-oda, meg kell tudnunk, hogy a villanykapcsoló az nem egy ilyen nagyon misztikus dolog, hanem az egy érintkezési probléma ott hátul, leveszem, azt megnézem, és nem fogok meghalni benne. Vagy a csap hogy működik, vagy a zár csere, hogy, tehát gondoljunk bele, hogy a nőknél írtozatos külön fétise van már a valamihez értő, valamit megszerelni képes praktikus férfinak. Tehát ilyen úgy néznek rá, mint valami félistenre.
2: Nem így van.
3: Úgy néznek ránk úgy, de ehhez azért közel kell menni, ezeket akarni kell megtanulni, és tudni kell, hogy az a mi egészségünknek is jó. Tehát nem csak tehát a mi létünknek, mi adjuk ezt hozzá, mi adtuk ezt a családnak. Csomó fantasztikus dolog van. Úgyhogy a sport is nagyon fontos, de mindent csak akarattal tudunk ma megtenni. Ha nem döntjük el, ha nem tervezzük meg, és ha nem csináljuk meg, akkor nem fog megtörténni.
2: Nagyon köszi.
3: És mindig szerelőt, akkor olyanok leszünk, aki minden szerelőt kell hívni.
1: Igen. Jó, akkor legyen a motiváció mondjuk az, hogy önbizalom építés és hódítás. És akkor ez hátha.
3: Nem, és a tisztelet megszerzése, mindannyian tiszteletre vágyunk, de előbb tiszteletre méltónak kell lenni.
1: Jogos. Köszönjük szépen Bedő Imrének, a Férfiak Klubja alapítójának.
2: Szép napot! Szervusz!
1: SMS és telefonszámunk 0630 30 30 95 8. My name is Benson Boone. Ez

0: Sláger reggel.
1: 9:19-kor, jó reggelt, Vicus írja, mit nem adnék érte, a férjem képes lenne csak egy villanykörtét cserélni, és nem nekem kellene azt is. Janka pedig ezt írja, a 13 éves fiam közölte, nem akar elektromos rollert, mert az olyan puhány dolog, ragaszkodik a bringához, anya, erős leszek, mint apa, és mint te.
2: Jó arca, gyerek.
1: Igen. Nála átment igen. Ez a fajta meglátás, már korábban, úgy értem, tőlünk függetlenül. Ez a Sláger reggel, és nem sokára...
2: Nem sokára kiderül, hogy ki utazik Görögországba.
1: Kalimera, készüljenek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük.
2: Négy nap, több száz bor, egy

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Zalakaroson már dübörög a nyár. Irány a Hotel Karosszpá. 4 csillagos pihenés, családi programok és wellness vár. www.karos-spa.hu.
2: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás, eventim.hu.
3: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
6: A reklám után társadalmi célú reklám.
7: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
8: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú reklámot hallotta.
9: Na lássuk, hogy milyen idő vár ránk. Kérem szépen, holnap már strand 30 fokkal, illetve vasárnap is strandidő van készülőben. Aztán itt még azért látok ilyen villámokat, meg egy kis csapadékot, de hát ez ne szegje kedvüket, hogyha kint vannak a strandon, ott jobban megázni úgysem tudnak. Ma még egyébként 24 fok várható, de hétvégére tényleg visszatér a nyár.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
11: A 3-as számú főúton 60 belterületén gyalogost gázolt egy autóbusz, az 59-es kilométernél a főutat teljes szélességében lezárták. Az 5-ös számú főúton Kecskemét belterületén egy műszakhibás jármű veszteg el a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél, a 84-es kilométernél forgalomkorlátozás van érvényben. Az 51-es számú főúton Áporka térségében egy személyautó az árokba hajtott, a 34-es kilométernél félpályás korlátozás van. Az M1-es autópályán Budapest felé tart az átépítés, Tatabánya és az M0-ás között személyigépkocsival érdemesebb az átterelt belső sávot választani, ahol sokkal jobb tempóban lehet haladni, mint a külsőben, ami tele van kamionokkal. Apropó, a kamionstop az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt kicsit másként alakul. Holnap reggel 5-től délután 5-ig, és aztán még este 10-től, vasárnap este 10-ig, tehát az eredeti időszakban lesz érvényben korlátozás. Budapesten baleset történt a Lehel utcában, a Gömb utcánál, így a 12-es és 14-es villamos a Frangepán utca és a Lehel utca Robert Károly körút között jelenleg nem közlekedik, helyette a 105-ös vagy 210-es busszal érdemes utazni.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tours.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Hát bonjour, illetve bocsánat, akkor most inkább Kalimera.
3: Kalimera.
2: Kalimera.
4: Hát legyen Kalimera, de azt is mondhatnám, hogy Good Morgan, ugye, mert én most jelenleg még itt vagyok Norvégiában, sok szeretettel üdvözlök mindenkit, de ez egy külön téma legyen szerintem, gyerekek, ez a Norvégia, mert megér egy misét, de most inkább menjünk el Görögországba, és egy kicsit szilatorszózom Görögországba. Én egyébként nagy szerelmese vagyok így a görög szigeteknek, és megmondom nektek őszintén, hogy miért szeretem nagyon, mert mindenki megválaszthatja a magának való szigetet, tudod? Tehát, hogy így, ha bulizni akarsz, akkor el tudsz menni Mikonoszra, ha családozni akarsz, akkor elmész Pároszra, ha nem tudom én, kiránduló programokat, családi programokat, akkor Krétára mész, úgyhogy mindenki ki tudja találni azt, hogy mi az, ami vonza, és mi az, ami szereti. Én 2 évvel ezelőtt Krétán voltam, egy isteni hotelbe, az Ibusszal repültem el egyébként Krétára. 1000 lehetőség van, csodapartok vannak, csodatengerpartok, olivafák, méhészeti gazdaságban voltam, piacgasztrotúrán voltam, tehát, hogy annyi mindenben, onnan gyönyörűen át lehet menni Santoriniba, egy nem tudom, 2-3 órás hajóúttal el tudsz menni Santoriniba, ami a világ egyik legszebb szigete, tehát, hogy rengeteg lehetőség van. Most szerintem Santorinit így rendbe is hozták, mert tudjátok, volt valami tavaly előtt télen földrengés
3: volt. Anyukám volt tavaly, és már rendbe hozták, és
2: tudom, akkor beszéltünk Árpi bácsival is, hogy...
3: Igen.
4: Emlékeztek arra. Amikor meg fiatal voltam, még mielőtt ilyen hukabuka sziget lett volna, kérlek szépen, akkor Mikonoszon voltam.
3: Jaj, mindenit.
4: Az egy ilyen 20 éve lehetett, tehát a 30-as éveimben a New Paradise és a Paradise bár között rohangáltam. És ott is nagyon ment a Kalimera, meg az Úzó, megmondom neked nagyon őszintén. Az azért isteni egyébként ez a Mikonosz, ilyen nagyon édes kis óvárosa van, ilyen, hát ez a klasszik görög hófehér házak mindenhol, és még egy nagyon érdekes, hogy amikor a görögök beszélnek hozzád, akkor nem kell visszaszólni, hogy ne ordíts velem, mert hogy ő úgy beszél, hogy ordít, tudod, tehát hogy bármit mond, mikor annyit mondok, hogy az akkori barátom nagyon magas volt, és kizárólag padlástérben voltunk, és így mondta nekem, Csabi, nem tudom kihúzni magamat. Hát mondom, én viszont jól vagyok. És amikor mondta, hogy lelóg a lábamról, az ágyról a lábam, akkor mondtam, jó, akkor menjünk valami másik helyre. És lementünk ott az idegenforgalmi irodába, és mondtam, hogy elnézést, de szeretni, tehát, hogy nem fér el a szobába. Akkor adok másik szobát! Nem ordítok! Nem jó, hát akkor így beszél. De ezzel ne lepődjünk meg a görögöknél. Úgyhogy, ugye, én nagyon szeretem, így, hogy mindenkinek azt merem mondani, hogy menjen el Görögországba, és ha valaki ilyen görög szerelmes, akkor menjen mindig másik szigetre.
3: Nagyon köszönjük, Csabi. Figyelj, mi pont azt meséltük a héten Zolival, hogy én csak a lábamot lógattam ott egy picit, mert Marmariszon voltunk Törökországban, és akkor át lehetett menni hajóúttal Rodoszra. Nagyon rövid ideig voltam ott, de elvittek minket az Anthony Quinn öbölbe, amit ugye a színészről neveztek el, mert hogy beleszeretett teljesen abban a részben, amikor ott forgatott. Úgyhogy azt láttam, de sajnos még nem mindent, mert az tudod, csak ilyen félnapos hajóút volt.
2: Nekem meg a Gerard Darrell könyvek miatt Korfu az, ami egy ilyen örök szerelem.
4: Nagyon megnézném.
2: És viszont a Santorinivel meg még lógok magamnak, pont az előbb említett az fehérre is, meszelt kékkupolás épületek miatt, szeretném. Mert azt muszáj, tehát igen, azt egyszer igen. Kellene azért.
4: Hát én most képzétek el, hogy olyan helyre akartunk menni, anyukámat viszem el, és most Ciprusra fogunk idén
3: utazni.
4: Jaj, de
3: jó! Az nekem a szerelmes helyem volt, Csabi.
4: Van a görög, meg a török.
3: Igen,
4: rész,
3: így
4: ugye,
3: van.
4: Múltkor olvastam, egyébként Krétára is jellemző ez, hogy nagyon sok ilyen érzékenyítő filmet csinálnak, tudod, hogy a görög lány beleszeret a török fiúba, a török lány a görög fiúba, a család tiltja, de a szerelem mindent elsöpört, és akkor gondoltam ezt így megnézem, hát ha egy török-görög fiú, nem tudom. És megmondom, hogy én magyar gyerek gyógyítsa vagyok, hogy
2: Gólya. Aha.
4: Úgyhogy...
3: Jó ötlet, Ciprus, csak nézzétek meg, mikor mentek, mert iszonyatosan meleg van. Tehát mi augusztus végén mentünk, szeptember elején, és még akkor is napközben ilyen 35-40 fok volt. Ezt csak azért mondom, mert tudom, hogy nem szereted a hőséget. Tehát júliusban oda menni, az kemény menet.
4: Hát mi június 14-től megyünk.
3: Az mondjuk jó.
4: Tehát így nagyon a szezon elején fogunk menni. Remélem, hogy nem lesz olyan hőség, de hogy tényleg szerintem a görög kultúra, a görög hangulat és a görög életérzés, ez mindent megad. Ha valaki menne, nyugodtan nézze meg a Bazi nagy görög lakzit előtte, hogy így képbe legyen, hogy milyenek a görögök. Szerintem fantasztikus néz.
2: Hát vagy a Mamma Mia is erősen ajánlható, a hangulat és a látvány kedvéért. Szerintem az is kellően kedvébresztő. Köszi szépen,
3: nagyon
2: Csabi!
3: Nagyon köszi!
2: Szia!
4: Millió puszi nektek, sziasztok! Puszi! A hallgatóknak! Ciao.
5: A Zilla Tours támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője. www.ibusz.hu. Sláger

0: Ez a Sláger reggel.
1: És elérkezett egyrészt, hát mindjárt a búcsú pillanata is, de előtte még, akkor valóra váltanánk az ígéretünket. Szóval elérkezett az a pillanat is, amikor kiderül, hogy ki az, aki utazhat a Sláger FM-mel.
2: Olyan izgulok, nagyon ver a szívem.
1: Reményeink szerint emlékezetes, szuper nyaralásra.
2: Te is izgulsz ilyenkor ennyi?
1: Igen, hogy komolyan nagyon dobom a nem veszi föl, és akkor... Halló?
3: Halló?
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Gabriella?
3: Igen.
2: Itt szia!
1: Itt pedig a Sláger reggel.
3: Halló?
1: Halló, itt a Sláger reggel. Mit csinálsz, Gabriella?
3: Dolgozom.
1: Igen, zavarunk? Mert akkor
3: nem.
1: Letesszük.
2: Nem zavarunk. Mivel nem. Foglalkozol, Gabriellám?
3: Szociális munkatárs vagyok.
2: Szociális uh-huh. munkatárs vagy. Aha, és mikor voltál legutóbb nyaralni?
3: Hát talán 2 éve.
2: És merre felé jártál akkor?
3: Törökországba.
2: Szeretted?
1: Törökország?
3: Uh-huh. Igen.
1: Mi az, ami tetszett benne?
3: Hát a tengerpart.
2: Uh-huh. Szép volt a tengerpart.
1: Okay. A idegen kultúrákat szeretsz felfedezni?
3: Igen, igen.
1: Na, mit szólnál, hogyha megint elmehetnél kicsit a tengerpartra, és törökül biztos úgyse beszélsz, úgyhogy máshova küldünk. Mondjuk nem biztos, hogy görögül jobban beszélsz, de a tény,
2: hogy a tied a két fő részére szóló egyhetes félpanziós görögországi nyaralás 4 csillagos szállodában repülős utazással, utószezoni indulással a Görög-szigetek egyikére az Ibusz utazási irodák Kft. Jó voltából.
3: Ezt elszerintem, úristen, köszönöm!
2: Gabriellám, hát úgy halljuk, hogy nálad jó helyen lesz ez a nyaralás.
3: Jó, nagyon köszönöm szépen, imádom Görögországot, nagyon régen voltam, kb. 10 éve.
2: Oh, na, szuper.
1: És tetszett?
3: Igen, nagyon.
2: Kit viszel magaddal?
3: Hát ezen még gondolkodom, vagy a férjemet, vagy a kisfiamat.
2: Hú, ez nehéz, nehéz választás. Majd szerintem ilyen kőpapirollóval döntsék el a srácok, mit szólsz.
3: Jó.
1: Hát vagy
3: majd... hiszem, nagyon köszönöm.
1: Még csevegtek kicsit az ibusszal, és lehet, hogy akár 3-an is mehettek.
3: Jó.
1: Szabira elengednek, ugye? Az a lényeg. Ki tudsz egy
3: igen,
1: kicsit kapcsolni
3: igen,
1: majd.
3: Igen.
1: Jó. Mert azért komoly munka lehet, amit csinálsz, és rád fér szerintem a töltődés és a pihenés. Úgyhogy kívánunk, nagyon jó utat!
3: Nagyon köszönöm!
1: Addig meg még kitartást mit. És jó munkát! Szia!
3: Köszönöm szépen! Sziasztok.
2: Öröm volt hallani a hangot, puszilunk, szia!
1: Igen, mert ő tényleg örül.
2: Jó, nagyon!
1: Öröm volt önökkel rádiózni egész igen. héten, viszont hát péntek reggel, délelőtt, búcsúzik már a Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Kívánunk sok türelmet, hogyha Budapesten lesznek a BL hétvégén, amúgy pedig persze mindenkinek jó pihenést, a szuper jó időjárás közepette. Aztán találkozzunk majd hétfő reggel 6-kor. Viszal!
2: Amikor is Ács Ruzsina fog hozzánk csatlakozni.
1: Ráadásul.
2: Csók!
1: Minden jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
0: A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
7: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
8: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bóbita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, tölts fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
9: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-éig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
10: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár. Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
11: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
12: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
13: Székreállok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Na majd kiderül, hogy kinek tetszel, Sanyikám.
16: Én tudom.
17: Kinek?
16: Én elárulom.
15: Na, elárulod?
16: De orra in a Dorina.
17: Ő tetszik a Dorinak.
18: Nem mondod. Meg tudom érteni, mert nagyon jó ízlésed van.
16: Szerelmesek vagyunk
17: egyébként. Nem.
18: Hát nem, megőrülök.
16: Oviba is.
18: Már Oviba együtt jártatok?
16: Uh-huh. Székreállok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Ez a Sláger FM.
6: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
19: Gyermekvédelmi razziát tartott a készenléti rendőrség. Rendkívüli kamionstopp lesz hétvégén a budapesti BL döntő miatt. A Hajógyári szigeten tartja meg gyermeknapi rendezvényét a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Országos gyermekvédelmi razziát tartott szerdán a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóirodája. 14 Csongrád, Csanád és Békés megyei helyszínen hajtottak végre elfogásokat és kutatásokat. 5 embert vettek őrizetbe gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények gyanúja miatt. A nyomozás szerint állami és egyházi fenntartású gyermekotthonokban éveken át történhettek bántalmazások, miközben több esetben a panaszokat nem vizsgálták ki megfelelően, sőt egyes ügyeket megpróbáltak eltussolni. A rendőrség szerint legalább 10 gyermeket érhetett fizikai vagy szexuális bántalmazás. A nyomozók házkutatások során 6 terabájtnyi adatot és több zsáknyi dokumentumot foglaltak le. A Tisztító Tűz Fedő nevű akcióban a TEK egységei is részt vettek, a rendőrség pedig jelezte, hogy további intézmények vizsgálata is várható. Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el a hétvégére a budapesti UEFA Bajnokok Ligája döntő miatt. A korlátozás szombaton hajnali 5 órától délután 5 óráig, majd szombat este 10 órától vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint az intézkedés célja a közlekedésbiztonság fenntartása és a várható torlódások mérséklése. A hatóságok kiemelten az M1-es autópálya Budapest felé vezető szakaszán számítanak rendkívüli forgalomra, amit az útfejlesztések miatti sávszűkítések is nehezítenek. A tárca szerint a személyautóforgalom jelentős növekedés

0: utasokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. Hétfőtől félpályán lezárják a szolnoki Szent István Tisza hidat a dilatációs szerkezet cseréje miatt. A június 1-től kezdődő és várhatóan egy hónapig tartó kivitelezési munkálatok alatt a félútpályát zárják le. A forgalom váltakozva jelzőlámpás irányítással haladhat majd, közölte a Magyar Közút. Az új dilatációs szerkezet beemelését azonban csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat teljesen lezárják. A Hajógyári szigeten rendezi meg ingyenes gyermeknapi programját a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. A rendezvényt hagyományosan a Városligetben szokták tartani. A helyszínváltoztatásra a szombati BL meccs miatt volt szükség. A kétnapos rendezvényen a családokat egészségügyi szűrések, sportprogramok, kézműves foglalkozások, koncertek és interaktív bemutatók is várják. A programokon részt vesz többek között a mobil fogorvosi rendelő, a Teddy Maci Kórház, valamint számos civil és szakmai szervezet. A nagy színpadon fellép Dér Henny, a Buborék Együttes és több más előadó. A Gyermekmentő Szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyermeket is vendégül lát a rendezvényen. Egész nap derült vagy gyengén felhős időre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, az északnyugati északi szél viszont többfelé megélénkül, ezzel hűsíti a levegőt. Délután 22-27 fokot mérhetünk. A hétvégén folytatódik a melegedés, ugyanakkor több felhő érkezik és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet szombaton már meghaladhatja a 30 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Az 51-es főúton Áporka térségében egy személyautó hajtott az árokba. A 34-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 5-ös számú főúton pedig Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utcai kereszteződésben. A 84-es kilométernél ezért forgalomkorlátozásra kell készülni. Fokozott óvatossággal közelítsék meg ezt a helyszínt. A fővárosban pedig a BL döntő miatt több helyen kell forgalomkorlátozásra számítani. Lezárták például a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között egészen vasárnap éjfélig, valamint vasárnap hajnalig lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szervizútját, a Bajza utca és a Dózsa-György út között, és ma déltől lezárják majd az Andrássy útat, a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat, a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. Figyeljenek oda nagyon ezekre a változásokra és vezessenek óvatosan.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Csoda kellemes napot és gyorsan pergő pénteki munkaidőt kívánok önöknek, hát már kimondani is jó azt, hogy péntek van, pedig rövid volt a hetünk, de hát tudjuk, a rövid hetek mindig stresszesebbek. Na hát stresszűző dalokkal készültem, Kiskata vagyok, és Katy Perry vár rajtól az órán.

Teddy Swims énekelt nekünk, ez volt a Lose Control itt a Sláger FM-en, ez pedig a Sláger napközben, és örülök, hogy csatlakozhatom önökhöz munka közben, és hozhatok egy-két remek programajánlót a hétvégére, ugyan nagyon izgalmas, mozgalmas hétvége áll előttünk, hiszen jön a gyereknap, és emellett a BL döntő is zsibongóvá teszi a várost a hétvégére. Hogyha egy jó kis nyugis gyereknapi programra vágynak, akkor mindenképpen látogassanak el az Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkba, ahol a Budapesti Fesztivál zenekar vár minket egy családi napra. Vasárnap egésznapos ingyenes programokkal készülnek. Lesz itt zenevár, kakaó koncert és hangszerkóstoló is, de nem csak a kicsikre, a nagyobbakra, sőt felnőttekre is gondoltak, hiszen nekik kamarakoncertekkel készültek a régi zenétől, a klasszikusokon és a rezes muzsikán át, egészen a népzenéig, ráadásul a legjobb, hogy az egész nap ingyenes lesz, úgyhogy vasárnap az Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkban a helyünk, és hát mellette azért hallgassuk a Sláger FM-et is, hiszen vasárnap mi is a gyerekeket fogjuk ünnepelni, már lehet regisztrálni a gyereknapi játékunkra applikációnk keresztül. Most pedig jön egy olyan dal, ami akkor volt sláger, amikor én voltam gyerek. Murray Head-től szól a One Night in Bangkok.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne egy vadonatúj dal szólt Maroon 5-től. Ugye már tavaly nagyon örültünk annak, amikor megjelent a Maroon 5 legújabb Love is Like című albuma, hogy végre visszatértek az eredeti stílusukhoz a srácok, és hát ez az új dal is hozza azt a régi lendületet, amit éveken keresztül egy kicsit hiányoltak a zenekar dalaiból, ha kritikusok. A banda egyébként idén nyáron európai turnéra indul, mi pedig repülünk tovább a friss infókkal az utakról, mert megnézzük azt is, hogy mennyire lesz meleg ezen a hétvégén, utána pedig Kamrad érkezik, és a So Good. Teljes egészében is hamarosan meghallgatjuk ezt a dalt, de most nézzük, hogy mit dobott a gép mára, mármint az időjárási gépezet. A délutáni órákban itt a fővárosban 25-26 fokra számíthatunk majd, de már most is érezhetően emelkedik a hőmérséklet, 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Egy picikét fújdog el a szél odakint, de ez most inkább kellemes. Most még nincs felhő fölöttünk az égen, esetleg fátyol felhőket láthatunk, viszont délutánra gomoly felhők érkezését is ígérik a szakemberek, ezekből azonban nem jön eső. Holnap pedig érkezik egy hidegfront, ami mozgalmassá teszi a légkört fölöttünk, úgyhogy záporok, zivatarok érkezésére is számíthatunk a hétvégén. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Sajnos történt egy baleset a Könyves Kálmán körúton, a Kőbányai út felé, a Vajda Péter utcánál. Itt csak a belső sáv járható, a Vajda Péter utcában pedig mindkét irányban sávlezárásra kell készülni. Még erős a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton, illetve a Károly körúton az Asztória felé, de ezt leszámítva egészen jól járható a főváros dacára, annak, hogy ugye a BL döntőhöz kapcsolódóan már most több helyen is útlezárások fogadnak bennünket, de nézzük, mi a helyzet városon kívül. A 11-es számú főúton Szentendre belterületén három autó ütközött össze, a 19-es kilométernél a forgalom félpályán irányunként váltakozva halad, az 51-es számú főúton pedig Áporka térségében egy személyautó hajtott az árokba, a 34-es kilométernél a helyszínelés és mentési munkálatok idejére félpályás korlátozást vezettek be. Az M2-esen Vác térségében fenntartási munkálatok kezdődtek, ezért a 42-es és 41-es kilométer között a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, úgyhogy mindkét irányban torlódik a forgalom. Vezessenek hát óvatosan és türelmesen.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: Swedish House Mafia egyik alapítója, Erik Prydz muzsikált nekünk a svéd lemezlovastól, a Call on Me-t hallgattuk meg. Ez pedig a sláger napközben, és ugye ismét egy forró hétvége áll előttünk. És bár ígérnek záporokat, zivatarokat a meteorológusok szombatra is, vasárnapra is, annyi eső nem jön, ami a csapadék hiányt enyhíteni tudná. Az országot sújtó kánikulai időjárás miatt mától tűzgyújtási tilalom lép érvénybe. Minden fás, száraz növényekkel borított területen megnőtt ugyanis a tűz kialakulásának kockázata. Szóval mától a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon tilos tüzet rakni. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Saját tulajdonú belterületi kertekben azonban továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, viszont javasolt a gázégő fej vagy az elektromos grill használata inkább. Az izzó zsarátnokok ugyanis akár több száz métert repülve is képesek meggyújtani az erdőt, szóval soha nem jó a tűzzel játszani, de most különösen nem. Charlie-val és Király Lindával azonban együtt játszhatunk, még a hírek előtt érkezik a játszom, ahogyan lélegzem.
1: Néztem az üvegen át.

a legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló. A térség legizgalmasabb ízei és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
3: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
2: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
3: www.ibusz.hu.
0: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás, eventim.hu.
5: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik. Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letsoli.hu.
7: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Visszaadhatják a tantestületeknek az igazgatói pályázatok véleményezésének lehetőségét. A taxis tarifák emeléséről is dönthet ma a fővárosi közgyűlés. Ma kezdődik a nagy sportágválasztó és nagy hangszerválasztó. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. A gyermek- és oktatásügyi tárca vezetője szerint visszaadhatják a tantestületeknek az igazgatói pályázatok véleményezésének lehetőségét. Lannert Judit a Facebook oldalán azt írta, jelenleg mintegy 450 intézményvezetői megbízás jár le augusztusban, ezért a következő hetekben születnek döntések az iskolák új vezetőiről. A miniszter hangsúlyozta, hogy egy iskola légkörét alapvetően meghatározza az igazgató személye, ezért fontosnak tartja a pályázók vezetői programjának megismerését. Mint fogalmazott, a pedagógusoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy megvitassák és véleményezzék a jelöltek elképzeléseit. Ma tartja az országgyűlési választások utáni első ülését a fővárosi közgyűlés. Az átmenetileg csökkent létszámú testület 33 helyett 29 teljes jogú képviselővel kezdi meg a munkát, mivel több képviselő országgyűlési mandátumot szerzett. A közgyűlés egyik legfontosabb témája a fővárosi taxitarifák emelése lehet. A taxis szervezetek 27%-os drágítást szeretnének elérni, miközben a gazdasági szereplők ennél kisebb emelést támogatnának. Kis Ambrus szerint egyelőre nem látszik, melyik álláspont mögött alakulhat ki többség a taxis tarifa ügyében. A képviselők tárgyalják a 2025-ös költségvetés zárszámadását és egy új, krízishelyzetbe került családokat segítő átmeneti otthon létrehozását is. A Tisza párt fővárosi frakcióját már Orbán Árpád vezeti. Pénteken és szombaton ismét várja a látogatókat a nagy sportág választó és a nagy hangszer választó a kőbányai Merkap sportközpontban. Az ország egyik legnagyobb ingyenes sportfesztiválján több mint 100 sportágat lehet kipróbálni, a vívástól a kajakon át egészen a baseballig, és emellett mintegy 25 hangszerrel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A részleteket dr. Kis Gergely, a rendezvény kommunikációs igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
11: Az ingyenes rendezvényünkön olimpiai világ és Európa bajnoki érmes résztvevő bajnokaink is eljönnek. Emellett természetesen egy-két olyan hivatalos szervezetnek is lesz bemutatója, ami mindig érdekes, illetve az egészségügyi lába is egyre erősebb a nagy sportágválasztónak. Szóval sportolni, hangszereket próbálni, bajnokokkal találkozni, minikoncerteket hallgatni, nyereményjátékokon részt venni. Aki mindent szeretné, az nálunk a nagy sportágválasztón és hangszerválasztón pénteken és szombaton mindent tudja találni, és aztán még talán a foci bajnokok ligáját is meg lehet nézni. Oda lehet érni szombaton 6 órára a képernyők elé.
10: A program mindkét nap reggel 9-től délután 5 óráig várja az érdeklődőket a kőbányai Merkap sportközpontban. Retrospektív életmű kiállítás nyílik Budapesten az Új Városházi Galériában Kemény György Kossuth Díjas grafikus és képzőművész munkáiból. A Gyuri című tárlat augusztus 31-éig várja a látogatókat, és átfogó képet ad a 90 éves művész több mint 7 évtizedes pályájáról. A kiállítás a plakátművészettől a popárton át egészen a digitális abstrakciókig mutatja be Kemény György sokszínű alkotói világát. A tárlat festményeket, plakátokat, rajzokat és digitális munkákat is bemutat, valamint személyes visszaemlékezéseken keresztül enged betekintést az életmű mögötti alkotói gondolkodásba. Délután is folytatódik a derült idő, felhőkkel alig találkozhatunk, csapadék sehol sem lesz. Az északias szelet nagy területen élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között alakul. Késő estére 11-18 fokig hűl a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
12: Bori, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a középső sávban, és erős a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi úton, valamint a Károly körúton az Asztória felé. A 11-es számú főúton pedig Szentendre belterületén történt egy baleset, itt 3 személyautó ütközött a 19-es kilométernél.

0: Második kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között felújítási munkálatok miatt. Jó utat!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: A hírek után pedig visszacsobbanunk a slágerek tengerébe és felpörgetjük a délelőttünket a legnagyobb kedvenceinkkel. Ed Sheeran érkezik már is, és a Bad Habits, de előtte Ray Daltontól szól a Blood Running, hát ettől a daltól aztán felforra vérünk. Kiskata vagyok.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Olivia Dean énekelt nekünk, aki igazi mestere annak, hogy hogyan lehet a jazzt és a popot összeházasítani. Az Art of Loving című albuma pedig egyenesen fantasztikus, a szerelem és a veszteség a témája a lemeznek, a dalok pedig kiadnak egy kerek történetet. No de tegyük mi is kerekké az előttünk álló hétvégét. Vegyük elő a felfedező énünket, és irány Óbuda, ahol a Táborhegyi Parkban ma estétől, holnap délután 2 óráig vadon leltárra vár bennünket az Óhegy Egyesület és a Pangea Egyesület. Megismerhetjük a Táborhegyi Parkot biológus szemmel, akár amatőr természetbúvárként, akár természetre kíváncsi érdeklődőként érkezünk. Itt rengeteg mindent megtudhatunk azokról a lényekről, amik körülvesznek bennünket. Lesz növény- és rovarvadászat, alkonyi madarásztúra, denevér detektorozás, gyógynövény- és ehetővadnövény bemutató, szerveznek tematikus sétákat, esti távcsöves bemutatót, éjszakai vadkamerás és kisemlős megfigyeléseket, érdemes utána nézni részletesen is a programoknak, és hát ugye, ahogy mondani szoktam, aki nyitott a természetre és védi a környezetét, az még 100 évesen is olyan fit lesz, mint David Attenborough, úgyhogy bízom benne, hogy találkozunk a Táborhegyi Parkban. Itt a Sláger FM-en pedig randit ad nekünk már is Tóth Abigail, aki Accenttel közösen randizva készítette el a Sugar Daddy című dalt. Előtte azonban egy régi nagy klasszikus szól, az Opusztól a Life is Life.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Benne pedig Alesso is Tovello közöse szólt, ez volt a Heroes, és hamarosan egy újabb szenzációs duettel megyünk tovább, ami egyfajta staféta átadásnak is minősíthető. Madonna és Sabrina Carpenter közös dala szól, a Bring Your Love hamarosan. Előtte még megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Már 24 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, Veszprémben azonban még csak 21 fokon. A délutáni órákra 25-26 fokot ígérnek a meteorológusok, és hát változott a következő napok előrejelzése, mert hogy már holnap elér bennünket egy hidegfront, ami miatt egy kicsit feszültebbé válik fölöttünk a légkör, és nem is lesz szombaton még olyan rettentő hőség, akkor is 25-26 fokra számíthatunk, viszont felhősebb lesz fölöttünk az ég, és több alkalommal is eleredhet az eső. Rövid záporok, zivatarok érkezésére készüljenek, de vasárnapra továbbra is hőséget, 31-32 fokot várhatunk. Nézzük, mi a helyzet az utakon. Történt egy baleset a Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt a középső sávban, úgyhogy itt lassabb haladásra számíthatnak az autósok. A 11-esen Szentendre belterületén is volt egy baleset, itt három autó ütközött. A 19-es kilométernél félpályán halad a forgalom, ráadásul irányunként váltakozva, úgyhogy igen nagy torlódásra kell itt készülni. Budapest belterületén autózva figyeljünk arra is, hogy lezárták a 19. kerületben a Katica utcát a Teleki utca után, mert javítják a csatornát. A 14. kerületben a Magyaródi úton, a Fischer István utcánál félpályás az útzár, itt új gyalogos átkelő helyet létesítenek. A Csata utcát pedig a 13. kerületben a Róbert Károly körút és a Kartács utca közötti szakaszon zárták le, mert itt is csatornát építenek. És tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál. Itt megváltozott a forgalmi rend, irányunként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon pedig a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Viszont buszsávot jelöltek ki a Hunyadi János út, Budafoki út útvonalon befelé a Kitérő úttól a Galvani utcáig és a Prielle Kornélia utcától a Dombóvári útig. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.

Íme itt egy újabb sláger a 90-es évekből. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez volt a Belong Together itt a Sláger FM-en, és közeledik az ebédszünet, és ha már jön az ebédidő, hát el kell áruljam önöknek, hogy holnap a burgonya világnapját fogjuk ünnepelni. 2024 óta van a krumplinak világnapja. Peru javaslatára az ENSZ döntött úgy, hogy május 30-án ünnepeljük ezentúl a krumplit egy nemzetközi burgonya nap keretében. Ennek az alapanyagnak a népélelmezésben betöltött szerepe elvitathatatlan, úgyhogy számomra érthetetlen, hogy eddig miért nem volt a krumplinak világnapja, különösen úgy, hogy a sült krumplinak van, azt július 12-én ünnepeljük, de 2024 óta már a burgonyának is van világnapja, úgyhogy mindenképpen valami krumplis ételt választanak, ha nem is ma, a világnapon holnap ebédre. Mi pedig a legnagyobb slágerek közül válogatunk, hogy felpörögjön az önök munkaideje, jön Michael Jackson és a Billie Jean.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
3: 4 nap több

0: Rockó, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
7: A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
8: A reklám után...
7: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Elítéli az orosz dróntámadást a magyar miniszterelnök. Egy év alatt 23%-kal csökkent a bűncselekmények száma Budapesten. Magyar Péter és Orbán Viktor is ott lesz a BL döntőn. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök arra reagálva, hogy ma hajnalban orosz drón csapódott egy romániai panelházba Galati városában. Az esetben ketten megsérültek. A kormányfő hozzátette, az orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor. Az incidenst az EU nevében elítélte Ursula von der Leyen bizottsági elnök is, és több európai vezető is felszólalt. Orbán Viktor a Facebookon azt írta, felszólítja a Tisza kormányt, hogy tartsa fenn a semlegességi politikát, és egyetlen lépést se tegyen a háborúpárti Európa irányába. Mintegy 23%-kal csökkent a fővárosban regisztrált bűncselekmények száma 2025-ben az előző évhez képest, derült ki a budapesti rendőrfőkapitány múlt évi beszámolójából, amelynek főbb adatait a budapesti rendőrfőkapitány ismertette a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Terdik Tamás azt mondta, hogy Budapesten, amióta modernkori statisztika létezik, soha nem volt még olyan kevés közterületen elkövetett bűncselekmény, autófeltörés vagy lakásbetörés, mint tavaly. A regisztrált bűnesetek száma 22,6%-kal 52.185-ről 40.370-re csökkent. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 15%-os csökkenés figyelhető meg, ugyanakkor az emberülések száma 29-ről 41-re emelkedett. Komoly gazdasági fellendülést hozhat a fővárosnak a szombati Budapesti Bajnokok Ligája döntő. A GKI gazdaságkutató becslése szerint az esemény közvetlen helyi bevétele 32 és 50 milliárd forint között alakulhat. A szakértők szerint az első magyarországi BL finálé még a Forma 1-es Magyar Nagydíj vagy az atlétikai világesemények bevételeit is felülmúlhatja. A várakozások alapján 50-70 ezer külföldi szurkoló érkezhet Budapestre, akik fejenként átlagosan 700-1000 eurót költhetnek el. A szállodák, éttermek, kávézók és szórakozóhelyek forgalma jelentősen megugorhat, miközben a repülőtéri és városi közlekedés, valamint a kiskereskedelem is erős hétvégére készül. A GKI szerint a BL döntő hosszabb távon is javíthatja Budapest turisztikai megítélését. Magyar Péter és Orbán Viktor is ott lesz a BL döntőn a Puskás Arénában. A kormány szóvivő tájékoztatása szerint Magyar Péter az UEFA meghívására érkezik, és a mérkőzés többek között az UEFA elnökével közösen tekinti meg. Orbán Viktor röviden csak annyit közölt, ott leszek. A beszámolókból az nem derült ki, hogy melyik csapatnak szurkolnak a politikusok. A döntőt a Paris Saint-Germain és az Arsenal játsza. A mérkőzés holnap 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A mérkőzés miatt ezekben a percekben újabb lezárások kezdődnek a fővárosban. Egészen vasárnap hajnalig lezárták az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között. Már reggel óta zárva van a Hősök tere teljesen körben, valamint a Kóskároly sétány és az Állatkerti körút nagy része. A Hősök terén egészen vasárnap estig zajlik a Bajnokok Fesztiválja rendezvény. Emellett szintén nagy forgalomra lehet számítani már ma az MTK Sportközpont területén, valamint a Városligetnél, ahol a két szurkolói falu kapott helyet. Délután is napos időre van kilátás, csak fátyol felhők szűrhetik a napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul. Hétvégén is meleg lesz, de már több felhő takarhatja a napot. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, főleg a Dunántúlon. Napközben viszont ismét 30 fok fölé melegszik a levegő.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Klivet Klíma. Értéket teremt az otthonában. www.klivet.hu.
10: Köszönjük szépen a híreket, jöjjenek a friss infók az utakról. Mostanra megszűnt a forgalmi akadály a Budaörsi úton befelé, ugye a Villányi út előtt a középső sávban volt korábban egy baleset, itt már remekül lehet haladni. Viszont készülünk a hétvégére, mert hogy a BL döntő miatt több kerületben is útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell számítani. Lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körútat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között egészen vasárnap éjfélig, de lezárták mindkét oldalon az Andrássy út szerviz útját, a Bajza utca és a Dózsa-György út között, és ma déltől, vagyis mostantól lezárják az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Riperónai utcát a Déli Báb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát pedig a Riperónai

Egy megunhatatlan dal a 80-as évek lendületével, ez volt Belinda Carlisle és a Heaven is a Place on Earth itt a Sláger FM-en is. Ez a Sláger napközben, benne pedig ellátogatunk a Huzella kertbe, amely nemrég nyitotta meg a kapuit Gödön, és ahol akárcsak az Elte fűvészkertben egész évben remek programokkal is várnak bennünket, már amellett, hogy sétálhatunk egy nagyot ebben a gyönyörű arborétumban. Ezen a hétvégén szombaton a felelős állattartás napját tartják itt. A program célja, hogy a gyerekek, felnőttek közösen gondolkodjanak arról, hogy mit jelent felelősen gondoskodni egy állatról. Lesz szó örökbefogadásról, menhelyi kutyákról, tudatos gazdivá válásról, és arról, hogy hogyan érthetjük meg jobban az állatok jelzéseit és szükségleteit. Érkezik majd a Rex Alapítvány, a legtöbb előadást ők tartják, de Orci Lászlóval is beszélgethetünk, a kertészmérnök a kutyusát is magával hozza majd. Szóval mindez holnap Gödön a Huzella kertben. A rendezvény egyébként állatbarát, úgyhogy ha szívesen magunkkal vinnénk a kutyusunkat is erre a programra, bátran megtehetjük, viszont fontos, hogy a kutyusnak érvényes oltásokkal kell rendelkeznie. Itt a Sláger FM-en pedig csak is kizárólag törzskönyvezett slágerek forognak. Kylie Minogue érkezik hamarosan a Spinning Around című dalával, de előtte Kállai Sanders Andrástól szól a Csak veled.

0: Egész nap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
1: Éjjel-nappal Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

napjainkban ez a sláger. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Christina Aguilera dala szólt, ez volt a Genie in the Bottle, és hogyha önöknek is lenne kívánsága, hát elmondanám, hogy hétfőtől csütörtökig minden nap jelentkezik a kívánság műsor itt a Sláger FM-en délután 6 és este 8 között, úgyhogy akkor teljesülnek a zenei kívánságok. Most pedig megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon, hogyha tudnak, akkor ebben segítsenek, 0630 30 30 95 8 a számunk. Utána pedig egy olyan dal jön, ami nagyon különös összefogásban született, a Coldplay és a dél-koreai BTS hozta össze a My Universe című dalt. A kritikusok pedig annak idején azt mondták róla, hogy talán szokatlan lehet a párosítás, de teljesen logikus, hogy ez a két zenekar együtt dolgozott, hiszen mindkettőjükre jellemző a költői, szívből jövő zene, és ez a dal éppen ilyen. Mielőtt teljes egészében meghallgatnánk a My Universe-t, megnézzük, hogy hogyan alakul a mai nap időjárása. Esőre nem számíthatunk, csak a napsütésre. Persze lesznek fölöttünk fátyol felhők és gomoly felhők is egész nap, de nagyon ritkásan, és ezekből nem érkezik csapadék, viszont élénk a légmozgás, ez egy kicsit felfrissíthet bennünket. Délutánra egyébként 24-25 fokot ígértek, hát ez sikerült elérni, pedig még csak 36 perc múlt el dél. Holnap már több felhő lesz fölöttünk az égen, és elszórtan záporok, zivatarok érkezésére is készülni kell. Szétnézünk az utakon, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Győr után torlódás alakult ki a munkaterületnél, a 66-os és a 65-ös kilométer között munkavégzés miatt a forgalom csak a leállósávon halad Hegyeshalom felé, a torlódás itt 3-4 kilométer mindkét irányban. A fővárosban pedig több helyen is végeznek munkálatokat, így például a 20. kerületben a Vörösmarty utcában, a Klapka utca és a Szepessé utca között vízvezetéket javítanak, ezért mindkét irányban a villamossínen haladhat a forgalom. A Mogyoródi úton a Fischer István utcánál félpályás az útzár, itt új gyalogátkelő helyet létesítenek, a 19. kerületben pedig lezárták a Katica utcát a Teleki utca után, mert javítják a csatornát, de tart a csatornajavítása a 6. kerületben is a Nagymező utcában, a Dezsőfi utca közelében, az érintett utcakat egyirányosították az Andrássy út felé, és lezárták a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, itt is új gyalogos átkelő helyet létesítenek, ezért a Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába kanyarodni, valamint a Szív utca a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Honti andalok kellenek ebéd után a kávé mellé, amik nem hagynak bennünket elaludni. Avicii-től szólt a Wake Me Up itt a Sláger FM-en, és folytatódik a Sláger napközben. Hamarosan jönnek a friss információk, és hát mivel jó időt ígérnek a hétvégére, ezért arra biztatom önöket, hogy menjenek vízpartra, és lazítsanak ott. Például a Dunakeszi Dunaszabad strand is vár bennünket. Ráadásul a Szabad strandtól alig 100 méterre található a Katonadomb, amely számos városi esemény helyszíne, így például ezen a hétvégén itt tartják majd a Dunakeszi gyereknapot, de lesz egy kajakkenu túra verseny is. Ezt szombaton tartják, úgyhogy már ezért is érdemes Dunakeszire, a Dunapartra ellátogatni. Mi pedig egymás után forgatjuk önöknek a hűsítő dalokat. A Ketszáj dalával megyünk tovább már is. Szól a Gabriella.
1: A legnagyobb slágerek változatosan csak a

0: műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallis-t keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
5: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára.
4: Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
5: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
4: www.ibusz.hu.
6: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
8: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
9: Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
10: 4 nap, több százból, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
11: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
12: Lenny Kravitz koncert! Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Több helyszínen is razziáztak a nyomozók az MNB ügyben. Drón zuhant ma hajnalban egy romániai panelházra. Lezárult a déli körvasút beruházásának első szakasza. Jó napot kívánok, Szendőf Pori vagyok. Több helyszínen is razziáztak a nyomozók az MNB ügyben. A műveletekben a Nemzeti Nyomozóiroda is részt vett. A Telex azt írja, hogy a nyomozók a budapesti Infopark egyik irodaházában is megjelentek, ahol az ügyben érintett cég irodája található. A hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos részleteket arról, hogy pontosan mely cégeknél tartottak vizsgálatot, de ma közös háttérbeszélgetést tartanak az országos rendőrfőkapitánysággal. Az állami számvevőszék korábbi jelentése szerint az MNB egyes beruházásainak jelentős részét egy cégcsoport kapta meg. A nyomozás már több mint egy éve tart, eddig azonban még senkit sem gyanúsítottak meg. Robbanó töltettel ellátott drón zuhant ma hajnalban egy romániai panelházra, az ukrajnai határ mellett. A becsapódást robbanás és tűz követte, amely a 10. emelet egyik lakásában ütött ki. A tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Az épületet 70 személy hagyta el. A katonai tűzoltók eloltották a tüzet. Feszült jelenetek zavarták meg a csepeli képviselőtestület tegnapi ülését, amikor a Momentumos Dukán András levette a falról a nemzeti együttműködés nyilatkozatát. Azt mondta, szerinte Orbán Viktor politikai korszaka véget ért, ezért már nem kell kint lennie a dokumentumnak. Borbé Lénárt polgármester közbelépett, munkatársai rövid dulakodás után visszavették és visszaakasztották a nyilatkozatot. A polgármester később elfogadhatatlan incidensnek nevezte a történteket, és azt állította, hogy Dukán agresszívan lépett fel az önkormányzati dolgozókkal szemben. A Momentumos képviselő ezt visszautasította, szerinte a történteket politikai okból próbálják félremagyarázni. Dukán András azzal vádolta a csepeli városvezetést, hogy önkormányzati erőforrásokat használ a Fidesz politikai propagandájára. Lezárult a déli körvasút beruházásának első szakasza. A teljesen újonnan épült északi pályán tegnap áthaladt az első szerelvény. A továbbiakban a töltés déli oldalán zajlanak a jelentősebb munkálatok, emiatt változások lesznek Új-Buda közlekedésében, közölte Erhardt Attila alpolgármester. A Szerémi útról a Rákóczi hídra vezető szélső sávot megnyitják, így újra két sávon lehet a hídra felhajtani. A régi vasúti hidak elbontása miatt azonban a Budafoki út egy sávra szűkül a Dombóvári útnál. Emiatt a tömegközlekedés segítése érdekében a BKK új ideiglenes buszsávokat jelölt ki, a Budafoki úton és a Hunyadi János úton egyaránt. Ezek az utak így egysávosak lesznek, így a megszokottnál is nagyobb dugókra kell számítani a környéken. Garázdaság vétsége miatt állítja a bíróság elé az esztergomi járási ügyészség azt a férfit és nőt, akik egy esztergomi fagylaltozó eladójára támadtak, miután az csendre intette őket. A vádlottak tavaly augusztusban a fagylaltozó melletti közterületen fogyasztottak alkoholt, majd miután ittas állapotba kerültek, hangos veszekedésbe és kiabálásba kezdtek. Az üzlet működtetője hiába kérte őket, hogy csendesedjenek le, különben rendőrt fog hívni. A két részeg ezt követően követte az eladót az üzletbe, ahol bántalmazni kezdték, megrúgták és károkat okoztak a cukrászdában is, írja a budapestkörnyéke.hu. Lassan visszatér a kánikula, de ma még nem lesz túl meleg. A sok napsütés mellett kevés fátyol és gomoly felhőre készülhetünk, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben megélénkülhet. A hőmérséklet csúcsértéke 24-25 fok körül alakul. Holnap gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután néhol zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk lesz a szél. A hajnali 4-15 fok után napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
14: Bori, köszönjük szépen a híreket. Már is jönnek az utak hírei. Van néhány útlezárás, amik ma is nehezítik az autósok dolgát. A Dózsa-György úton például a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható, mert tart a csatorna karbantartása. A harmadik kerületben a Táncsics-Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkület van, mert javítják a burkolatot. A Jablunka úton pedig a Testvérhegyi lejtő közelében félpályás az útzár. Itt a vízvezetéket javítják. Felújítás miatt lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát, a Baross utcánál, ezért mától a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. Az érintett BKK autóbuszok is terelve közlekednek, több megállót nem érintenek, ugyan 46-os, a 98-as, a 98E, a 168E és a 980-as autóbusz közlekedik erre. És tart a vasúti híd felújítása is a Budafoki úton, a Rákóczi hídnál. Itt megváltozott a forgalmi rend, irányonként csak egy sáv járható, a kifelé vezető oldalon pedig a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Erre is nagyon figyeljenek és vezessenek óvatosan.
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Folytatódik a Sláger napközben Jennifer Lopez dalával, a Waiting for Tonight érkezik, de előtte The Weeknd indítja be az óránkat a Blinding Lights-al. Én pedig Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk, hogyha túl vannak az ebéden, akkor nem maradjon el a desszert és a kávé sem. Sláger!

Kis fricska a pasiknak. Miley Cyrustól forgott a Flowers itt a Sláger FM-en. 4 perccel járunk 1:45 után, és készülünk a hétvégére, vasárnap gyereknap. Tessék regisztrálni a Sláger FM mobil applikációján a gyereknapi játékunkra már most, mert vasárnap egész nap játszani fogunk majd. Holnap pedig a gyerekek vehetik majd birtokba az Óbudai Kulturális Központot, hiszen Lampion Mesefesztivált szerveznek nekik reggel 9-től délután 2-ig fantasztikus programokkal. Érkezik például Huzella Júlia egy felolvasó színházi előadással, de meghallgathatjuk Grillus Vilmos zenés műsorát. Lesznek zenés, verses, dalos programok, de tűzoltó bemutató és játék is vár az apró népre a Visegrádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, és még kézműveskedhetnek is a kicsik, fantasztikus lesz az egész délelőtt. A belépés ráadásul ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, úgyhogy ezt nem ulasszák el, mint ahogy nem ulasszák el a Sláger FM gyereknapi fejtörőjére sem a regisztrációt, applikációnkat töltsék le, azon keresztül tudnak velünk játszani. Most pedig jön kedvenc duónk trióvá kiegészülve, a Bomban és a Radics Gigi közöse szól, a Rabod vagyok, ám előtte a Roxette-től a Listen to Your Heart.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Dua Lipa énekelt nekünk, ez volt a Training Season című dala, az énekesnő pedig tavaly és tavaly előtt úton volt gyakorlatilag egész évben, hiszen rengeteg helyszínen bemutatta a Radical Optimism című turnéját, és hát nemrég a turné összegzéseként kijött egy lemezés, egy koncertfilm is, amit az utolsó helyszínen Mexikóvárosban rögzítettek, úgyhogy mostantól akár odahaza is átélhető a Dua Lipa koncertélmény, a munkahelyeken pedig átélhető egy Clean Bandit koncert hangulata, hiszen már is ők érkeznek egy Whitney Houston dalfeldolgozással. Szól már is a How Will I Know. Dal előtt még megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Nos, ma kellemes nyárias, igazán májusi időjárásban van részünk, sok napsütéssel, kevés felhővel, eső nélkül, picit fújdogáló széllel és 25-26 fokkal, azonban küszöbben a változás, hiszen a hétvége komoly fordulatot hozhat. Szombat délelőtt átmenetileg megnövekszik majd a felhőzet, aztán a déli óráktól csökken, de mind délelőtt, mind délután lehet záporok, zivatarok kialakulására számítani. A hőmérséklet csúcsértéke pedig a maihoz hasonlóan 25-26 fok körül alakul, vasárnapra azonban csökken a csapadékhajlam, sokat süt majd a nap, és 30-31 fokig emelkedik a hőmérséklet. És jönnek az utak hírei. Ne feledjük, hogy a BL döntő miatt lezárták a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat, a Gundel Károly út és a Hősök tere között egészen vasárnap éjfélig, de lezárták az Andrássy út szerviz útját is, a Bajza utca és a Dózsa György út között, és ma estétől még több, holnaptól pedig még annál is több útlezárást vezetnek majd be városszerte, úgyhogy figyelmesen közlekedjenek, és figyeljenek arra is, hogy hétvégére ismét átadják majd a pesti alsó rakpartot a gyalogos és kerékpáros forgalomnak, az Erzsébet híd és a Margit híd között, ez tovább nehezíti majd a közlekedők dolgát. Lezárták a második kerületben a Széher utat, a Szerbantal utca és a Kuruc utca között, mert itt tart a felújítás. A Vadász utcát pedig az ötödik kerületben a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között zárták le burkolatjavítás miatt, de a Mérleg utcában hasonló a helyzet, a Hilt tér és a Nádor utca között van útzár. A 14. kerületben pedig a Mogyoródi úton, a Fischer István utcánál félpályás az útzár, itt ugyanis új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

A Sugar Babes dala szólt, ez volt az About You Now itt a Sláger FM-en, és alig 10 percünk van 2 óráig. Hamarosan jönnek a friss információk, a munkaidő pedig tovább pörög Sabrina Carpenter dalával, azonnal érkezik az Espresso, amely dal átlépte a 3 milliárdos álomhatárt. Ennyien, sőt, ennél is többen streamelték eddig, és nem ez az egyetlen slágere, amellyel bekerült a milliárdosok klubjába. Ám előtte szól még a New Level Empire dala, a Denizzel közösen készített valahol itt a Sláger napközbenben.

0: Műsorajánló.
1: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
0: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
1: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
2: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
0: Kérdések dinókról és varázslatokról.
2: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
0: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
4: kérjük, mondja el.
2: Sláger FM.
0: Köszönjük!
5: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
6: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. Vasúttörténetipark.hu.
8: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat. Rossz idő esetén is garantált kikapcsolódás. Foglalj szállodai szobát, vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
10: Nyár, Dunapart és a 90-es évek legjobb emlékei. Június 11-én az Unisex élőzenekaros koncerttel érkezik az A38 hajó tetőteraszára. Az Unisex jó barátja Petró szerint, aki a funkit szereti, rossz ember nem lehet. Az Unisex ismert slágerei, nosztalgikus hangulat és igazi nyári koncertélmény vár. Énekeld újra a kedvenceket a Dunaparton. Jegyek A38.hu. Találkozzunk a fedélzeten.
11: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána a ledszóli.hu.
12: Harry Potter, a kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter, a kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
0: Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Ismét előállította a rendőrség KNZ-t a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesét. Tordai Attila lesz az OVS főigazgatója. Összesen 62 egységgel készül az Országos Mentőszolgálat a holnapi BL-re. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A budapesti rendőrfőkapitányság munkatársai péntek reggel előállították K. Endrét, a kegyelmi ügy egyik kulcsfiguráját erősítette meg Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A kontroll úgy tudja, hogy gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt a Bicskei Gyermekotthon egykori igazgató helyettesét. A BRFK már 2024 márciusában eljárást rendelt el kényszerítés gyanúja miatt, és azóta kiterjedt adatgyűjtést folytattak, felvételeket elemeztek, valamint több hatóságtól kértek információt. K. Endrét 2023 áprilisában részesítette kegyelemben Novák Katalin, aminek nyilvánosságra kerülése később a köztársasági elnök lemondásához vezetett. Tordai Attila lesz az Országos Vérellátó Szolgálat új főigazgatója. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel a feladat ellátására. Hegedűs Zsolt a Facebookon közölte, hogy az OVS átadás átvétele elindult, a munka folyamatos és az eredményekről a szakmát és a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. A szervezet korábbi vezetője, Bajarné Matusovics Andrea a múlt héten mondott le, amit a miniszter elfogadott. Az új főigazgató egyik legfontosabb a feladata az intézmény teljes körű átvilágítása lesz, különös tekintettel a vérplazma felhasználás rendszerére és az esetleges visszaélések feltárására. 62 mentőegységgel és 200 fős személyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat, közölte Győrfi Pál szóvivő. A Puskás Arénában 35 mentőegység teljesít szolgálatot két ambulanciával kiegészítve, hogy a játékosok és a szurkolók ellátása is biztosított legyen. Emellett a szurkolói zónák környékén, így az MTK stadionnál, a Városligetben, a Hősök terén és az Andrássy úton további 27 egységgel készenlétben. Külön csapat irányítja majd a mérkőzéshez kapcsolódó egységeket. Az életmentő applikációban digitális térkép segíti a szurkolókat a legközelebbi mentőegység megtalálásában. A kijelölt kórházak készen állnak a szükséges ellátásra. Számos futballsztár már megérkezett Budapestre a holnap esti Bajnokok Ligája döntő miatt. Zlatan Ibrahimovics és Luis Figo már ma közösen ebédeltek. Az Arsenal korábbi ikonja, Thierry Henry pedig csütörtök éjszaka érkezett meg a fővárosba, erről egy Instagram posztot is megosztott a 24 óráig elérhető sztoriában. De itt lesz Budapesten például Kaka, Cafu vagy éppen Iniesta is. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízellása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál ennek kevesebb, mint felét, 62 cm-t mértek az Országos Vízjelző Szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízellás utoljára 2022-ben volt. Szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példanélküli a mostani hasonló vízállás. A Velencét ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék, pár héten belül meg lehet az újabb rekordalacsony vízállás. Az éjszaka első felében folytatódik a derült vagy gyengén fátyol felhős idő, majd a hajnali órákban észak felől megnövekszik a felhőzet, de csapadék reggelig nem valószínű. Hajnalra általában 8 és 15 fok közé süllyed a hőmérséklet, különösen északon és északkeleten, ennél több fokkal hűvösebb is lehet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: Köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon, az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Győr után torlódás alakult ki a munkaterületnél. A 66-os és 65-ös kilométer között munkavégzés miatt a forgalom csak a lállósávon haladhat Hegyeshalom felé. A torlódás jelenleg 5-6 kilométer mindkét irányban. Aki teheti, az inkább válasszon másik útvonalat. A fővárosban is kezd élénkülni a forgalom. A Nagykörúton, a Blaha-Lujza tér közelében, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton pedig befelé az Erzsébet térnél tapasztalható bár torlódás, de a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig ugyancsak lelassult a haladás. Ma a napközben a harmadik kerületben a Táncsics Mihály utcában időszakos és szakaszos útszűkület fogadja az autósokat, mert itt javítják a burkolatot, és lezárták a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között. Itt a csatornát építik át. A Vörösmarty utcában pedig a Klapka utca és a Szepesség utca között a forgalom mindkét irányban a villamos sínen tud csak haladni, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Ebéd után idesztertként most de megennék egy Rigó Jancsit. 5 perc múlt el 2 óra, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és kívánok jó rádiózást. Neil Horan érkezik már is, és a Heaven, előtte azonban Benson Boone dalaszol, a Beautiful Things-el rajtól az óra.

Ez a Sláger FM és benne Taylor Swift dala szólt, ez volt a The Fate of Ophelia, és hát végre megszületett a bírósági döntés. Ugye biztos emlékeznek, tavaly Bécsben egy terrortámadást tervezett két fiatalember, a hatóságok azonban az utolsó pillanatban megakadályozták a merényletet, amely több tízezer ember életét veszélyeztethette volna. A bíróság pedig most hozott ítéletet az ügyben, egyiküket 15, másikukat 12 év szabadságvesztésre ítélték. No de, repülünk tovább itt a Sláger FM-en, 4 perccel járunk egyébként 2:45 után, és egy kis utazásra csábítanám önöket, a célunk pedig Grúzia lesz. Holnap ugyanis Érden, a Magyar Földrajzi Múzeumban Gondos Bélával fedezhetjük fel Grúziát. A kaukázusi ország kiemelkedő látnivalóit nézhetjük majd meg, másfél ezer éves templomokat, barlangvárosokat, néprajzi és régészeti múzeumokat, valamint magángyűjteményeket is megismerhetnek az érdeklődők, a belépés pedig ingyenes lesz erre az előadásra is, tehát holnap délután 4-kor a Magyar Földrajzi Múzeumban. Itt a Sláger FM-en pedig ma 4 órakor érkezik majd Kisorsi, Kisó és Kovács Áron, hiszen ha péntek, akkor slágerlista, de addig is a legnagyobb slágerek forognak. Wolf Kati Erre táncolj című dala például mindig libabőrössé tesz, úgyhogy azonnal meghallgatjuk, de előtte Glenn Frey dala adja meg a ritmust a délutáni munkához, a The Hit Zone forog.

0: Ugye nem fáradunk még? Alexander Stan, Mr. Sexabee című dala gondoskodott a lendületünkről. 3 perccel járunk 2:30 után, és itt a Sláger FM-en már is elmondom, hogy mi a helyzet az utakon, és arra is készülünk, hogy hogyan alakul a hétvégén az időjárásunk. Utána pedig érkezik az a dal, amely néhány nappal ezelőtt újabb díjat zsebelhetett be. Nagyon sok elismerést elnyert, már többek között Oscar-díjjal is jutalmazták animációs film kategóriában, viszont legutóbb az American Music Awards díjátadón a Kitalált lány együttes, a Hendrix vihette haza az év dala díjat. A Golden című számukért olyan előadókat utasítottak ezzel maguk mögé, mint Taylor Swift, Sabrina Carpenter vagy éppen Olivia Dean. Mi pedig már is meghallgatjuk ezt a dalt itt a Sláger FM-en.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fehér házak a hegyoldalban, türkiszkék tenger, nyári esték a parton.
1: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
2: Egy 2 személyes, 1 hetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
1: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
2: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
1: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
2: www.ibusz.hu.
3: Fefe, Festetics Fesztivál. A nyár első lüktetése Keszt helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
1: Szerezd be jegyed most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
4: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
5: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs. A Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a jégvarázs csodavilága.
6: Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
7: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: A reklám után társadalmi célú reklám.
9: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
10: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Lássuk, hogy mi vár ránk a hétvégén. Ma az ország döntő részén napsütéses időben van részünk, hogyha kinézünk az ablakon, akkor ezt igazolhatjuk is. Csupán fátyolfelhők húzódnak Budapest fölött az égen, ezekből eső biztosan nem érkezik. Jelenleg 26 fok van odakint, a veszprémi hőmérők pedig 24 fokot mutatnak. Egy picit fújdogál a szél, de ez most még kellemes is. Holnap azonban jön a változás, mert hogy érkezik egy hideg front, ami miatt záporok, zivatarok érkezésére készülhetünk országszerte. Ezek környezetében megélénkül néhol viharos erejűvé fokozódhat a szél. A délutáni órákban pedig 26-27 fok valószínű. Jönnek a közlekedési infók, sajnos történtek balesetek Budapesten a Kőbányai úton befelé a Horog utcánál, illetve a Maglódi úton a Téglavető utcánál is baleset nehezíti a közlekedést. Városon kívül pedig az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy személyautó hajtott a szalagkorlátnak, az átterelt sávot lezárták, a torlódás most még csak 3 km, de ez valószínű tovább fog hízni. Veszprém vármegyében pedig a 8-as számú főúton Devecser térségében két személyautó ütközött, a 92-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Vissza a fővárosba, készüljenek arra, hogy szombaton este 6 órától Bajnokok Ligája döntőmérkőzést tartanak a Puskás Arénában, a környéken korlátozottak lesznek a parkolási lehetőségek, ezért aki csak teheti, a stadiont közösségi közlekedéssel is gyalogosan közelítse meg, és hát a BL döntő miatt városszerte lehet számítani lezárásokra, forgalomkorlátozásokra, például a Kóskároly sétányt, a Hősök terét körben, az Állatkerti körutat, a Gundál Károly út és a Hősök tere között lezárták, és ehhez még holnap is csatlakoznak útzárak, úgyhogy legyenek türelmesek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

De szeretem ezt a dalt. Nicky Orr és Daisy és a Sunroof forgott itt a Sláger FM-en, és ez még a Sláger napközben. Hamarosan 3 óra lesz, úgyhogy már is érkezik Ortutai Dóri a friss információkkal. Önök emlékeznek rá, hogy milyen élmény volt, amikor először jártak a fővárosi állat és növénykertben? És soha nem fogom elfelejteni, mennyire elvarázsoltak a fókák. Nagyon pici voltam, de a mai napig előttem van. Volt egy fóka, aki végig úszkált, és időről időre kidugta a fejét, és hatalmas levegőt vett, aztán ment vissza megint a víz alá. Én meg levoltam tőle nyűgözve. Ez pedig most csak azért jutott eszembe, mert az idén 160. születésnapját ünneplő fővárosi állat és növénykert a közösségi oldalán épp az állatkert fókáiról posztolt, arról, hogy mennyire nehézkesen volt megoldható a kezdeti időkben, hogy a fókáknak jusson tengeri hal, hogyha tehetjük, akkor akár munkaközben is lessenek rá erre a bejegyzésre. Itt a Sláger FM-en pedig már repülünk is tovább, még a hírek előtt szól a Blaha Louisiana dala, a Ha élni felejtek.

0: változatosan. Sláger FM műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallist keresse. www.opelvallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
7: Érzed? Már ott van a levegőben a tavasz. Reggel még hűvös van, de jól esik egy kis melegség. A zalakarosi fürdőben mindig vár egy nyugodt pillanat. Gyógyvíz, pihenés, egy kis idő magadra. Nem kell sietni, csak megérkezni. Ha feltöltődnél, tudod hova menj. Zalakarosi fürdő. Jó itt lenni. www.zkf.hu.
8: Joker napok a Petrányi autónál. Május 26-tól 31-ig készletes új autók és használt autók 0% THM-mel, plusz egy szerencsés vásárló 1 millió forintot is visszanyerhet autója árából. Részletek petrányiautó.hu.
9: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes Régió Játék áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régió Játék. Minden nap gyereknap.
10: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
11: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
12: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadibé és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
13: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
14: A kicsik pedig elmondják.
15: Mit éreztek, amikor úgy hívunk valamit, hogy szerelem?
16: Összejönnek.
15: Összejönnek?
16: Igen, és otthon vagy a kórházban megcsinálják a gyerekeket. Vagy otthon is meglát.
15: Azt a mindenit.
13: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Nem fogadja el az építész a Haszonpusztai műemlék istálló épületeinek elbontása miatti elmarasztaló kamarai döntést. A BRFK jelentése szerint Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa. Ma is, holnap is várja a látogatókat a nagy sportágválasztó és a nagy hangszerválasztó kőbányán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Nem fogadja el a Magyar Építészkamara elmarasztaló döntését. Taracki Dániel, aki a 60 pusztai műemlék istálló elbontása miatt kapott etikai fegyelmi büntetést. A kamara szerint engedély nélkül bontottak el egy védett épületet, ezért az építészt pénzbírsággal sújtották. Taracki Dániel szerint azonban minden a jogerős engedélyek alapján történt, és az építészek nem feladata a hatósági döntések felülvizsgálata, ezért is fellebbez. A Válasz Online arról számolt be, hogy az illetékes bizottság megállapította. A Fejér vármegyei 60 pusztán a József Nádor által épített egykori majorsági épületet, amelyet az Orbán család megbízásából az építész földig rombolt, helyreállítani már sehogy sem lehet, az jóvá tehetetlen módon megsemmisült. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak és illegális versenyeknek, ezt a fővárosi közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány mondta, aki a BRFK tavalyi tevékenységéről számolt be. Terdik Tamás közölte, céljuk az, hogy a következő években senki ne halljon meg közúti balesetben a fővárosban, ezért továbbra is kiemelten ellenőrzik a gyorshajtókat és az ittas sofőröket. Kiemelte, hogy a lopások és gépkocsi feltörések felderítése tavaly rekordot döntött, és az online csalások száma is csökkent. A jelentés szerint Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa. A nyomozások eredményessége javult, és tavaly sem maradt felderítetlen emberülés. Terdik Tamás beszélt a Pride-ról is, azt mondta, hogy idén is érkezett bejelentés a rendezvényről, de nem találtak tiltó okot, így a rendőrség tudomásul vette annak megtartását. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál ennek kevesebb, mint felét 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai, írja az Időkép. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt. Szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. Ma és holnap ismét várja a látogatókat a nagy sportágválasztó és a nagy hangszerválasztó a kőbányai Merkap sportközpontban. Az ország egyik legnagyobb ingyenes sportfesztiválján több mint 100 sportágat lehet kipróbálni, a vívástól a kajakon át egészen a baseballig, és emellett mintegy 25 hangszerrel is megismerkedhetnek az érdeklődők. A részleteket dr. Kis Gergely, a rendezvény kommunikációs igazgatója mondta el a Sláger FM-nek.
3: Az ingyenes rendezvényünkön olimpiai világ és Európa bajnoki érmes résztvevő bajnokaink is eljönnek. Emellett természetesen egy-két olyan hivatalos szervezetnek is lesz bemutatója, ami mindig érdekes. Illetve az egészségügyi lába is egyre erősebb a nagy sportágválasztónak. Szóval sportolni, hangszereket próbálni, bajnokokkal találkozni, minikoncerteket hallgatni, nyereményjátékokon részt venni. Aki minden szeretné, az nálunk a nagy sportágválasztón és hangszerválasztón pénteken és szombaton mindent tudja találni, és aztán még talán a foci bajnokok ligáját is meg lehet nézni. Oda lehet érni szombaton 6 órára a képernyők elé.
17: A program mindkét nap reggel 9-től délután 5 óráig várja az érdeklődőket a kőbányai Merkap sportközpontban. Szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként futó zápor zivatar már kialakulhat. Napközben 23-31 fok közé melegszik majd a levegő. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
18: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Egyre erősödik a fővárosban a forgalom, beindul lassan a délutáni csúcs. Ráadásul történt egy baleset Kőbányán, a Maglódi úton, a Jászberényi út közelében. Ezért jelenleg a 28-as és 37-es villamos helyett az Új Köztemető és a Sörgyár között pótlóbusz közlekedik. Szintén a Maglódi úton, a Gitár utcánál volt egy másik baleset is. Ott három személyautó ütközött össze. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Erősödik a forgalom a Nagykörúton és a Blahalújza tér közelében, a Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, és városon kívül is beindult a délutáni csúcs, úgyhogy az M0-ás autóút keleti szektorán Péccel térségében az M5-ös autópálya irányába megtorpan a haladás. Az M3-ason pedig Vásárosnamény felé Gyöngyös közelében a 65-ös kilométernél pont a kiépített terelésben egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak, az átterelt sávot lezárták, a torlódás már több mint 3 kilométer. Jó utat kívánok és baleset mentes közlekedést.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
18: És a legnagyobb slágerek dobják fel ezt az óránkat is. Közel már a hétvége, úgyhogy kitartás mindenkinek. Olivia Dean érkezik már is, és a Man I Need, de előtte Tom Grennan-nel indul az óránk. Szól a Little Bit of Love, én pedig Kiskata vagyok. Köszi, hogy velünk tartanak.
20: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Összetéveszthetetlen ez a hang és ez a hangzás. George Michael dala szólt itt a Sláger FM-en, és ez még a Sláger napközben. Benne pedig itt 10 perccel fél négy előtt készülünk a hétvégére, a hétvégi gyereknapra, mert hogy a Budakeszi Vadasparkba is érdemes lesz ellátogatni vasárnap, ugyanis itt egész napos programokkal várják a kicsiket, és hát persze a szüleiket, akik hasonlóan jól fogják magukat érezni, mint a gyerkőcök, pónitornán is részt vehetünk. Ráadásul már kora reggel, na jó, nem annyira korán, fél tíztől megnézhetjük, hogy hogyan indul az állatok reggele. A gondozókkal együtt körbejárhatjuk az állatkertet, és bepillantást kaphatunk az ő munkájukba. Lesznek látványetetések, állatbemutatók, megismerkedhetünk a Vadaspark legintelligensebb madaraival. Szóval nagyon pazar gyereknapi program lehet ez vasárnapra, mindez a Budakeszi Vadasparkban. De itt a Sláger FM-en is nagyon készülünk a gyereknapra. Lehet regisztrálni a mobil applikációnkon keresztül, a gyereknapi fejtörő játékunkban vezsebelhető belépő a Harry Potter kiállításra, vagy éppen a Kökki Dino Park. De hogyha regisztrálnak, akkor mindenképpen legyenek telefon és rádió közelben, mert Csáki Attila és Karakas Balázs bármikor csöröghet. Itt a Sláger FM-en is csörgünk tovább Gracie Abrams dalára, aki éppen néhány órával ezelőtt jelentette be az idei turnéját. Észak-Amerikában, az Egyesült Királyságban és Európában gyorsan átbogaráztam, de magyar helyszínt nem találok az állomások között. Minden esetre most ő énekel nekünk. Szóval That's a True.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Tom Jones és Musti közöse a Szexban forgott. Mi pedig már is szétnézünk az utakon, és megnézzük azt is, hogy a hétvégén milyen időjárásban lesz részünk. Utána pedig jön egy olyan dal, amit Mark Imber még akkor írt, amikor nagyon szerelmes volt, aztán véget ért a kapcsolata, és a dal új értelmet nyert a számára egyébként. A csavar a történetben, hogy csak a szakítás után jelent meg a Closer to Me. Ez szól hamarosan itt a Sláger FM-en. De most nézzük, hogyan mozognak majd fölöttünk a felhők az égen. Jelenleg 26 fok van odakint a Sláger FM hőmérője szerint, és csak fátyol felhők vonulgatnak fölöttünk. Picit fújdogál a szél, de ebben a 26 fokban ez most még ez is kellemes. Holnapra is 26-27 fokot ígérnek a meteorológusok, viszont sokkal mozgalmasabb lesz a holnapi időjárás. A mainál záporok, zivatarok, megélénkülő szél, olykor mennydörgés, majd szivárvány teszi izgalmassá a szombatot. Vasárnapra azonban várhatóan lecsengnek majd a zivatarok. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Tököli út után, a belső sávban, az 1-es és az 1 A-jelzésű villamos helyett pedig jelenleg Zugló vasútállomás és a Puskás Ferenc stadion között pótlóbusz közlekedik. Tart még a helyszínen és Kőbányán, a Maglódi úton, a Gitár utcánál, itt a forgalom egy sávban váltakozva tud csak haladni. Városon kívül a 8-as számú főúton Veszprém vármegyében, Devecser térségében két személyautó ütközött, a 92-es kilométernél félpályás a korlátozás, az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében szintén két autó karambolozott, a 42-es kilométernél lezárták a külső sávot, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás. Az M3-ason pedig a Vásárosnamény felé vezető oldalon Gyöngyös közelében történt egy baleset, a 65-ös kilométernél a kiépített terelésben egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak. Itt megszűnt már a korlátozás, viszont a torlódás csak nagyon lassan oszlik. A 441-esen pedig Nagykőrös térségében egy mezőgazdasági vontató hajtott az árokba, a 16-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak magukra.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és Rosalind Snap című dalával én lassan el is búcsúzom önöktől, hiszen mindjárt 4 óra lesz, úgyhogy érkeznek a friss hírek, a hírek után pedig elstartol a slágerlista Kisorsi Kisóval és Kovács Áronnal, úgyhogy további kellemes rádiózást kívánok önöknek. Bízom benne, hogy a hétvégén összefutunk valami jó kis gyereknapi programon, vagy akár a 4-es-6-os villamoson, mert ahogy már a korábbi években is szombaton és vasárnap ezen a vonalon gyerek hangok mondják majd be az állomásokat, ez pedig engem mindig levesz a lábamról, úgyhogy villamosozást erre a hétvégére tuti, hogy tervezek. Pompás, pihentető hétvégét kívánok önöknek. Hétfőn találkozunk, akkor délután 4 órától tartom majd szóval önöket. Most pedig elköszönök a Bagosi Brothers Company dalával. Jön az Álljunk Össze, Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra! Bossa!

0: dance, we can dance all night.
1: Műsorajánló.
2: Hedvig bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb. Come on,
1: get on up. Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
2: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
3: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
1: Kérdések dinókról és varázslatokról.
3: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
1: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
3: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
1: Express One, a csomagszállító.
5: www.expressone.hu.
6: 4 nap több

0: www.rozalia.hu.
1: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
2: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.

0: Rita Ora, Zaz, Mac DeMarco, a Rise Against, az Idols, a Sex Pistols, a Mojte és még sokan mások. Ne hagyd ki egyiket sem. Jegyek és információk budapestpark.hu.
1: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
2: Harry Potter. A kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hall. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter. A kiállítás. Jegyvásárlás. Eventim.hu.
3: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Magyar Péter szerint a korrupció miatt nem érkeztek meg korábban az uniós források, megnőtt a gépmozgások száma a Liszt-Ferenc repülőtéren a BL döntő miatt, és hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők holnap a Puskás Arénában. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A valódi oka annak, hogy Magyarország eddig nem jutott hozzá a neki járó uniós forrásokhoz, a korrupció volt, ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta Brüsszelben. A kormányfő szerint olyan mértékű visszaélések történtek, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak az Európai Unióban. Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével tartott sajtótájékoztatón bejelentette, 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint felszabadításáról állapodtak meg, miután Magyarország megerősítette az antikorrupciós intézkedéseket. Felállította a vagyon visszaszerzési hivatalt és bővítette az integritás hatóság jogköreit, a forrásokat a gazdaság beindítására, a közszolgáltatások megerősítésére és a vállalkozások támogatására kívánják felhasználni. A fővárosi ítélőtábla jogerős ítélete szerint a kúria jogellenesen bocsátotta el Barta Ildikót, a legfőbb bírói fórum főtanácsadóját azután, hogy a jogász egy nem is publikált, csupán egy műhelybeszélgetésen ismertetett tanulmányt társszerzőjeként kritikával illette a legfőbb bírói fórum tevékenységét, illetve függetlenségét, közölte a Magyar Helsinki Bizottság. A bíróság aránytalannak minősítette az azonnali hatályú elbocsátást, és kötelezte a kúriát az elmaradt bér és annak kamatai, valamint a perköltség megfizetésére. Jelentősen megnőtt a forgalom a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A Budapest Airport tájékoztatása szerint pénteken csak nem 750 gépmozgásra számítanak, ami több mint 71 ezer utast jelent. Ez jóval meghaladja az átlagos, mintegy 450 pénteki járatmozgást. A reptér szerint május 29-e és 31-e között az utasforgalom átlagosan 60%-kal nő, és a hétvége mindhárom napján csúcsforgalom várható. A légi kikötő speciális eljárásokkal és megerősített személyzettel készül, a repülőtéri rendőrigazgatóság pedig kiemelt létszámmal biztosítja a területet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a repülőtéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken is megerősített jelenléttel készül. A reptéren gyors áthaladást segíti a hivatal, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. A döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében vasárnapig fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén. Hallássérű gyerekek lesznek a labdaszedők a szombati 18 órakor kezdődő Bajnokok Ligája döntőn a Puskás Arénában. A feladat ellátását egy különleges, továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti, amelyet az Ezüst Cipő Focisúli Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem kutatói közösen dolgoztak ki. A LookAtMe nevű megoldás rezgő karperecekkel és telefonos applikációval biztosítja, hogy a fiatalok a stadion hangzavarában is gyorsan és pontosan kapjanak utasításokat. A rendszer ötlete ifjabb Fekete Lászlótól származik, aki a hallássérült sportolókkal végzett munka során tapasztalta meg a kommunikáció nehézségeit. Az UEFA szabványos vizsgálatuk után fogadta el ezt a technológiát. Szombaton délelőtt átmenetileg tovább növekszik majd a felhőzet, ekkor még csak elvétve lehet kisebb eső, majd délutántól északnyugat felől záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 23 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
5: Köszönjük szépen a híreket. Még a slágerlista előtt gyorsan szétnézünk az utakon. Az M7-esen Budapest felé Kápolnásnyék térségében volt egy baleset. A 42-es kilométernél lezárták a külső sávot, ezért a csomópontban lehajtani sem lehet. Budapesten pedig baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Tököli út után, a belső sávban. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. A vonalban a Mávinform ügyeletese, Pejper Károly. Szervusz, mire készüljenek a vonattal indulók?
6: Szia Kata, jó napot kívánok a hallgatóknak. A budapesti elővárosi vasúthálózaton, illetve a távolsági forgalomban utazóknak is jó hírem van, mert nincsenek fennakadások, nagyobb késések. Karbantartás miatt egy hónapon át a pécsi meccsek és a kaposvári Intercity-kért MÁV buszok, azaz sportbuszok szállítják az utasainkat Sárbogárd és Dombóvár között. 30-60 perce hosszabb eljutási idővel kell számolni a pécsi fővonalon utazóknak. Augusztus végéig jelentősen módosult a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is pályakarbantartás miatt. Az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencs és Nyíregyháza között járnak pótlók. Jó hétvégéti utazást kívánok, viszont hallásra!
5: A MÁV Inform ügyeletesének, Pejper Károlynak köszönjük az összefoglalót, jó utat!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
7: Hello Los Angeles! A hivatalos magyar slágerlista EHUN van E! A kereskedelmi rádiók összesítése alapján dolgoztuk ki a rendszert. A 2026-os év 22. adása.
8: Aha.
7: Atya Isten, mennyi van összesen, hogy 50? Hát lassan menjünk a felére, gyerekek. Mindjárt megkapjuk a félévi bizonyítványt.
8: Csak nem.
7: Itt van Orsi, a múltból az dalokat. A mai műsorunknak is van sztárja Orsin kívül. 58 éves lett. Ausztrália mellett Franciaország is rajong érte. 2008-ban pedig művészeti lovagi címmel tüntette ki a francia kulturális minisztérium. Az mi?
9: Dobd el a kardot, Sir Robin, vagy lerajzollak.
7: Hát, ami azt illeti, én utoljára Jokert láttam egy cerkával nagyot alakítani, legalábbis párbajfronton, és egyáltalán nem arra a cerkára gondoltam.
10: Tiltakozom!
7: Mondom, egyáltalán nem arra a cerkára gondoltam. Mi van magával? Eszi a lelkét a magány?
10: Nem.
7: Na, inkább menjünk neki az Opel Valli slágerlistának Martin Garrix-szel. Én megmondtam. Jax-szel a 40.

0: Akkor is Peppász, visszatértek a 38-ra, Jason Derulo és a Elviszlek táncolni. A 39-dik Orsi jön és visszapillant.
1: Visszapillantó.
2: 1994. május 26-án Michael Jackson összeházasodott Lisa Mary Presley-vel, igen, Elvis Presley lányával. A házasság 2 évig tartott és sokan PR húzásnak tartották, mivel akkoriban robbantak ki Jacko körül a botrányok. Egy biztos, a zeneterén megkérdőjelezhetetlen, amit létrehozott. Most jön tőle egy ütős társadalmi kritikus dal, They Don't Care About Us, Michael Jackson következik.

0: Michael Jackson és a They Don't Care About Us. Láttam egy ilyen Jacko movie-t Amerikában, hogy hogyan nézték ezt a filmet. És mindenki táncol, kezükben a mobil, és mobilon veszik a mozifilmet, miközben táncolnak.
1: Mi van?
0: Én ebből már egy rohadt szót nem értek, de tényleg, tehát hogy nem is a Jacko énekli, meg nem is a Jacko adja elő, csak Jacko dalok. De miért kell az moziban menni? Ha már moziban mész, miért nem nézed? Ha már moziban mentél és nem nézed, akkor miért táncolsz? És ha már táncolsz, mert moziban mentél és nem nézed, akkor miért veszed föl mobiltelefonnal? Van még kérdés?
1: Tudni akarom, mennyi időm van.
0: Na mindegy, hát igen, a Jackson imádat az sose volt egyszerű, már mint felfogási oldalról. Betöltötte a hét sztárja az 58. életévét, de ez egyáltalán nem látszik rajta.
1: Akkor jó.
0: Az Inexis frontembere Michael Hutchins róla írta a Suicide Blonde című dalát. A középső neve N, de ezt nem használja, mert ez szerinte nem showbiznisz kompatibilis.
1: Ugyan már.
0: Pedig ott van a Simon and Garfunkel, mekkora stárok lettek, nem? Vagy a Guns and Roses.
1: Remek.
0: A lényeg az, hogy ha nincs tippetek, hogy ki ő, akkor elmondom, hogy a Kylie Minogue, de egyébként pedig nem sokára be is valljuk, hogy tényleg ő az.
2: Ó, nagyon vicces.
0: Fastboy közben Mobival, Sophie-val és az óriásokkal a Last Summer-t új belépőként megcsinálta a 37-en. Új belépő fiúk, mondjatok neki, köszöntsétek nagy szeretettel.
1: Bizisten felgyújtom!
0: Úgy van. Gyerünk, Fastboy!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fehér házak a hegyoldalban, türkisz kék tenger, nyári esték a parton.
0: A Sláger FM és az Ibusz most egy fantasztikus nyaralással ajándékozza meg hallgatóit.
1: Egy kétszemélyes, egyhetes görögországi álomutazás vár gazdára. Repülőjeggyel, félpanziós ellátással, 4 csillagos szállodában.
0: Töltse le a Sláger FM applikációját, válaszoljon helyesen a Görögországgal kapcsolatos kérdésre, és lehet, hogy idén a Sláger FM és az Ibusz gondoskodik a tökéletes nyaralásáról.
1: Görögország. Egy hely, ahol minden pillanat a kikapcsolódásról szól.
0: A játék támogatója az Ibusz, a mediterrán nyaralások szakértője.
1: www.ibusz.hu.
2: Fefe, Festetics Fesztivál, a nyár első lüktetése kezd helyen kezdődik. Június 14-én felrobban a hangulat a Festetics Kastély parkjában. Bagosi Brothers Company élő koncert, ahol egy felejthetetlen este vár.
3: Szerezd be jegyet most a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ne maradj le!
4: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 24-én és 25-én fergeteges DM gyermeknapot tartanak. Koncertek, bábelőadások, kézműves programok várnak. 14 éves korig a belépés díjtalan. Ha gyereknap, akkor Vasúttörténeti Park. Vasúttörténetipark.hu.
5: Az év musical szenzációja a Madách Színházban. Jégvarázs, a Disney mese végre Budapesten. Jegyek a Madách Színház oldalán. Vár a Jégvarázs csodavilága.
6: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
7: Egy akkumulátor mindenhez, a kertől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
8: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
9: Június 29-én visszatér a Budapest Park színpadára a francia világsztár Zaz. Az új köntösű párizsi sanzon királynője elhozza azt a bohém eleganciát, amit napfényből és dallamból csak ő tud készíteni. Zaz, június 29, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: A reklám után.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Shawn Mendes és Camila Cabello Señorita-ja a 35. még mindig rajongók ezért a dalért. Selena Gomez és Marshmello Wolves-ja pedig visszatért a 36-ra, ahogy Ozsi is visszatért, hogy hozzon valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 2002-ben ugrunk vissza az időben. A hazai slágerlistákon ekkor hódított Zséda, aki a 12. helyet foglalta el a Valahol egy férfi vár című dalával. Zséda akkoriban kezdte szóló karrierjét, és ez a dal egyike volt az első nagy áttöréseinek. Tökéletesen ötvözte a nőiességet, az érzelmet és a popdallamokat. Jöjjön hát Zséda és a 2002-es év egyik emlékezetes dala.

0: Zséda és valahol egy férfi vár.
1: Ő érte.
0: Igen, többnyire a sürgősségén. Ott rengeteg férfi vár órákon keresztül. Vagy legalábbis ez volt, hogy most mi van, azt nem tudom, mert hála Istennek mindenki egészséges. Na de folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, és elárulom, hogy ki a hét sztárja. Ha valaki nem figyelt volna, megismételném: Kylie Minogue. Kylie and Minogue. Guns and Roses, tehát, de ő kivette az end. Milyen lenne, ha Guns is ezt csinálta volna, és Guns Roses lenne a neve?
1: De jó ég.
0: Mint hogy Kylie Minogue, Guns Roses. Ki tudja, ez az N egyébként hány zenekar zavart még? Lehet, hogy az eredeti neve az volt a Rolling Stonesnak, hogy Rolling and Stones.
2: The Blufferz.
0: Vagy a Beatlesnek Beatle and S.
1: Befejezte?
0: Aztán összevonták. A hétsztárja, azaz Kylie egyébként pályafutását gyerekszínészként kezdte Ausztráliában, mert hogy ott született.
1: Egészen fantasztikus.
0: Így mondjuk könnyű. Aztán két évig az Ausztrál Szomszédok sorozatban szerepelt, amely Nagy-Britanniában nagyon népszerű volt. Az általa és Jason Donovan által megformált karakterek formaldehidba öntött és megformált karakterek esküvőjét 20 millió brit tévénéző követte figyelemmel 87-ben, de akkor még nem volt internet, tegyük hozzá. Tehát akkor 20 millió britet nem érdekelt annyira a Jason Donovan meg a Kylie esküvője, csak nem volt más.
1: Ez igaz.
0: Nézhették ezt, vagy az M2-n a nemzetiségi híradót. Könnyű volt választani. 87-ben megjelent a Locomotion feldolgozása, hatalmas sláger lett, eredetileg egy jótékonysági eseményre készítette, de annyira sikeres lett, hogy nem adta oda a pénzt. Bocs, srácok, tudtam, hogy azt ígértem, hogy elmehettek az úttörő áruházba találkozni a Tibi bácsival, de nem.
1: Ez nem jött be?
0: Ez be is indította a zenei karrierét. Innen folytatom, de van egy kis pánik a diszkóban, a High Hopes a 34.

0: Imagine Dragons és a Bones a 32. Switch diszkos, Ella Henderson reactje pedig 4 helyet rontott, így a 33. Orsi pedig egy újabb dallal visszarongyul a jelenbe a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 51. születésnapját ünnepli CeeLo Green, a Gnarls Barkley egyik fele. Életútja nem volt könnyű, már gyerekkorában elveszítette mindkét szülőjét, és sokáig nem találta a helyét a zeneiparban. Aztán jött a nagy áttörés Danger Mouse oldalán, megalapították a Gnarls Barkleyt, és az első kislemezük a Crazy világszenzáció lett. Több országban a toplisták élén nyitott, és a mai napig frissnek hat. Jöjjön hát 2006 egyik legnagyobb slágere, ez a Crazy.

0: Barkley, ez kb. Olyan név, mint ha próbálnád a pizzáról a torkodonokat sajtot valahogy így visszahozni a garat fölé.
1: Marc Barkley?
2: Folytasd!
0: És a Crazy. Köszönjük szépen. Orsi? Igen, köszönjük, csak gondoltam, hogy felhívom magamra a figyelmedet. Uh-huh. Ahogy Selena Gomez is felhívta a figyelmet, elképesztően szigorú diétával készült egy fotózásra és új projektjeire.
2: Na és.
0: A cikk szerint napokon keresztül csak páros zöldséget, tojásfehérjét és folyadékot fogyasztott, miközben teljesen elhagyta a cukrot és a gyors ételeket. A rajongók egy része aggódni kezdett érte, főleg azok, akik cukorban és gyors ételekben utaztak, mert szerintük túlzásba vitte az önsanyargatást.
2: Volt már ilyen.
0: Na, más meg megnősül. Na, mások viszont azt mondták, megint mások, hogy Selena mindig is nagyon fegyelmezett volt, hogyha munkáról volt szó. Az énekesnő korábban többször beszélt arról, hogy lupusza miatt... Lupusza miatt?
2: Nem mondhatom meg.
0: Ez olyan, mint a humusz, csak a testünkből nő ki?
2: Nem.
0: Na mindegy, oda kell figyelni az egészségére. A drasztikus étrend így most hatalmas vitát indított el az interneten, mert nyilván annyi ideje van mindenkinek, hogy Selena Gomez diétájáról veszekedjen. Édes jó Istenem! Nincs egy kert a közelben, vagy nem, ahol vakondot lehetne mondjuk kergetni?
2: Nincs.
0: Nem szórakoztatóbb, de sokkal hasznosabb. Mark Ronson és Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart-ja pedig visszatért a 31.

0: Bronzon, Miley Cyrus és a Nothing Breaks Like a Heart a 31. Köszönjük szépen! Hamarosan folytatjuk az Opel Valli slágerlistát, de hát tudjátok, szünet, hírek, időjárás, közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One.
2: Express One. A csomagszállító.
1: www.expressone.hu.
3: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
4: Bevezető árakkal vár a Metrodombít lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombít. További információ metrodom.hu.
5: Harry Potter. A kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmából a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter. A kiállítás. Jegyvásárlás eventim.hu.
6: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
7: Budapest, készen állsz?
8: Let me take you.
7: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra.
9: Baby, oh.
7: Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
10: 4 nap, több száz bor, egyetlen helyszín. Nyisd meg a nyarat a főváros legnagyobb kerti partiján, a Rozália Bor Pikniken június 4 és 7 között a Városligetben. Friss rozék, jéghideg buborékok és önfelett láblógatás vár téged is. www.rozalia.hu.
11: Gyereknapi játékvásár a Régió Játéknál. Több mint 150 termék akár 40% kedvezménnyel május 19 és 31 között az ország összes régiójáték áruházában és a régiójáték.hu webáruházban. Régiójáték. Minden nap gyereknap.
12: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: A reklám után.
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A kormány megállapodott az Európai Bizottsággal, így 16,4 milliárd euró válik elérhetővé Magyarország számára. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők szombaton a Puskás Arénában. 2 hónapon át több ingyenes kertmozi vetítéssel várják a látogatókat a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. A támogatás 3 részből áll. 10 milliárd euró a Next Generation alapból, 4,2 milliárd a feltételességi mechanizmusból, további 2,2 milliárd pedig az akadémiai szabadságot érintő reformok után érkezhet. A kormány vállalta többek között a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert, az integritás hatóság megerősítését és az európai ügyészséghez való csatlakozást, és emellett fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben azt mondta, hogy a valódi oka annak, hogy Magyarország eddig nem jutott hozzá a neki járó uniós forrásokhoz, a korrupció volt. A kormányfő szerint olyan mértékű visszaélések történtek, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak az Európai Unióban. Magyar Péter azt mondta, hogy a mintegy 6000 milliárd forintos forrásokat a gazdaság beindítására, a közszolgáltatások megerősítésére cégre és a vállalkozások támogatására kívánják felhasználni. 62 mentőegységgel és 200 fős személyzettel készül a szombati bajnokok ligája döntőre az országos mentőszolgálat. A Puskás Arénában 35 egység teljesít szolgálatot, a szurkolói zónák környékén pedig további 27 áll készenlétben. Mindezek mellett a mentők az alapfeladataikat is változatlanul ellátják, mondta Sláger FM-nek Györfi Pál szóvivő.
14: Az országos mentőszolgálat a hazai labdarúgás történetének legösszetettebb egészségügyi rendezvény biztosítási feladatát hajtja végre ezekben a napokban. Három részből áll, az egyik rész nyilván a mérkőzés biztosítása a stadionban, a játékosok, illetve a szurkolók biztonságára egyaránt figyelünk. 35 mentőegységünk települ ki, két külön ambulanciát is létesítünk. A másik terület a szurkolói zónák, a város különböző pontjai mentési terv alapján helyezzük el a mentőegységeket. A harmadik terület pedig maga az alaptevékenységünk, hiszen a legfontosabb szempont, hogy közben a rászorulók a fővárosban és az ország más területein semmiből se vegyék észre azt, hogy itt közben egy nagy rendezvénybiztosítás zajlik, ugyanúgy a mentési tevékenység zavartalanul biztosított legyen.
13: Az életmentő applikáció digitális térképe segíti a szurkolókat a legközelebbi mentőegység megtalálásában, a kijelölt kórházak pedig készen állnak a szükséges ellátásra. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők a 18 órakor kezdődő bajnokok ligája döntőn a Puskás Arénában. A feladat ellátását egy különleges továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti, amelyet az Ezüst Cipő Foci Csuli Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem kutatói közösen dolgoztak ki. A Look at Me nevű megoldás rezgő karperecekkel és telefonos applikációval biztosítja, hogy a fiatalok a stadion hangzavarában is gyorsan és pontosan kapjanak utasításokat. Az UEFA szabványos vizsgálatuk után fogadta el ezt a technológiát. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A Sláger FM híreit Ortuték Dórától hallották. Szombaton időnként felhők zavarhatják a napsütést, és napközben, valamint este felé helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé élénk, erős lehet a szél. Hajnalban 3-13 fok közé hűl a levegő. Délután pedig 23-31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap is marad a változékony idő, a napsütés mellett záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali 9-18 fok után délután 27-31 fokot mérhetünk majd. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé a külső sávban. Torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északirányban és a Margit hídnál délre, valamint a Széll-Kálmán tér környékén. Lassú a haladás a Nagy körúton a Blaha-Lujza térnél és az Üllői útnál, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, valamint az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében. A H7-es hév a Szent Imre tér és a Boráros tér között egy vágányon, a Boráros tér irányú vágányon is ritkábban közlekedik baleset miatt. Torlódás alakult ki az M0-as autót keleti szektorán Nagy Tarcsa és Pécel térségében az M5-ös autópálya irányába. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Kápolnásnyék térségében két autó ütközött össze, a 42-es kilométernél a külső sávot lezárták, így a csomópontban sem lehetséges a lehajtás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles, ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Orsi a múltból az dalokat, a hétsztárja pedig szülinapos, én is az voltam egyébként. Tehát, hogy Kylie-val majdnem egyszer ünnepeljük a szülinapunkat. Ő volt az első, aki hivatalosan is levédette a Kylie nevet kereskedelmi célra, mert hogy Minok azt mondtam, hogy a Kylie Minok.
15: Nem.
0: Mindegy. A lényeg az, hogy emiatt később jogi vitába keveredett Kylie Jennerrel. Ez milyen lenne, hogyha levédetném az Áron nevet a kereskedelmi célokra? Tehát, hogy a fantasztikus Áron, az nekem jó nyugdíjat fizetne az alacsony áron, szintén az elérhető áron, a fantasztikus áron, meg fantasztikusan sokat.
15: Befejezte?
0: De miért nem csinálom? Most, hogy így rákérdez.

0: Cameron és a Feel Alive visszatért a 28-ra, Avamax és a Kings and Queens pedig a 29-re. Na, beszéltem az ügyvédemmel, nem tudom az áron nevet levédetni a plakátokról, hogy minden alacsony áron, elérhető áron, fantasztikus áron után jogdíjat kapjak. Ennyi erővel levédethetném a Chessmeget, és akkor milliárdos lennék. Nem mindenki csak pár centet fizetne káromkodások után. Hú, egyébként melyik szót védetnétek le? Tényleg, hogyha lehetne egy szót le lehetne védetni, melyik lenne az?
1: Mondja ki a legelső dolgot, ami most épp az eszébe jut.
0: Én mondjuk most elárultam az enyémet, csak B betűvel kezdődik. Mindegy, Orsi Jönő O betűvel kezdődik, és hoz valamit a múltból.
2: Visszapillantó.
3: Hihetetlen, de igaz, Lenny Kravitz a héten ünnepelte a 61. születésnapját. Egy igazi rock and roll kaméleon, aki nem csak énekel, hanem gitározik, dobol, zongorázik, fúvós hangszereken játszik, és a legtöbb felvételét saját maga veszi fel a stúdiójában. Stílusát a 60-as, 70-es évek határozzák meg, de mindig képes megújulni. Ő tartja a rekordot a legtöbb egymást követő Grammy-díja férfi rock előadóként. 4 év, 4 díj. Most pedig jön től az 1998-as világsláger, amire mindannyian felszállnánk. Fly Away!

0: Lenny Kravitz és a Flyaway! Köszönjük szépen, és repültünk, pedig ez még mindig az Opelval is slágerlista, úgyhogy vissza a földre, a hét sztárja Kylie Minogue. Na vissza 1987-be, megjelent az I Should Be So Lucky, Lucky, Lucky, Lucky, aztán az Especially For You Jason Donovan-nal.
1: Nocsa!
0: És tarolt a kisasszony, egy butikban találkozott a mostani stylistjával, Williams Bakerrel, aki akkor eladóként dolgozott ott, és állandóan az ötleteivel bombázta Kylie-t. És ez Kylie-nak bejött. Az igyekezett, a kitartást meg talán az ötletek is. A 2000-es évek visszatérésének nagy durranásra, nem erre gondoltam, a Spinning Around volt, amelyet eredetileg Paula Abdul készített saját visszatérő dalának, hogy újra beindítsa a pop karrierjét. Hogy miért nem ő énekelte el, fogalmam sincs, mert nyilván Orsi ezt nem írta ide, de most akkor ezzel mit kezdjünk?
2: Mit tudom én?
0: Tehát, hogy a Paula Abdul csinált magának egy visszatérő dalt, amit aztán nem ő énekelte el, de miért nem? Miért nem?
3: Elnézést tőlem kérdezi?
0: Miért nem?
4: Csendesen.
0: Most rebbentek föl a madarak egyébként a távolodó képen, ha tudjátok a filmeken, de mindegy. A klip kihangsúlyozta Kylie tökéletes alakját, foronaciban táncol benne.
4: Ha, igen.
0: És miután nem tudta Kylie nevet levédetni, ugye a kereskedelmi láncban, a fenekét viszont igen. Mert ha nevét nem, akkor a tényleg, hát nem akart nagy feneket keríteni az ügynek, úgyhogy gyorsan 5 millió dollárra biztosította.
3: Ügyes!
0: Mondjuk ez csak annyit jelent, hogy a partnere egy beszaponozott strandpapuccsal nyugodtan használhatta.
2: Tiltakozom!
0: Miért? Be volt biztosítva. Különben és mit csinál? Leesik. Kato és John Turn the Lines afia új belépőként. Köszönjetek, fiúk!
4: Megkísért.
0: A 27.

0: Paradise with you.
1: Kígyó és a One Republic Chasing Paradise a 5 helyet rontott, Dua Lipa Don't Start Now visszatért a 26-ra, és most jön egy kis hatásszünet, mert jön Ors.
2: Visszapillantó.
3: Május 30-án ünnepelné 68. születésnapját Marie Fredriksson, a Roxette énekesnője. A svéd Dua a 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb pop csodája volt, és Marie hangja milliók szívébe égett bele. 2002-ben agydaganatot diagnosztizáltak nála, és hosszan méltósággal küzdött a betegséggel. 2019-ben hunyt el, de a dalai velünk maradtak. Jöjjön most a Roxette egyik legnagyobb dobása, ami világszerte lista vezető lett, ez a The Look.

0: Roxette és a The Look. Új, de jó ez a dal. Ez egy, figyelj, micsoda gitár riff. Én nem annyira szeretem a Roxette-t, de ez a dal, ez tényleg jó. Kisebb üröm az örömben, hogy ez volt az a dal, amikor megláttam életem szerelmét egy másik férfivel táncolni, szorosan összefonódva, és a szájukat is használták a tánchoz.
1: Tiltakozom!
0: Én is megpróbáltam, csak nem mentem vele sokra. Szóval a szívem szétrepett, megrepett, összetört, meggyalázták, de a dal ettől még jó.
2: Nem akarsz sírni egy kicsit?
0: Érkezik a hétsztárja, amit kizokogom magam. Kylie Minogue. A londoni Madame Tussauds Múzeumban 4 különböző Kylie hasonmás van, csak az angol királynőnek van ennél több Kylie hasonmása.
2: Mi van?
0: Ha jól értem a hírt, otthon tartasz vitrínbe, vagy tartott a vitrínbe Kylie hasonmásokat? Vagy inkább arról szól ez a mondat, Orsi, hogy a királynőből van több a Madame Tussauds-ban csak, mint Kylie-ból.
2: Igen.
0: És egyébként most ez mit jelentsen? Tehát, hogy csak az angol királynőből van több, mint Kylie-ból. Akkor ez valami méretes? Persze, nyilván. Hát ugyanabból a viaszadagból kijött 4 darab Kylie-ból.
2: De bunkó.
0: Karim Abdul-Jabbarból csak egy fél jött ki. Itt is a pénz dominál, gyerekek. A húga egyébként Danny Minogue szintén popstar, az öccse Brandon pedig operatőr. Esetleg még a családból valaki, aki érdekes lehet?
2: Nincs.
0: Akkor menjünk tovább. 2005-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, ez mondjuk, hát a sztárok sincsenek biztonságban. És milyen ironikus, nem, hogy a fenekét biztosította be 5 millió dollárra, és erre mellrákot kapott. Nem tudom, hogy azt lehet-e biztosítani ilyesmire egyébként, de valahogy ez is azt mutatja, és nem viccet akarok belőle csinálni, hogy vannak elkerülhetetlen dolgok. Tehát ezt nem tud... Na, biztosíthatsz, hogy kitalálsz bármit, az élet az...
2: Senki nem tud olyan nagyot ütni, mint az élet.
0: Ja, nyújtja a számlát. Akkoriban az orvosok szerint 40%-kal nőttek a mammográfiai vizsgálatok, Kylie effektusnak nevezték, hiszen az ő hatására egy csomó nő észbe kapott, és elkezdte magát vizsgálni. Ami nagyon jó. Csajok, vigyázzatok magatokra, menjetek el minden évben, csináljatok egy ilyen mammográfiai vizsgálatot, mert nem csak a kisgyerekekre van szüksége, a cicitekre.
1: Tiltakozom!
0: Most ezért, most mi az őszinteség is probléma már?
2: Aha.
0: Arra gondoltam, hogy nektek is szükség van rá, kedves lányok. Most nem is magunkra gondoltam, jó csak félig. Minden esetre felépült a rákból, ez jó, a betegségnek azóta is szószólója, ti meg tényleg csekkoljátok, hogy mi van, mert időben elkapjátok, akkor minden rendben van. Olyan, mint a Tempo a rap párbajon.
1: Micsoda?
0: Hát, hogyha időben elkapod, akkor mindegy, menjünk tovább. Alex Warren és az Ordinary Ozone 4.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Abigail, a Giacomo, Nélán, Kidron és a Riptide a 22. Ray Dalton a 23. A Orzsi pedig mindig az első, hogyha valamit hozni kell a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Május 27-én ünnepelte 78. születésnapját Presser Gábor, zongorista, énekes, zeneszerző, szövegíró, a magyar könnyűzen egyik legfontosabb alakja. Az LGT tagjaként és szólóban is rengeteg felejthetetlen dalt írt, amelyek meghatározták generációk zenei ízlését. Most visszarepülünk a klasszikus korszakba, jöjjön az egyik legismertebb LGT dal, a Ringasd el magad.

0: és a ringassad el magad, legyél oly kedves című dal. Köszönjük szépen, hát ez örökzöld mindig jó. Folytatjuk az Opel-val is slágerlistát egy James Bond hírrel. Daniel Craig után ugyanis teljesen új irány jöhet.
1: Csak nem?
0: Na, a következő James Bond film körül továbbra is óriási a titkolózás, de több részlet is kiszivárgott a castingról. A producerek általában fiatalabb és modernebb Bondot keresnek Daniel Craig után, és több brit színész neve is felmerült. A benfentesek szerint most nem csak a külső számít, hanem az is, hogy az új 007-es mennyire tud új energiát hozni a franchise-ba. Hát a új energiák kellenek, a Besenyő Pista bácsit javaslom. Mekkora kémtevékenységet tudna folytatni?
2: Nem volt rossz ötlet.
0: Na minden esetre a lényeg az, hogy szeretnék megújítani a karaktert, miközben megtartják a klasszikus Bond hangulatot is. Nekem tök mindegy, csak a zene ne változzon, az mindent visz. A rajongók közben folyamatosan találgatnak, hogy ki lesz Craig utódja. Egy biztos, az egyik legfontosabb filmes szerepről van szó Hollywoodban. Menjen már a Besenyő Pista, ő bárkit letartóztat, neki mindig igaza van. Egyszerűen nem tud félre menni a nyomozás. Nem, de...
2: Így igaz.
0: Na, ugye? Megint igazabb volt. Vissza a listához, David Guetta és a One Republic Nem Akarok Várni című 21. századi dala következik a 21-en. Let's make

0: David Guetta és a One Republic I Don't Wanna Wait-je után én sem akarok várni. Egy kis hírek, közlekedés és időjárás után azonnal folytatjuk az Opelval is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Hedvig Bakoly volt, ugye? És Mike Dino a leghíresebb.
1: Indul a Sláger FM gyereknapi fejtörője.
2: Jelentkezz a játékra a Sláger FM applikációjában.
3: Gyereknapon vasárnap pedig jöhetnek a fejtörők.
1: Kérdések dinókról és varázslatokról.
3: A nyeremény egy 4 fős családi kaland a Harry Potter kiállítás varázslatos világában és a Köki bevásárlóközpontban található Dino Park életre kelt dinoszauruszai között.
1: Gyereknapi fejtörő. Most vasárnap a Sláger FM-en.
3: A játék támogatói a Köki bevásárlóközpont www.kökibevásárlóközpont.hu és a Harry Potter a kiállítás www.harrypotterexhibition.com.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektes be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
5: Harry Potter. A kiállítás. Lépjetek be a varázsvilág legendás termeibe június 28-ig Szentendrén, a Green Event Hallban. Gyereknap alkalmával a május 31-ére szóló jegyek most féláron érhetők el a 4 és 14 év közötti gyerekek számára. Harry Potter. A kiállítás. Jegyvásárlás. eventim.hu.
6: Nem blöffölünk a Petrányi Autónál. Május 26-ától 31-ig Joker napok márka kereskedéseinkben. Készletes új autók és használt autók 0% THM-mel. És 1 millió forint főnyereménnyel. Részletek petrányiautó.hu.
7: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu

0: Júniusban Tihany lilába borul. Levendula illat, saját strand, wellness és nyári élmények várnak a Klub Tihany Resortban. Napközben programok az egész családnak, este zenés balatoni hangulat, rossz idő esetén is garantált kikapcsolódással. Foglalj szállodai szobát vagy válasz apartmanházaink közül. Klub Tihany. Foglalás klubtihany.hu.
1: Lenny Kravitz koncert. Ne hagyd ki Lenny Kravitz elképesztő fellépését a Budapest Arénában augusztus 2-án. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Ez a Sláger FM.
3: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Június 23-án védélycsúcs lesz Budapesten. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, így a Magyar Szabadság napján lesz a felvonulás. Szombaton elkezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek. Szerinte vannak vitás kérdések, de ezeket igyekeznek békésen rendezni. Elhangzott az is, hogy nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz a kekvákat, amelyek nem egyetem fenntartók. Augusztus 31-ig megszüntetik ezeket, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. Június első hetében országos ellenőrzésre készülhetnek a motorosok. A rendőrség a Roadpol európai akciójához csatlakozik ezzel. A rendőrök június 1-e és 7-e között a bukósisak használatát, a gumik állapotát, a rendszámtábla láthatóságát és a lámpák működését vizsgálják, valamint kiszűrik a szabálytalan átalakításokat is. A hatóság arra figyelmeztet, a rendszámtábla eltakarása vagy eltávolítása akár bűncselekmény is lehet. Tordai Attila lesz az Országos Vérellátó Szolgálat új főigazgatója. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel a feladat ellátására. Hegedűs Zsolt a Facebookon közölte, hogy az UVS átadás átvétele elindult, a munka folyamatos és az eredményekről a szakmát és a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Peruitást kezdeményeztek Gyárfás Tamás ügyvédei a fenyőgyilkosság ügyében, közölte a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda, amiről a Telex számolt be. A védők szerint a jogerős ítélet óta új perdöntő bizonyítékok és tanúk jelentkeztek, akik állításai megkérdőjelezhetik a korábbi ítélet alapját. Ha az ítélőtábla elfogadja az indítványt, az ügy visszakerülhet a fővárosi törvényszékre, ahol csak az új bizonyítékokat vizsgálják. A 76 éves Gyárfás Tamás májusban vonult be a Váci börtönbe, és az ítélet szerint 5 év egy hónap múlva kerülhet feltételesen szabadlábra. Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapest második kerületében. Szombaton kezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, hétfőtől pedig a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand is fogadja a vendégeket. A 8000 négyzetméteres korábban elhanyagolt vízparti területet 6 éve vásárolta meg az önkormányzat. A rendezés, az új stég és a kiszolgáló épületek kialakítása több évig tartott. A 250 férőhelyes hangulatos strandon étterem, modern vizes blokkok és öltözők várják a látogatókat. A város honlapja szerint a Füred Camping előtti 180 férőhelyes parkoló júniustól a díjfizető övezet része lesz, de ez csak a technikai feltételek kiépítése után lép életbe. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton változékony időre készülhetünk, a napsütést időnként felhők zavarják meg, és napközben, valamint este felé helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél sok felé megélénkül, hajnalban 3-13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23-31 fokig melegszik a levegő. Vasárnap is marad a mozgalmas idő, a napsütés mellett több felé megnövekszik a felhőzet, főként északon, északkeleten lehet zápor vagy zivatar, délután 27-31 fok várható. Torlódás alakult ki az M0-es autót keleti szektorán Nagy Tarcsa és Pécel térségében az M5-ös autópálya irányába. Az M1-es autópályán Budapest felé, a Tatabánya és az M0-es közötti részen terelésben kell haladni az arra közlekedőknek, a külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra számíthatnak. Lassú a haladás a Nagykörúton a Blahalujza térnél és az Ülői útnál, a Kiskörúton az Asztória közelében, a Rákóczi úton befelé, a Bajcsy-Zsilinszky úton szintén befelé az Erzsébet térnél. Lezárják szombaton reggel 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca között, csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Szombaton napközben befelé, vasárnap pedig napközben kifelé időszakosan lezárhatják a Ferihegyi repülőtérre vezető utat. Szombaton 6 órától vasárnap hajnal 2 óráig lezárásra kell készülni a Dózsa-György úton a Kerepesi út és a Tököli út között, a Verseny utcában, az Ifjúság útján, a Stefánia úton, az Egressy út belső szakaszán, valamint a Kerepesi úton.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
5: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz, Orsi a múlpolosz dalokat, a hét sztárja pedig a szülinapos Kylie Minogue. Kis hián Disney hercegnő lett, csak Donald Kacsa végül is Daisy-t választotta. Felmerült, hogy a hangját adja egy animációs film főszereplőjének, de végül nem lett belőle semmi. Akkor meg miért hír? Mert az is fölmerült, hogy én Disney hercegnő leszek, mert felmerült, mert bennem felmerült, csak aztán nem lett belőle semmi.
6: Döbbenetes.
5: Pont ugyanennyit ér ez a hír. Édes jó Istenem, na Kashmir és a Wild Ride, menjen a 20-on, menjen az Opel Valli slágerlista, mert...
6: Legyen óvatos.
5: Innom kell valamit mindjárt.

0: Charlie XX és az Apple a 18-on. És hölgyeim és uraim, Charlie XX-et konferálom elég régóta, és most tudtam meg a kislányomtól, hogy ő egy nő. Mert hogy megmutatta, hogy mi az, amit én idáig konfoltam. Mert én nem hallgattam meg a Charlie XX-t, mindig orsi jön utána, és ilyenkor tudok kimenni a mosdóba. De kiderült, hogy ő nő. Tehát, hogy de akkor mi Charlie?
1: Mi a neve?
0: Charlotte? Charlotte becézése talán?
2: Talán az is elég lesz.
0: Mi ez a hülyeség? Mert ugye a Charlie az Károly, nem?
1: Mit tudja mi?
0: El tudnátok képzelni Horváth Charlie néven egy nőt?
3: Tiltakozom!
0: Hát most én is. Na gyere Orsi, és hozz valamit a múltba.
4: Visszapillantó.
5: 29 évvel ezelőtt, 1997-ben három fiatal srác, Isaac Taylor és Zac Hanson berobbant a nemzetközi zenei életbe az M-Bab című kislemezükkel. Ez a bemutatkozó daluk 3 hétig vezette az amerikai slágerlistát, és összesen 27 országban lett listavezető. Őrületes siker volt, főleg ha belegondolunk, hogy a legfiatalabb testvér akkor mindössze 11 éves volt. Most visszarepülünk a 90-es évekbe, jön az a bizonyos...

0: Johnson és az Mbapp. Jó dal, szeretem. Érkezik a hét sztárja, Kylie Minogue. A szerelemben nem annyira szerencsés, általában 5 évig maradnak mellette, ami egyébként hülyeség, mert attól függ, honnan nézzük. Van, akinek életében nem volt 5 éves kapcsolata, van, aki meg életében nem akar többet.
1: Ez igaz.
0: 5 évnél valakivel maradni, tehát hogy na. Oliver Martinez, André Velenok... André Velenk hosszú is 5 év után lépett le, korábban viszonya volt többek között Michael Hutchinszal, ő 5 perc után lépett le, Lenny Kravitzel, ő 5 nővel lépett le, Albert Monopoly herceggel, ő 5 milliárddal lépett le, Jean-Claude Van Damme-mal, Nick Cave-vel és Robbie Williams-szel.
1: Szép munka.
0: 2018-ot a Paul Solomonszal járt, jegyesek is voltak, aztán bérletesek lettek, aztán jött a bűvös ötös szám, aztán 23-on szakítottak. Kylie azóta egyedülálló.
2: Akkor itt az ideje, hogy becsajozzak.
0: Nem a személyiségére gondolok, hanem inkább, hogy egyedül áll. Tehát, hogy senkivel sem mutatkozott nyilvánosság előtt az utóbbi időben.
1: Aha.
0: Csak a zárt ajtók mögött, amit most Teddy Swims-szel kinyitunk a 17-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombaton időnként felhők zavarhatják a napsütést, és napközben, valamint este felé helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Sokfelé élénk, erős lehet a szél. Hajnalban 3-13 fok közé hűl a levegő, délután pedig 23-31 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap is marad a változékony idő, a napsütés mellett záporok, zivatarok kialakulhatnak. A hajnali 9-18 fok után délután 27-31 fokot mérhetünk majd. Kigyulladta a belső elválasztó sáv az M5-ös autópályán az M0-ás autó csomópontjához közel, a 24-es kilométernél. Mindkét irányban lassul a forgalom és csökken a látótávolság. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás között terelésben kell haladni az arra közlekedőknek, a külső sávban lassabb haladásra készüljenek. Járműhiba miatt a 19-es és a 49-es villamos Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között, a 47-es és az 56-a jelű villamos pedig a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik. A 41-es villamos terelve jár a Kamaraerdei Ifjúsági Park felé, nem érinti a Szent Lukás gyógyfürdő és a Móricz Zsigmond körtér közötti megállókat. Pótlóbusz közlekedik Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között. Szakaszosan és időszakosan lezárják vasárnap 12 óráig a Hunyadi János utat a Clark Ádám tér és a Dísztér között.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: 15. Loy és a Get Lucky múlt heti bronzérmesünk ekkorát csúszott, Fastboy pedig egy helyet rontott a Good Life-val, úgy látszik, hogy a jó élet is csúszik lefelé, így a 16. volt. Na, egy kis keserű mész Fastboynak, Orsi, ezzel kapcsolatban egy dal esetleg a múltból.
1: Visszapillantó.
2: A United a 2000-es évek elejének egyik legsikeresebb magyar zenekara volt. A dalokat maguk írták, saját hangzásuk volt, slágerre halmoztak. Hófehér Jaguár, hajnalban még a nap is más, nincs ősz, nincs tél, és végül 2002-ben jött a keserű méz, ami koronát tett az akkori korszakukra. Most 24 évet ugrunk vissza az időben, jön a United.

0: United és a keserű méz, köszönjük szépen! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, és mindig elmondom, hogy mennyire sajnálom, hogy a United feloszlott. Az egy jó minőségi popbanda volt. Külön-külön is ügyesek a srácok, meg együtt is jók voltak. Na mindegy, érkezik a hét sztárja, Kylie Minogue! A hatodik stúdióalbuma az Impossible Princess néven jelent volna meg, ám Diana hercegnő halála miatt Kylie Minogue-ra módosította. Vannak rosszkor megtörtént halálesetek, ez tényleg így van. Például akinek a szülei mondjuk karácsonykor halnak meg, vagy születésnapokon, vagy mondjuk egy album megjelenése előtt pont, amit úgy akartál elnevezni, ahogy. Tehát, hogy ehhez is érzékkel, azt gondolom. A két című duett Robbie Williams-el hatalmas sláger lett, zsűrizett a Brit Voice-ban, állítólag a Black Eyed Peas tag Will.i.am miatt vállalta a műsort, és ezt most így nem írnám körül,
1: akkor jó.
0: Hogyan értjük mindezt, mert fogalmam nincs, de állítólag miatta vállalta.
1: De ez most mellékes.
0: De van ilyen, különösen Magyarországon, hogyha meghívnak zsűrizni, vagy bárhova egy műsorba, azért nem baj, hogy megkérdezed, hogy kik vannak még benne. Ha nézők imádták, új szint vitt a produkcióba, hát a Will.i.am volt az alap, akkor mindenképpen ez a tejfölszőke kislány, akinek példaképe Madonna. Na itt akkor most lapozzunk, mert ezt föl kell dolgoznom. Merdin Gerix, Mattis Szatko és Burz Butterflies már is berontott, és 14. helyen repked fel alá.

0: Jackson, Sarah Michelle Gellar, Don't Leave Kylie a 12. Ez a Kylie, ez ugyanaz a Kylie, nekik írták?
1: Fogalmam sincs, ingam nincs róla.
0: Az accent, az a Kylie-nak írt a Don't Leave Kylie-t? Orsi, mit tudsz erről? Orsi, ilyen korsos sincs itt. Ed Sheeran és a kamera a 13. Na, most meg megjön, de nem mutatja, hogy siet. Akkor tessék, csinálj, amit akarsz.
2: Visszapillantó.
3: Mel B, azaz Melanie Brown 51 éves lett. Ő volt a Spice Girls Scary Spice-a, a kihívó stílusával, harsány energiájával. A lányban a 90-es évek popkultúrájának meghatározó ikonja lett, Mel B pedig később színésznőként és tévés személyiségként is befutott. A magánélete sem volt unalmas, 2006-ban például Eddie Murphyvel járt, közös gyermekük is született. Most visszamegyünk 1996-ba, a lánybandák fénykorába. Who do you think you are? A Spice Girls következik.

0: Spice Girls, who do you think you are? Oh, micsoda kérdés. Kemény kérdések ilyen puha lányoktól. Na de közben egy kis bulvár. Mel Gibsont Olaszországban kapták Lecce végre új párjával, Antonella Salvucci-val. A páros Rómában romantikázott, kézenfogva sétáltak, és láthatólag nagyon közel kerültek egymáshoz.
1: Folytos.
0: Ami Rómában nem olyan nehéz, mert hogy többnyire tömeg van. A bennfentesek szerint a kapcsolatuk még friss, de már komoly köztük az összhang. Fú, te! Ez őrület. Egyik se esett hasra a macska kövön, nem? Tehát sétáltak, és komoly az összhang.
1: Ez... Csak óvatosan, ha meg nem sértem.
0: Az hogy lehet? Egyik se fújta bele az órát a másik sájába. Például. Hát, fantasztikus. Gibson az elmúlt években visszafogottabb magánéletet élt, ezért is lepődtek meg sokan az új románcon. Antonella Salvucci Olaszországban ismert televíziós személyiség és modell.
1: Van ilyen.
0: A fotók alapján a 69 éves színész kifejezetten boldognak tűnik az új kapcsolatában. Amiről azt se tudjuk, hogy kapcsolat-e. De köszönjük a híreket, mert Hipaton és Norma Jean meg a Harry végre az Out of My Head-del befejezi ezt az órát. Tessék, 11-es.

0: Patton, Norma Jean Martin, Henny és az Out of My Head az óra végén, és már csak a legjobbak vannak hátra a top 10, úgyhogy egy kis időjárás, egy kis közlekedés, aztán folytatjuk az Opel-val is slágerlistát, legott!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A fővárosi közgyűlés új jelentést vezet be a lakhatási válságban lévő családoknak. Hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg KND-t, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. Mintegy 500 porcelánt állítottak ki a Herendi Porcelán Manufaktúra bicentenáriumi tárlatán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A fővárosi közgyűlés új ellátási formát vezet be a lakhatási válságba kerül gyermekes családok számára. A budapesti módszertani szociális központ és intézményei Szabadság Sugárúti telephelyén 7 szobában 28 férőhelyen biztosítanak gyors átmeneti elhelyezést, hogy megelőzzék a gyermekek jogellenes kiemelését. A testület nem támogatta a taxiárak 27%-os emelését, ugyanakkor felkérte a főpolgármestert, amint kivezetik a védett üzemanyagárat és az üzemanyagára meghaladja a védettár szintjét, hívja össze a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülését a taxitarifadíj újra tárgyalása érdekében. A közgyűlés rendeletmódosítással egységesítette a mikromobilitási infrastruktúrát is, így valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mobipont, ami javítja a bubi és más szolgáltatások elérhetőségét és csökkenti a közterületi rendezetlenséget. Hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával előállították és kihallgatták KND-t a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói. A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le. KND tagadta a bűncselekményt, de részletes vallomást nem tett és szabadlábon védekezhet. A BRFK felidézte, 2024 márciusában kényszerítés gyanújával indult nyomozás, de az eljárás során felmerült, hogy más bűncselekmények is történhettek, ezért tanúkat hallgattak ki és felvételt. KND-t 2021-ben jogerősen 3 év 4 hónap börtönre ítélték a Bicskei Gyermekotthon ügyében, majd 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott neki. A mostani ügyben a fővárosi főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetés zajlik. Megkezdődött a hazai cseresznyeszezon. Az Agrár Közgazdasági Kutatóintézet, valamint a budapesti nagybani piac adatai szerint a gyümölcs ára jelenleg erősen függ a minőségi besorolástól és a mérettől, írja az agroinform.hu oldal. Az adatok alapján a hazai kisebb szemű, korai fajtákhoz tartozó cseresznye minimum 1000, maximum 1400 forintos kilónként áron kell el a nagybani piacon. A leggyakoribb ár ebben a kategóriában 1001 és 1200 forint között alakul. A jobb minőségű átlagos méretű gyümölcsöt felvonultató hazai első osztályú cseresznyára 1500 forintról indul, míg a válogatott első osztályú extra cseresznyért jóval többet kell fizetni. A legolcsóbb megoldást idén is a Szedd Magad akciók jelentik azoknak, akik hajlandóak munkát fektetni a beszerzésbe, mert akad olyan hely is, ahol a cseresznye kilogramját mindössze 700 forintos áron mérhetik le az odalátogatók. Mintegy 500 műtárgyat mutat be a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves fennállása alkalmából megnyílt kiállítás a Veszprémtől 10 perce található Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Simon Attila vezérigazgató elmondta, a tárlat 4 teremben mutatja be a manufaktúra történetét. A megnyitón Pósfai Mihály, az MTA új elnöke, a tradíció és az innováció kettősét emelte ki, amely mind Herendre, mind az akadémiára jellemző. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon. A MÜPA fesztiválján 2 alkalommal is teljes egészében eljátsszák Wagner monumentális Ring tetralógiáját 4 egymást követő estén. A Wagner napokat június 4-e és 30-a között rendezik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Szombaton változékony időre készülhetünk, a napsütést időnként felhők zavarják meg, és napközben valamint este felé helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél sok felé megélénkül, hajnalban 3-13 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23-31 fokig melegszik a levegő. Vasárnap is marad a mozgalmas idő, a napsütés mellett több felé megnövekszik a felhőzet, főként északon, északkeleten lehet zápor vagy zivatar, délután 27-31 fok várható. Felújítás miatt lezárták a 17. kerületben a Szabadság utcát a Baross utcánál, ezért mától a Baross utcából csak jobbra lehet kihajtani. Lezárták az 5. kerületben a Vadász utcát a Bátori utca és a Kálmán Imre utca között, valamint a Mérleg utcát a Hill tér és a Nádor utca között. Lezárták a 6. kerületben a Szív utcát is a Király utcánál, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca a Lövöldet ér és a Németh László utca között két irányú zsákutca lett. Tart a csatorna javítása a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében, az érintett útszakaszt egyirányosították az Andrássy út felé. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, megváltozott a forgalmi rend, irányonként egy sáv járható. A kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem használható. Lezárták a 13. kerületben a Csata utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között, mert csatornát építenek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Na hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió közösítés alapján. Itt a top 10! Orsi a múltból az dalokat, a hétszerre pedig a színnapos Kylie Minogue. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát Cameron-del. Légy az enyém a 10.

0: is a Dead Dance a 8., Lady Gaga is az Abracadabra pedig a 9. Micsoda varázslat, őrület, viszont aki most jön, az nem Lady Gaga, hanem sokkal jobb nő, Orsi.
1: Visszapillantó.
2: A TNT 1997-ben még happy hardcore vonalon kezdett, de 2002-re már letisztult slágeres popzenét játszottak. Ekkor jelent meg a Nem jön álom szememre című dalok, amely azon a napon a slágerista 8. helyét foglalta el. A TNT hangzása és stílusa már a igazi nosztalgia faktor, időutazás indul, jöjjön a Nem jön álom a szememre.

0: TNT, és ha nem jön állam a szememre. Hát ez mondjuk egy robbanószernél, ez nem csodálom. Tehát, hogy a TNT közelében lenni, az nem az a szendergés. Na de, jöjjön most egy kis... megemlékezés Kylie Minogue-ról az utolsó info a hét sztárjában ebben a kis mai slágerlistánkon, az Opel-vali slágerlistán, méghozzá a Can't Get
1: Mit akar mondani?
0: Can't Get You Out of My Head a mai napig a legnépszerűbb slágere. Ez például egy érdekes adat. Ennél nem tud jobbat csinálni.
2: Miért?
0: Még az rosszabbat se könnyű. 40 országban volt listavezető, a híres sláger több sztár is visszautasította, mielőtt Kylie-nál kötött ki. Hoppá! Solly Ellis Baxternak és az S-Club 7-nek is felajánlották, de mindketten nemet mondtak. A hét sztárja mindössze 152 cm magas, saját szemüvegmárkája van, hogy jobban lássa a centist, saját nevével luxus ágynemű és lakberendezési tárgyakat dobott piacra, sminktermékei, parfümje is vannak, és második Erzsébet is rajongót érte az utolsó leheletéig.
3: Ez lényeges.
0: Hát ennyit Kylie Minogue-ról, gyerekek. Az én életem zeneileg el lett volna nélkül eltek, gondolom, hogy a kisebbséghez tartozom. Sam Felt és Rosaline Heart Like Mine-nal a hetedik.

0: Taylor Swift és a Fade of Ophelia az 5. helyen, Tóth Abigail Accent és Sugar Daddy a 19-ről megérkezett a 6-ra, de most Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1975. május 27-én született Andre 3000, az Outkast egyik tagja. Középiskolás korában találkozott Big Boy-jal és megalapították az Outkastet. Az áttörés 2001-ben jött, amikor a Miss Jackson című daluk világszerte sláger lett, és ezzel elindult a duó legendás pályafutása. Most jön a dal, amivel milliók figyeltek fel rájuk, Miss Jackson az Outkast.

0: Outkast és a Mrs. Jackson. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opel Balis Lagerlista, ahol úgy tűnik, hogy be kell jelentenem egy új álompár születését.
1: Na, én akkor megyek.
0: Nem itthon, Hollywoodban. Kendall Jenner és az Euphoria sztárját Jacob Elordit egy hawaii tengerparton kapták lencse végre, méghozzá nagyon bensőséges pillanatok közben.
2: Pompá!
0: Miért csináltok ilyet?
1: Nem mondhatom meg.
0: Miért nem hagyjátok ezt a Kendall Jenner meg a Jacob Elordit, akik tényleg az ember így elordít egy b***et, hogy miért kell ezt csinálni?
1: Miért?
0: A hawaii tengerparton. Legalább ott hagyjátok már békén őket. Egyébként ez is furcsa, mert ez kifejezetten személy dolognak tartom, hogy amíg a munkáját végzik, ahol valaki forgatásokon van, itt vacsorázik, ott vacsorázik, addig fotózgassák őket, amikor elmennek nyaralni. Tehát amikor nem forgattak a Hawaii tengerparton, hanem végre el akarnak menni, tehát akkor nem lehet őket arra az egy hétre békibe hagyni. De most komolyan.
1: Nem.
0: Na mindegy, a TMZ által megszerzett fotókon a modell és színész láthatóan teljesen egymásba hangolódva pihentek Hawaii egyik eldugott partszakaszán. Nem volt eléggé eldugva. Ez itt a probléma. Ölelkeztek, gyókolóztak, élvezték a romantikus hétvégét a hullámok mellett, miközben a helyi lakosság paparazzik, és akik beadják pénzért ezeket a fotókat különböző magazinoknak, fotózgatták őket, hogy rohadjon el a lelkük. Nem igaz, Gyuri bácsi?
2: Úgy van.
0: A lap szerint kapcsolatuk egyre komolyabbá válik, és már nem is próbálják titkolni az érzelmeiket, hát most már nincs hova. A rajongók azonnal találgatni kezdtek, vajon Hollywood következő sztárpárja született meg? Nem, nem egy sztárpár született meg, hanem elbattuk egy jó hétvégét.
1: Így ne figyeljen, fogja be a száját, mert őrizetbe veszem.
0: Nem ugyanaz a kettő. Ray Dalton és a Blood Running a negyedik. Lely.

0: Dalton és a Blood Running után nem jöhet más, csak Orsi és egy dal Kylie Minogue-kal, hiszen ő volt a hét sztárja.
1: Visszapillantó.
2: A hét sztárja Kylie Minogue, aki az 58. születésnapját ünnepli. Az ausztrál pop ikon 2003-ban adta ki 9. stúdióalbumát, a Body Language-et. Erről szól most a Red Blooded Woman. Kylie több mint 3 évtizede van a pályán, és még mindig aktuális. Következzen tehát egy vérből modern popsláger tőle.

Kylie Minogue és a Red Blooded Woman, vörös vérű asszony. Hát más ugye nem nagyon van, de azért köszönjük. Már csak a top 3 van hátra, de nézzük meg, illetve hallgassuk vissza egy picikét, hogy kik kerültek be a legjobb 10-be. Cameron és a Be Mine a 10. Lady Gaga elhozta a 9. és a 8. helyet is, először az Abracadabra szól. Nyolcadikon meg a Tap Dance. Sam Feld és Rosaline Heart Like Mine a 7. Hatodikén Tóta Bigér, Ex and the Sugar Daddy. Taylor

Ray Dalton és a Blood Running a negyedik. És nincs más hátra, mint a bronzérmes. Az aranyat cserélte bronzra, úgyhogy Ed Sheeran nem annyira boldog. Azt hiszem.

0: Ed Sheeran és az Azizám a harmadik helyen. Na, Ryan Goslingról is beszéljünk egy kicsit, mert nagyon szeretitek, én meg azt sose értettem, hogy nem annyira szép a csávó. Általában a kisugárzása olyan, hogy bírják a nők.
1: Tényleg?
0: Én nem tudom, hogy tényleg mi az, de szerintem nincs benne az első 30 legszebb hollywoodi férfiben, de én tudom, én nem vagyok mérvadó.
1: Tiltakozom!
0: Mi ellen, hogy nem vagyok mérvadó, vagy hogy nincs benne?
2: B.
0: Szóval Ryan Gosling meglepő részletet árult el a karrierje egyik legnagyobb csalódásáról. Peter Jackson egyik filmjére készült 2009-ben a komfortos Mennyországra, és annyira komolyan vette a szerepet, hogy rengeteget hízott hozzá, 27 kilót.
3: De jó ég.
0: Úgy gondolta, hogy a karakterének túlsúlyosnak kell lennie, és teljesen átalakította a testét. A rendező viszont állítólag teljesen ledöbbent, amikor meglátta, és végül kirúgta a produkcióból.
2: Hú, a pancser!
0: A színész szerint akkoriban nagyon nehezen élte meg a történteket, az eset Mike Hollywood egyik legismertebb, majdnem szerepe.
3: Már nem.
0: A rendező Mark Wahlbergre cserélte Goslingot. Ez nem lehet, hogy úgy történt, hogy megígérték neki a szerepet. Ő egy kicsit így megörült ennek, beírta a naptárba, és úgy elkezdett fogyasztani. Mármint úgy fogyasztani, hogy nem a kilókból, hanem kalóriából kezdett fogyasztani. És jó meghízott, és megjelent 27 kiló pluszosan, és így nézte a rendező, hogy hát ez meg ki.
3: Majd később mindent elmagyarázok.
0: Úgy nézhetett ki, mint egy óriás medúza, aki felfajta Ryan Goslingot. Na, ez nem tetszett Peter Jacksonnak. Na, minden esetre, tehát, hogy nagyon fontos, hogy direkt ne hízzatok. Jó, megy az véletlenül is.
2: Igaz.
0: Bibi Rixa és a Faithless New Religion-je viszont a második.

0: Kings of Faithless és a New Religion 2. Mármint, hogy 2 a második. Ez is érmes a héten. És a Headstylerről még egy hír. Azt ígértem, hogy nem lesz több, de sajnos van még egy.
1: Új hírek?
0: Másodszor is rákkal diagnosztizálták Kylie Minogue-ot, a Headstylerját. A 2000-es években már megküzdöttem el rákkal, ezt ugye elmondtam már az adásunk valamelyik részében, ám most az új dokumentumfilm sorozatából kiderült, hogy évekkel a sikeres kezelés után 2021-ben másodszor is diagnosztizáltak nála súlyos betegséget. Kylie akkor teljes titokban a négy fal között nézett szembe a mellrákkal még egyszer, és úgy érezte, hogy csak árnyéka önmagának. Szerencsére újra legyőzte a kort.
1: Döbbenetes.
0: Úgyhogy szerintem most van a rák, húzza a rákba, keressen valami, nem tudom, más gazdatestet. Kylie-t már eléggé megrángatta. Én pedig akkor megrángatom a csengőt, mert hogy ennyi volt már az Opel-val is legelista. Kicsöngettek! Uraim, eljött a búcsú ideje, ilyenkor tartalmas mondatokat várunk mindenkitől.
2: Kissé kemény a dolog, ha megérti.
0: Nem sikerült. A Hearst és a Purple Disco Machine a Wonderful Life-val az első, az ezüstöt cserélte aranyra. Na, én pedig a pultot ajtóra. Szevasztok!

0: Valli slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallis-t keresse. www.opelwallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A térség legizgalmasabb ízei, és azok, akik mögöttük állnak. Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem Mauter Zsófival. Eheti vendégünk Stoller Márton grill szakértő, szabad tűzmester, a Plusz 52 rendezvényház házigazdája.
0: Vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében és a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
5: Újul terővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Afrodite Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel, Zalakaros. 30-383-5969.
8: Ha küldenél, vagy ha épp te kapnál, tudod, csokifutár.com.
9: Székreálló.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Milyen szarva van a kecskének?
12: Kicsi.
11: Kicsi szarva van?
12: De van, valamelyiknek nagyon nagy.
11: Hamis a kecske, tehát neked tud menni?
12: Igen, igen, és az fáj.
11: Hogy, ha neked megy fáj?
12: Igen.
11: Verekszik veled?
12: Lehet, ha tud, akkor igen.
13: Akkor úgy tud verekedni, hogy így a szarvát így előre nyújtsa, vagy így két lábra el is így.
11: Aha, azt láttam egy videón. Te meg tudnál küzdeni egy kecskével?
12: Én csak puskával.
11: Csak puskával. Nem lenne az, ha feléd rohan, megfogod a szarvát, csavarod jobbra, balra, kicsit előre nyomod?
12: Az úgy jó. Az úgy is lehet.
9: Székreálló.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Budapest partner az uniós források okos felhasználásában. A BKK felkészült a BL döntőre érkező mintegy 60 ezer szurkoló fogadására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozás lesz a Gyömrői úton hétfőtől. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Budapest partner abban, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat okosan a jövőt szolgálva használják fel, írta a főpolgármester a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó támogatások nagy részének folyósításáról. Karácsony Gergely szerint a főváros évek óta készül fejlesztési tervekkel. A tervek között szerepel többek között panel és bérház felújítás, új villamosok, trolik és elektromos buszok beszerzése, a hív és a Kisföld alatti felújítás, a Népliget és a Városmajor megújítása. Karácsony Gergely szerint mindez nem csak Budapest, hanem az egész ország érdeke. A Budapesti Közlekedési Központ felkészült a BL döntőre érkező mintegy 60 ezer szurkoló fogadására, közölte a társaság. A hétvégén sűrítik az M2-es és az M4-es metrót, valamint az 1-es villamost, amelyek 2-3 percenként járnak majd. Az M1-es metró pedig a Bajnokok Fesztiválja miatt kap sűrűbb követést. A reptéri közlekedést is megerősítik. A 100-e és a 200-e akár 2-3 percenként indul, és ideiglenesen megnyitják az 1-es terminált is, ahonnan külön 100-e járatok viszik engedik a szurkolókat a belvárosba. Szombaton 8 és 17 óra között lezárják a reptéri gyorsforgalmi utat az autósok elől, az csak a közösségi közlekedés használhatja. Közben már jelentősen megnőtt a forgalom a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Budapest Airport tájékoztatása szerint május 29-e és 31-e között az utasforgalom átlagosan 60%-kal nő, és a hétvége mindhárom napján csúcsforgalom várható. A légikikötő speciális eljárásokkal és megerősített személyzettel készül, a repülőtéri rendőri igazgatóság pedig kiemelt létszámmal biztosítja a területet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a reptéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken is megerősített jelenléttel lesz ott. A repülőtéren gyors áthaladást segíti a hivatal, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. A szombati döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében vasárnapig fokozott ellenőrzés van Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén is. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak és illegális versenyeknek, ezt a fővárosi közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány mondta, aki a BRFK tavalyi tevékenységéről számolt be. Terdik Tamás közölte, céljuk az, hogy a következő években senki ne halljon meg közúti balesetben a fővárosban, ezért továbbra is kiemelten ellenőrzik a gyorshajtókat és az ittas sofőröket. Kiemelte, hogy a lopások és gépkocsi feltörések felderítése tavaly rekordot döntött, és az online csalások száma is csökkent. A jelentés szerint Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, a nyomozások eredményessége javult, és tavaly sem maradt felderítetlen emberülés. Burkolatjavítás miatt több forgalomkorlátozás is életbe lép a 18. kerületi Gyömrői úton július 1-e és 4-e között, közölte a Budapest közút. Hétfőn a városközpont felé vezető oldalon a Csévéző utcai kereszteződés előtt lezárják a belső sávot, így az autósok és a tömegközlekedés is a külső sávban haladhat. A munkák várhatóan másnapra fejeződnek be. Június 4-én csütörtökön a Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál a gyorsító sávot zárják le a város határ felé tart oldalon. A felhajtás gyorsítósáv nélkül történik majd, és 50 km/h sebességkorlátozással. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni és táncolni rá. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapest partner az uniós források okos felhasználásában. A BKK felkészült a BL döntőre érkező mintegy 60 ezer szurkoló fogadására. Burkolatjavítás miatt forgalomkorlátozás lesz a Gyömrői úton hétfőtől. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Budapest partner abban, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat okosan a jövőt szolgálva használják fel, írta a főpolgármester a Facebookon, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, megállapodtak az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó támogatások nagy részének folyósításáról. Karácsony Gergely szerint a főváros évek óta készül fejlesztési tervekkel. A tervek között szerepel többek között panel és bérház felújítás, új villamosok, trollik és elektromos buszok beszerzése, a hív és a kisföld alatti felújítás, a Népliget és a Városmajor megújítása. Karácsony Gergely szerint mindez nem csak Budapest, hanem az egész ország érdeke. A Budapesti Közlekedési Központ felkészült a BL döntőre érkező mintegy 60 ezer szurkoló fogadására, közölte a társaság. A hétvégén sűrítik az M2-es és az M4-es metrót, valamint az 1-es villamost, amelyek 2-3 percenként járnak majd. Az M1-es metró pedig a Bajnokok Fesztiválja miatt kap sűrűbb követést. A reptéri közlekedést is megerősítik. A 100-e és a 200-e akár 2-3 percenként indul, és ideiglenesen megnyitják az 1-es terminált is, ahonnan külön 100-e járatok viszik a szurkolókat a belvárosba. Szombaton 8 és 17 óra között lezárják a reptéri gyorsforgalmi utat az autósok elől, az csak a közösségi közlekedés használhatja. Közben már jelentősen megnőtt a forgalom a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A Budapest Airport tájékoztatása szerint május 29-e és 31-e között az utasforgalom átlagosan 60%-kal nő, és a hétvége mindhárom napján csúcsforgalom várható. A légikikötő speciális eljárásokkal és megerősített személyzettel készül. A repülőtéri rendőrigazgatóság pedig kiemelt létszámmal biztosítja a területet. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a reptéren és a rendezvényekhez kapcsolódó helyszíneken is megerősített jelenléttel lesz ott. A repülőtéren gyors áthaladást segíti a hivatal, a stadion és a szurkolói zónák környezetében pedig a hamis és illegális terméket árusítók számíthatnak ellenőrzésre. A szombati döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében vasárnapig fokozott ellenőrzés van Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén is. Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak és illegális versenyeknek, ezt a fővárosi közgyűlés ülésén a budapesti rendőrfőkapitány mondta, aki a BRFK tavalyi tevékenységéről számolt be. Terdik Tamás közölte, céljuk az, hogy a következő években senki ne halljon meg közúti balesetben a fővárosban, ezért továbbra is kiemelten ellenőrzik a gyorshajtókat és az ittas sofőröket. Kiemelte, hogy a lopások és gépkocsi feltörések felderítése tavaly rekordot döntött, és az online csalások száma is csökkent. A jelentés szerint Budapest Európa egyik legbiztonságosabb városa, a nyomozások eredményessége javult, és tavaly sem maradt felderítetlen emberülés. Burkolatjavítás miatt több forgalomkorlátozás is életbe lép a 18. kerületi Gyömrői úton július 1-e és 4-e között, közölte a Budapest közút. Hétfőn a Városközpont felé vezető oldalon a Csévéz utcai kereszteződés előtt lezárják a belső sávot, így az autósok és a tömegközlekedés is a külső sávban haladhat. A munkák várhatóan másnapra fejeződnek be. Június 4-én csütörtökön a Gyömrői út és a Ferihegyi repülőtérre vezető út találkozásánál a gyorsító sávot zárják le a város határ felé tartó oldalon. A felhajtás gyorsítósáv nélkül történik majd, és 50 km/h sebességkorlátozással. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!

péntek esti sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanígy a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Június 23-án védécsúcs lesz Budapesten. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, így a Magyar Szabadság napján lesz a felvonulás. Szombaton elkezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek. Szerinte vannak vitás kérdések, de ezeket igyekeznek békésen rendezni. Elhangzott az is, hogy nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz a kekvákat, amelyek nem egyetem fenntartók. Augusztus 31-ig megszüntetik ezeket, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. Június első hetében országos ellenőrzésre készülhetnek a motorosok. A rendőrség a Roadpol európai akciójához csatlakozik ezzel. A rendőrök június 1-e és 7-e között a bukósisak használatát, a gumik állapotát, a rendszámtábla láthatóságát és a lámpák működését vizsgálják, valamint kiszűrik a szabálytalan átalakításokat is. A hatóság arra figyelmeztet, a rendszámtábla eltakarása vagy eltávolítása akár bűncselekmény is lehet. Tordai Attila lesz az Országos Vérellátós Szolgálat új főigazgatója. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel a feladat ellátására. Hegedűs Zsolt a Facebookon közölte, hogy az UVS átadás átvétele elindult, a munka folyamatos és az eredményekről a szakmát és a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Perújítást kezdeményeztek Gyárfás Tamás ügyvédei a fenyőgyilkosság ügyében, közölte a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda, amiről a Telex számolt be. A védők szerint a jogerős ítélet óta új perdöntő bizonyítékok és tanúk jelentkeztek, akik állításai megkérdőjelezhetik a korábbi ítélet alapját. Ha az ítélőtábla elfogadja az indítványt, az ügy visszakerülhet a fővárosi törvényszékre, ahol csak az új bizonyítékokat vizsgálják. A 76 éves Gyárfás Tamás májusban vonult be a Váci börtönbe, és az ítélet szerint 5 év, 1 hónap múlva kerülhet feltételesen szabadlábra. Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapest második kerületében. Szombaton kezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, hétfőtől pedig a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand is fogadja a vendégeket. A 8000 négyzetméteres korábban elhanyagolt vízparti területet 6 éve vásárolta meg az önkormányzat. A rendezés, az új stég és a kiszolgáló épületek kialakítása több évig tartott. A 250 férőhelyes hangulatos strandon étterem, modern vizes blokkok és öltözők várják a látogatókat. A város honlapja szerint a Füred Camping előtt 180 férőhelyes parkoló júniustól a díjfizetővezet része lesz, de ez csak a technikai feltételek kiépítése után lép életbe. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, olyan vendégekkel, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és azt gondolom, hogy az egészséges életmód, de a kapcsolatos kutató, aki egyébként az egészséges étkezés kutatja, nagyon is hatással tud lenni.

0: kutatás része, szóval sok mindennel kapcsolatban előadsz, de hát tulajdonképpen mindegyik egytőről fakad, szeretnél jobb irányt mutatni nekünk, szakemberként.
1: Mindenkinek, aki erre nyitott. És főként
0: ez a fontos.
1: Főként az a kérdés, hogy lesz valaki erre nyitott. Vannak kommunikációs panelek. Szóval úgy gondolom, az egészség a kommunikációnál indul. Mert amikor három közeli kolléga, barát ott ül és elmondja, hogy hormonális problémák vannak, ez a problémám, és hogy megmondta a dietikus, hogy mit kellene tenni, de hát ezt nem tesszük meg. Uh-huh. Akkor ugye ez hogy tud átjönni egy beszélgetésből. Ez egy hosszú edukáció valahol, és meg kell, hogy legyenek azok a kommunikációs panelek. Én emlékszem az elsőre, ami nálam beütött, az egyetlenre, ami beütött, és azt mondták, hogy és te miért teszed ezt magaddal? És nem azt mondták nekem, hogy neked nincs igazad, vagy miért ez van, hanem és akkor ebből indul ki nagyon sok folyamat.
0: Ez egy jó kérdés. Miért teszed ezt magaddal?
1: Aha. És nem azt mondta, hogy ez így nem jó.
0: Ez hatott.
1: Nem találkoztam ebből a kommunikációs panellel ilyen szempontból, és aha, kikerekedtek a személy, és reagáltam persze, hogy miért akkor mi a baj, hogyha...
0: Na de Sanyi, hogy lesz egy alapvetően pályázatíróból, mert van neked egy ilyen lábad is.
1: Kimondottan, igen.
0: Egy egészséges életmód kutató.
1: Nagyon sok kémikus, biokémikus volt körülöttem időbe, egyetemi ökoszisztémákkal foglalkoztunk, különféle kutatások, hogy ezeket a kutatási eredményeket hogy lehet elvinni külföldre, akár bizonyos országon keresztül, Amerikába, hogy ez sok kutatónak az álma, hogyan lehet ezeket finanszírozni, akkor megismered a befektetőket, akkor írjunk egy pályázatot, akkor hozzunk befektetői tőkét valahonnét, vagy már voltak befektetők, akik elérték a küszöbet, és azt mondták, hogy eddig eljutottunk, ennyi év, ennyi pénz, és nem jutottunk át, ezen a dolgon mit lehet tenni? Hogyan tudunk szinergiákat alkotni más csoportokkal, és igazából akkor a flavonoidok nagyon érdekeltek, és összejött egy olyan együttállás, hogy volt köttem három ember, három készfogás lett belőle, az egyik az, ott láttam a kutatási eredményeket az 1970-es évekből, ami a C-vitamin antioxidás tartalmának a 110-szerese volt, ami nagyon durva, és elvittem a BME-be, igen, és igazából, hogy elsápadva jött be a professzorőnek az asszisztens, hogy nem zöldül be, tényleg? És aztán nem merték rátenni gépekre, de volt a magángyógyszer üzemben, hogy nézzük meg, hogy mi ez az anyag, és ott sem merték rátenni a gépekre, hogy nehogy a gépnek gondja legyen, de az illető jól megért abból, hogy ebből a pici kis hatóanyagból belekevert egy kis krémbe valamit, és egy kis koszmetikai árus lett így, aha, és várta azt, hogy ebből mi lesz, de senkinek nem merte kiadni ezt. Ez volt egy készfogás, aztán volt egy készfogás egy speciális fermentáció irányába, aztán gombákból szerettünk volna kivonni, tehát egy nád alapú gombatermelés lett volna, és abban lettek volna kivonva hatóanyagok, és azt mondtam, hogy itt van három ember, ez három készfogás, én úgy építek fel egy kicsi labort, egy kicsi üzemet, hogy ezekkel tudjunk foglalkozni.
0: És ezt fel is építetted?
1: Ezt fel is építettem, ugye én voltam a készfogásnak az oldal, ahol lett belőle valami. Aztán úgy tudom, hogy ebből egy tudás már biztos az örök vadászmezőkön jár, ugye a legérdekesebb. Aztán a másik két tudás meg ki tudja, hogy merre jár, de ott sem tudtunk tovább menni.
0: De maga a kutatás az innentől kezdve folyamatosan?
1: Hát én ott maradtam egy olyan infrastruktúrával, amivel most már kezdeni kell valamit. Aha. Akkor kicsit tovább mentem az egyetemi ökoszisztémába, és különböző szűrési technológiákat néztünk, hogy a gyümölcsökből hogy lehet kivonatokat készíteni. Látszott, hogy ezek a technológiák nem lesznek hosszú, közepes vagy nagyobb méretben stabilan pénzügyileg fenntartatók, tehát nagyon sok ilyen pénzügyi és kockázati tervet kell ilyenkor készíteni, és láttam egész nagy projekteket szintén ugye ezekből a befektetői vonalakból, hogy fantasztikus, fantasztikus dolog, de mondjuk egy szűrő folyamatosan eldugol, és akkor az egész off. És akkor miért nem csináltuk meg nagyobb a 500 millió helyett 2 milliárdba, és akkor az biztos jó lett volna. Hát jöjjön az a befektető, aki ide befektet így, hogy ugye ez az all-in, vagy igen, vagy nem.
0: Oké, meg ezek már annyira szakmai részek, viszont én az összes előadásodból, illetve amit eddig rólad leszűrtem, azt látom,

0: Oké, persze ez valahol egy vállalkozás is, egy üzleti vállalkozás, de hogy téged nem ez motivál első körben, meg elsősorban. Ez valami fajta misszió lehet nálad.
1: Ez egy olyan vállalkozás, ahol hosszú távon lehet profit, és ezt el is fogadtam a legelején, ezt tudni kell. A saját történetből még talán fontos kiemelni, hogy egész biztos, hogy gyerekkortól fogva fennállt egy alacsony szintű gyulladás a szervezetben.
0: Neked?
1: Igen, ez vagy egy tejfehérje volt, gyanítom, hogy tejfehérje, mert kimondottan ugye ez a tipikus tej és glutén kombó, valószínűleg egy NCG-eset, tehát egy nem celiákiás gluténérzékenységgel együtt társult, például felfájás vagy vádi fájdalom.
0: Mindig fájt a fejed?
1: Sokat egy időben, igen. Egyébként amióta ugye egyáltalán nem eszem glutént, ez teljesen megszűnt.
0: Komolyan?
1: Időjárási változásokra sincs már ilyen.
0: Tehát nincsenek frontos nagy felfájásaid?
1: Nem, egyáltalán nem. Aha. De én egész gyerekkorban nyáron ugye jött a parlagfő, és fújtam az orrom, és akkor hallottam egy hírt, hogy a keresztallergiát okozhat a tej, és abba hagytam a tejet, és ez a gyulladás, de hát fájdalom is volt, ugye ezt említettem korábban, az is így nagyon sokat javult, de hát ugye az étkezés. Igazából azt mondtam, hogy nézzük meg, hogy melyek azok a irányok, amiben nagyon-nagyon tiszta és gyulladást csökkentő élelmiszert előállítani, mert elmentem a boltba, és ezeket nem láttam. Ugye a nagyon sok tömegtenyésztésű üzemben jártam, tehát az állati vonal az nem, tehát ez most egy vegán vonalon vagyunk, inkább így tudok fogalmazni, hogy húsmentes alapanyagokból dolgozunk, ezért van ez a kijelentés, és ezt is úgy kezdtük, hogy elmentem az egyetemre, bejáratos második emelet, bemész, és akkor na, mivel kezdjünk valamit, és akkor volt ez a hagyjon a köles amaránt. Nagyon régi könyvekben egyébként benn voltak, új könyvekben nem volt benn, például a kölesnél érdekes volt, és akkor néztük azt, hogy íz alapon ebből úgy gondoltuk, a kölessel tudunk tovább menni, erre fölépült az első vonal. Aztán nagyon szerettem volna a hajdnával foglalkozni, az is, tehát mire nálunk kikerül egy termék, úgyhogy így meg tudod fogni, ez nagyon sokszor. Már miután kész a termék, még akár 2-3 év. Tehát én elég biztos, hogy megyünk. És ami nagyon vicces az egészben, hogy visszajutottunk hova? A polifenolokhoz, a flavonoidokhoz, mert például a hajdanában rutin van, ami ugye szív- és érrendszer, és nagyon jó gyulladást csökkentő hatású, és a kérdés az, hogy tudsz gyulladást csökkenteni. Tehát, hogyha neked a szervezetedben folyamatosan áll fenn gyulladás, és emiatt van mondjuk ugye az említett akár a palagfőallergia, akár a hátfájás, akár ilyen stb.
0: Tehát
1: problémák.
0: Akinek vannak ilyen jellegű panaszai, ott valószínűleg akkor van gyulladás testében.
1: Hát nagyon sokunknak van, ezt így tudom mondani, és az a kérdés, hogy ez mikor üt át egy limitet. És emellé társul egy, amiről mi korábban egyeztettünk, egy metabolikus rugalmasság, hogy azt te hogyan tudod kezelni. Tehát ez egy hosszú távú folyamat, ugye mindig egyet lépünk előre, hogy te egyet lépsz előre, ez most egy hónap vagy egy év, amikor biztosan el tudod hagyni a tejed, vagy a rántott zsajtot, vagy 6 év, de hogy hogyan lépsz folyamatosan előre, és ez egy nagyon hosszú folyamat tud lenni. És így le lehet írni egy lapra neked, hogy ezt a 8 dagat csináld meg, és holnaptól változtass, de nem fogod tudni meugrani. És a szervezetet sem lesz rá képes, míg ki nem alakítasz egy alapfokú metabolikus rugalmasságot erre, és a vége egy metabolikus egészség. Na most, ami miatt ugye ez van, hogy az biztos, hogy ezzel nagyon sok embernek tudunk segíteni, ennek van egy össztársadalmi kimenete majd később, mert például az indonézek már nagyon régóta kiválasztották a kölest, mint a szárazságtűrő növényt, miről hallunk most a hírekben. Tehát ugye ez kapcsolódik ahhoz, hogy a jövő milyen irányba tud elmenni. A jövő irányba, olyan irányba fog valószínű elmenni, ami mutatja azt, hogy nem lesznek nagyon magasan feldolgozott csodaételek, hanem inkább arról fog szólni, hogy egy természetes jellegű ételeket együnk bizonyos kombinációba, és az azokban lévő polifenolok, flavonoidok a mikrobiomon keresztül úgy lépnek veled kölcsönhatásba, hogy egy egészségesebb ökoszisztémád lesz, tehát egészségesebb leszel majd. Uh-huh. Egy egészségesebb környezet, tehát alakítasz ki magadon belül, aminek személyiségre történő hatásai lesznek. Hát persze. Hát tudjuk az agyében tengelyt, tudjuk, hogy van információáramlás, tudjuk, hogy ez melyik irányból hogyan hat többet. Szeretnél fókuszáltabb lenni? Könyveket írsz.
0: Hogy ne szeretnék.
1: Megvan a csúcsatás, hogy kapsz egy pirulát. Megvan ez a fém. Igen. Kapsz egy pirulát, ja, és akkor fókuszált, és könyvet írt.
0: Aha, tényleg, ugye? Igazad van, tényleg.
1: Igen. Figyelj, ez a pirula nincs meg. És el lehet érni szerintem hasonló hatást, kimondottan módon. Akkor hosszú folyamat. Tehát ami ugye a saját magam kísérlete, az, hogyha nagyon hosszú távon nagyon jól dolgozol ezeken a kicsi, apró szokásokon, étkezéseken, akkor van az első nagy hatás, hogyha te nem full egészségbe indulsz. Tehát hogyha ugye az agyi köd, a fáradtság, a lehúzó érzet, ingelékenység, stb. Ezek mind a mikrobiomból indulnak ki.
0: És ezek megfelelő táplálkozással mind-mind kezelhetők?
1: Hosszú távon. Uh-huh. Hosszú távon.
0: Hát meg kitartóan kell ugye ezt átkattanással, én ezt szoktam mondani mindig. Át kell hozzá kattani?
1: Szeresz legózni?
0: Te jaj, sose
1: szeretem. Mindegy, jó, valaki szeret legózni, én szeretek legózni, mondjuk jó példa. Mindig egy kicsi kockát hozzáteszel, vagy kicsi építő dolgot hozzáteszel, és...
0: Tehát lépésről lépésre.
1: Nagyon lépésről lépésre, okay. És nincs az, hogy neked ezt ennyi időt kell élni, vagy annyi időt kell élni. Uh-huh. De nézhetjük azt, hogy reggelizünk, ne reggelizünk, egyél, hányszor egyél, mennyi ideig, ne egyél. Ami engem érdekel inkább, ez a gyulladáscsökkentés, és az érdekel, hogy hogyan építem fel, amit fogyasztok.
0: De mennyi idő alatt, bocsánat, szabad ne feled, lehet a gyulladást megszüntetni a szervezetünkben?
1: Csökkenteni, hogy a megszüntetés fogalma pontosan, hogy ez a konvergál a nullához, bocsánat, tehát hát ehhez túl matekos vagyok.
0: Okay. Hát konvergáljon.
1: Konvergálunk, okay. Igen.
0: Sokan keresnek egyébként, hogy segíts nekik egyéniben is? Főleg az ilyen előadások után?
1: Jók a visszajelzések, és akkor van néha olyan, hogy reggel kimész a postár, és ott áll valaki. Ez sok. Igen. Ez igen, és akkor az érdekes.
0: Értik, amit te át akarsz adni?
1: Szerintem érthető, igen, átjön.
0: De nektek mikor
1: nem is az
0: meg
1: jön.
0: Lényeget?
1: Hú, hát. Közben felnőtt egy szavazóképes generáció.
0: Tényleg? Aha. Ez ennyi idő volt?
1: Aha.
0: Na most akkor mi az elvárás felénk, akik szeretnénk érteni? Le tudod nekünk csökkenteni ezt az utat, hogy ne kelljen megint egy generációt?
1: Én biztos nem fogom lecsökkenteni, nagyon sok ember kell ahhoz, hogy ez az információt jusson. Ugyanaz, mint az építőkövek. Ez a tudás jön fel, és sajnos nem lehet azzal nyerni, hogy azt mondod, hogy neked így lesz jó. Uh-huh. Azzal lehet nyerni, amikor az élet kikényszerítette tőled, hogy változtass.
0: Aha.
1: De én se azért álltam neki, mert annyira full jobba, jónak éreztem magam mindenben, vagy nem volt valami gond. Tehát a kiváltók nagyon sokszor, nem ez a mások hibájából tanulunk történet, hanem nem az, hogy látjuk ezeket az információt. Vannak, akik ezt megértik, vannak nagyon-nagyon kevesen, de általában a kiváltók az az, hogy valami gond van.
0: Te most egyébként jól vagy?
1: Én egész jól vagyok, hogyha alszom. Hogyha nem alszom, akkor... És én sokszor nem alszom, tehát így túltalom. Többet válok, mint amennyi normális.
0: Aha. Na de hát mondják, nekem, hogy ez sem jó.
1: Hát ez nagyon nem jó, tehát hogyha folyamatosan alszom, ugye ez a... De ennek is van háttere, hogy milyen típusú alvó vagy, ezt is lehet nézni, annak a korai alvók, a késői éjjeli baglyok, és az éjjeli baglyoknak általában lehetett ilyen őrzőszerep, akik a tábortűznél kicsit tovább őrizték a tüzet, tudod. Tehát lehet, nagyon sok mindenbe bele lehet menni.
0: De van gyulladás, vagy nincs?
1: Hát figyelj, ez sose lesz tökéletes.
0: Aha.
1: Igen, tehát te szeretnél eljutni a két csomag végére. Nem, a nullához történő konvergálás. Nagyon-nagyon hosszú távon. Uh-huh. És nagyon sok pozitív dolog van, amikor kijön az, hogy ez volt a kiinduló pont, váltottunk ilyen étkezésre, és igen, az lett az eredménye, hogy ez váltam el, de ez jobb lett. Szuper. De hogyha hallatsz podcasteket, általában én angol nyelven hallgatok elég sokat, akkor ez a tudás kezd feljönni.
0: Tehát ott már előttünk járnak?
1: Annyi olyan szakértők járnak hozzád is, és elmondják a frankót. Akkor?
0: Hát oké, de mindenki mond valamit.
1: Itt nézd, igen, nagyon sokan mondják azt, hogy mit, hogyan egyél, hogy milyen fajta diétát, mediterrán diétát, stb. Amit én e tekintetben figyelek, az egy nagyon-nagyon régi kutatási alap, az volt az első között,
0: igen,
1: amikor azt mondták, hogy igazából minden gondnak a forrása, a szervezetnek a leürülése, vitamin, nyomelem, ásványanyag szinten. Tehát ezt mindenképpen vissza kell tölteni.
0: Uh-huh.
1: Ez az egyik dolog. A másik, mert ugye a gyulladás például ezt is kiszedi beled, vagy hogyha, tehát vagy az van, hogy nem viszed be, mert eleve nincs ott,
0: igen,
1: vagy
0: igen,
1: beviszed, igen, de nem tudja feldolgozni a szervezet, mert gyulladásban van, stb. Között a gyulladást csökkenteni fog. Na, ilyenhez kellnek biokémiai aktív vegyületek, amelyek segítenek. Nagyon érdekes, a növényeknek vannak ilyen vegyületei, és hogyha megeszed ezeket, akkor neked is segít ugyanebben. Ez félelmetesen érdekes.
0: Abszolút.
1: Sanyi, tehát ő védekezik, és segít neked, igen, védekezni.
0: Sanyi, hol tartasz az úton? És hol tartunk ehhez képest mi az úton?
1: Az úton én ott tartok, hogy lehet a gyulladást csökkenteni. Amikor gyulladás van a szervezetben, inkább így fogalmaznék, akkor a glutén azért nem lesz jó barátunk. Pont.
0: Uh-huh. Oké. Okay.
1: Két nehezen, nem, ezt nem menjünk bele, hogy miért, de ugyanígy úgy látszik, hogy a tej sem sok esetben. Tehát, hogyha ezt a kettőt kivonjuk,
0: szerinted
1: akkor tudunk előrelépni.
0: Hogy mit kell kihagyni? Glutén fedő néven?
1: Google a barátunk.
0: Na jó, okay.
1: Tehát ezt azért mondom neked, mert nagyon fontos, hogy amikor ez a bizonyos dolog elindul valakinél, uh-huh, akkor ő foglalkozzon ezzel. Uh-huh. Tehát ne az várja el valakitől, hogy ezt ér megmondja, ezt megmondja, ezt megmondja. Figyelj, el kell fogolni. Indítani valakit egy kommunikációs uh-huh panellel, ami neki fontos tud lenni, uh-huh, ami átjön, ami után ő saját magát kezdi el képezni. Én ebben hiszek. És ő azt fogja mondani, hogy ennek utánolvasok, ezt megnézem, ezt tesztelem, ettől jobb leszek-e, kitartó vagyok, elkötelezett vagyok, és léptem egyet előre, és uh-huh, ha gondolom, akkor lépek még egyet előre, de egy hosszú távú egészséges életnek csak ez lehet uh-huh a titka. Tehát, amire,
0: igen,
1: én nézek, amire én figyelek az, hogy mondjuk eleve gluténmentesség.
0: Oké. Okay.
1: És ugye ezt én tartom is, uh-huh, és 100%-ban. Ezen kívül nagyon fontos, hogy nézem, hogy összetett étkezésem legyen, és azt nézem, hogy olyan vegyes étkezést folytassak, amiben azok a típusú, az én szervezetemet segítő, akár gyulladás, főként gyulladás csökkentésben segítő aktív vegyületek legyenek benne, amelyek ráadásul egymással később szinergikus hatásba lépnek. Nézzük meg. Például ugye köles feltölt, uh-huh, vitaminnal, ásványaggal, szuper. Hajdinában a rutin véd, ami szív, érrendszer, akkor keringés, inzulin szabályozás. Ez ugye például akkor már a metabolikus rugalmasság felé is el tud menni. Akkor extra szűz, olívaolaj, polifenol, az előzőek és olyan előzőekben is voltak olyan polifenolok, amelyek a flavonoid típusúak. Uh-huh. Csak az egyik mondjuk vízbázison, a másik mondjuk zsírbázison fog dolgozni. És hogyha összehoz egy kis szardiniát, az meg omega 3 és tiszta fehérje. És akkor megvan a reggeli, de kell hozzáenni egy kis fermentált, mondjuk kimcsit. Uh-huh. És akkor ugye látom, hogy ettem négy fajta dolgot, és akkor tudom, hogy töltöttem, védtem, és ismételten töltöttem, mondjuk ugye akkor fehérjéből is.
0: Egy tudom biztos, azt, a melót nem fogjuk megúszni, hogy ebbe belássuk
1: magunkat. Ez így jó elszorakoztatja az ember, hogyha belegondol azt, hogy mit, miért fagyaszt.
0: És ugyanez az ebéddel, meg és így tovább, és így tovább.
1: Lehet törekedni.
0: Sanyi, sajnos jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk. Hol keressünk, merre induljunk tovább? Főleg azok a hallgatók, akik most kedvet kaptak a misszióthoz.
1: Hát főként online szeretnénk a jövőben mi is kicsit erősíteni.
0: Hol lehet elérni?
1: Goldengranate.com.
0: Ott megtalálnak téged.
1: De onnét aztán Facebook, Instagram, YouTube és ezek.
0: Kassa Sándort keressék.
1: Tovább menni, és a másik rész, ami így az étkezés kapcsán, ugye visszatérve a fókuszhoz, tehát hogy a mikrobiom mellette ugye akkor a szívérrendszer, és akkor megyünk fel a fókusz felé, az pedig az agy. Uh-huh. Hogyha szeretnél egy jobb önmagad lenni, akkor ezt hosszú távon az étkezéssel meg tudod tenni. Sokkal fókuszáltabb tudsz lenni, és engem ez érdekel most a legjobban. Ugye először meg kell szabadulni attól, ami téged lehúz anyilag, de később ezt a fókusz lehet növelni, és ez egy nagyon érdekes kutatási terület még.
0: Hát izgalmas is egyébként. Na, innen folytatjuk legközelebb. Örülök, hogy itt voltál. Kassa Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink, akinek nagyon köszönöm a jelenlétét, bizalmát és a sok-sok információt, az értékes információkat. Egészséges életmód kutató, ő longevity is benne van ebben, természetesen, aki az egészséges étkezést kutatja. No, és Sándortól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk, miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. És egy olyan hölgyet köszöntök a műsor első részében, aki egy olyan arcát ismeri a fővárosnak, amit csak kevesen. Mert dívaként olyan revű műsorokban lép fel, ahová csak bizonyos réteg jut be a közönségként, és az a réteg nyilván az a réteg, aki ezeket a revű műsorokat ismeri, szereti, aki ezeket a nagyívű dalokat szintén szereti és kedveli, és aki egyáltalán a revű műsorokra vevő. Tar Veronika Lottit köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
3: Sziasztok!
0: Már régen hívtalak a műsorba, csak sosem volt egyszerű veled egyeztetni időpontot. Egy elfoglalt alkotó vagy.
3: Így van, de hála Istennek most sikerült, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Örülök. Régóta ismerjük egymást, ezt azért mondjuk el, és láttam több korszakodat az alkotói tevékenységednek is. Szerintem most van az az érett folyamat nálad, ami tényleg ezekre a revű színpadokra predesztinál téged. Már csak a dalok miatt is, most nem is olyan régen láttam, hogy kihoztál két új dalt. Ezek már mind ilyen nagyívű dalok, pedig a lemezek is, amiket csináltál korábban, azok inkább a popot jelentették. De ami miatt hívtalak, hogy igen, mesélj nekünk majd erről a budapesti díva életről, hogy milyen ma dívának lenni. Egyáltalán annak tartod-e magad? Miközben ugye van színészi képesítésed is, tehát sok mindent csináltál, a videoklipjeidben is színészekkel szerepelsz, tehát a budapesti alkotói közösség szerves tagja vagy, meg az alkotói folyamatokról mesélj. Mikor jönnek, hogy jönnek a gondolatok, az ötletek egy-egy dal, hogy alakul benned, hogy vagy? Talán ez a legfontosabb kérdés.
3: Így van, jól vagyok, nagyon szépen köszönöm. Hát a kérdésedre válaszolva, az alkotói folyamat az nálam legtöbbször valami érzelmileg mélypontból indul.
0: Ja, hogy akár ilyen magánéleti történések indítják el?
3: Leginkább igen.
0: Mindannyiunkat,
3: nem? Hát mindannyiunkat, az élet. Így van. És érdekes módon sokszor előfordul, hogy nem is akkor, amikor érzelmileg mély ponton vagyok, hanem amikor az ember már úgy kezd kifelé jönni belőle, és akkor egy picit így visszatekint arra, hogy min ment keresztül, min van túl, és hát igen, ez egyfajta feldolgozás is az ember érzelmi életében.
0: De ez azért is lehet, mert mondjuk a te mestereidtől is láttál ilyeneket, tudom, hogy Cserháti Zsuzsával nagyon jobban voltatok, sőt, nekem megadatott, hogy Cserhátival még a konyhájában. Nem csak beszélgethettem, még levest is adott ott az Akácfa utcában. Te is ott lottál az Akácfában?
3: Igen, egyébként szinte szomszédok voltunk.
0: Igen, tudom, mert sokat mesélt rólad, szóval majd, hogy nem egyfajta utódjaként tekintett rád. De meséltetek is, vagy beszéltetek ilyen dolgokról, hogy őt például mennyire befolyásolta egy-egy magánéleti, akár mély repülés?
3: Hát szerintem ez azért elég egyértelmű volt az ő életét tekintve.
0: Aztán jött a tiéd is, amikor megtapasztaltad, hogy ennek ki kell valahol jönni. Tehát az, hogy amit te megtapasztalsz a magánéletedben, azt jobb kiénekelni magadból?
3: Igazából azt gondolom, hogy amikor az ember nagyon mély ponton van, akkor én annak örülök, hogyha ebből tudok valami produktumot teremteni. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy sajnos az ember ilyenkor képes elveszni az időben, és máshogyan értékeled az időt és a teret. Viszont hogyha ennek következményeképpen te tudsz valamit teremteni, tehát hogy az alkotás, a teremtés, az nekem egy nagyon-nagyon fontos része az életemnek. Egyébként nem csak a zenében, hanem az írásban, a versírás, a lakberendezés, tehát ott, ahol valamit alkotni lehet, ahol a semmiből lehet valamit teremteni, azt nagyon szeretem.
0: Tehát az építkezés az.
3: Így van, így van. És az, hogy legyen valami értelme. Tehát amikor az ember egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül, és akkor így végre érzed, hogy van kiút, akkor az egy borzasztó jó érzés, hogyha azt érzed, hogy ez nem volt hiába való. Mind
0: a zene,
3: mellett.
0: Bocsáss meg, a szabad ne feled, a zene az egyértelműen egy ilyen kapaszkodó?
3: Abszolút.
0: Tehát az erőt ad?
3: Erőt is ad, egyébként nagyon érdekes, mert sokszor bele is visz jobban a mélyébe a dolgoknak, a fájdalomnak, a szenvedésnek. Tehát, hogy a zene egyébként segít valahol az érzelmeket is felerősíteni. Tehát, hogy mind a jó, mind a rossz érzelmeket. Uh-huh. De ami nekem ebből igazán fontos, az, hogy a végén legyen valami produktum, legyen valami teremtés, amivel az ember egyrésztről a saját lelkén is könnyít, másrésztről ezzel talán segíteni tudsz másoknak. Uh-huh. Vagy ha nem is segíteni, de akár örömet okozni.
0: Most mennyi dalal jöttél ki az elmúlt időszakban? 2 vagy 3?
3: Így van, az egyik még egy karácsonyi dal, a Feliz Navidad, amit a Réti Barnabással énekeltünk.
0: Barnát csókoltatjuk, visszajáró vendég itt.
3: Igen, innen
0: színészként
3: is.
0: Színészként Tehát most dalra is fakadt melletted.
3: Így van, így van.
0: De ti együtt végeztétek el a Színi Akadémiát, ugye? Ott
3: igen. Én a
0: 7. kerületben?
3: Igen, a Shakespeare Színművészeti Akadémiára jártunk együtt a Barnival, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon régi ismeretség, illetve barátság. Nagyon-nagyon szeretem a Barnit, és én kértem meg, hogyha van kedve egy ilyen karácsonyi vidám dalocskához, akkor csináljuk.
0: Na, de aztán még jött 1 vagy 2?
3: Igen, aztán volt egy Roxette feldolgozás, az It Must Have Been Love, ez az egyik nagyon-nagyon-nagyon kedvenc dalom.
0: De az egy nehéz dal?
3: Inkább úgy mondanám, hogy nehéz, hogy ha érzelmi kötődésed van a dalhoz, akkor mindenképpen, és nekem nyilván volt, és a videóklip is úgy készült hozzá, hogy a saját életemből, illetve annak egy részéből kerültek a történetek feldolgozásra. Uh-huh. Úgyhogy ez is egy kicsit ilyen gyógyító videóklip is volt, illetve egy téma lezáró, ha lehet ilyet mondani. És nem
0: de segített sokkal... neked?
3: Igen, mert ilyenkor mindig azt érzem, hogy van értelme. És nekem ez mindig egy nagyon fontos dolog, hogy az értelmét megtalálni a dolgoknak, illetve az, hogy fejlődni, hogy az ember több legyen annál, mint ami azok előtt a dolgok előtt volt, ami megtörtént vele.
0: Ezeket a dalokat te énekled színpadon? Ezeket a nagyívű videoklippes dalaidat?
3: Igen.
0: Na és amikor a színpadon énekelsz, akkor ugyanúgy visszajönnek a magánéleti őrületek mélységei meg magasságai?
3: Ez persze attól is függ, hogy milyen közegben, kiknek énekeled a dalt.
0: Mert, hát mondjuk ebben a revis közegben. Ugye tehát Budapest exkluzív színpadain vagy jelen.
3: Ez attól függ, hogy ugye a közönség hogyan reagál. Tehát, hogy amikor az ember élőben énekel, és nem egy stúdióban, az egy egyszeri és megismételhetetlen dolog. És
0: a stúdióban meg ötször el kell ismételni?
3: Nem feltétlenül azért, mert ötször el kell ismételni, hanem ott más impulzusok érik az ember. Tehát, hogy egy stúdióban ott sokkal inkább magadra vagy hagyva. Amikor pedig közönség előtt énekelsz, akkor az egy ilyen interaktív dolog, sokkal inkább. És a stúdióban valahogy más hogyan tudod megélni az éneklést, ha viszont élőben énekelsz, akkor ott megy egy ilyen adok-kapok játék, és ez nagyon érdekes, a pillanatnak a varázsa.
0: A varázsa, oké. Okay. Ami nagyon szimpatikus benned, és azért is mondtam, hogy végre beszélgessünk már itt a rádióban, hogy te azért nem az a fajta előadó vagy, aki mindenáron az nem is az élvonal, hanem a plénum előtt akar lenni, tehát nem nincsenek tele a bulvárlapok veled, főleg nem a viselt dolgaiddal, nem haknizol a közösségi oldalakon minden perceddel, még a fellépéseket se nagyon szoktad kitenni. És ez nekem tetszik, hogy tulajdonképpen viszed tovább a mesterettől, akár Cserhátitól ezt a fajta régi, vágású, elegáns. Tehát, hogy amikor hívnak, elmész, fellépsz, teszed a dolgodat, néha csinálsz egy-egy dalt is, amikor éppen olyanod van, el is játszod benne saját magadat, mert akár a magánéletedet is, de hogy ennyi, és akkor nem mész tovább. Nem tudunk semmit a magánéletedről, nem haknizol ezzel.
3: Igen, én azt Tudatos? Gondolom, hogy részben igen, mert azt gondolom, hogy az ember minél többet tesz ki magából és a saját intimitásából, annál inkább válik sebezhetővé. És ma már ez szerintem sokkal nehezebb, mint ami mondjuk a mi gyerekkorunkban, vagy a 20 éves korunkban, ahogy volt, mert hogy most már úgy mindennek jobban nyoma van, hogyha érted, hogy mire
0: Abszolút
3: gondolok.
0: Abszolút értem, pedig hát ezt most a hallgatóknak mondom, hogy Veronika azért olyan popformációkban is énekel, sőt, hát lemezek vannak ebből az időszakból, amik a maguk idő intervallumában igen nagy visszhangot kaptak.
3: Én azt gondolom,
0: hogy... voltak slágereid.
3: Én azt gondolom, hogy az ember magánélete az attól az, ami, hogy igyekszik azt magának megtartani. És amit én megfigyeltem magamon, hogy ahogy telik az idő, és egyre idősebb vagyok, vagy mondjuk azt, hogy tapasztaltabb, ezt egyre inkább úgy érzem, hogy ezt szeretném magamnak megtartani. Tehát, hogy az a millió, az a kis mikrokörnyezet, amiben az ember él, abban muszáj valamit magunknak megtartani. De egyébként visszatérve arra, amit kérdeztél, hogy mennyire publikálok nyilvánosan zenei, illetve hát magánéleti dolgokat. Ezen én nagyon sokat gondolkodtam, hogy hol van az a határ, amin belül én úgy tudok megnyilvánulni, hogy önazonos maradjak, és ne kelljen olyan kompromisszumokat kötni, amik után nem szívesen, hát mondjuk nem szívesen néz az ember tükörbe. Illetve, hogy az nagyon fontos, hogy önmagunkat megtartsuk.
0: Na ez tulajdonképpen az útra való. ami téged visz előre az úton, vagy az arszpoetika, vagy minek nevezem.
3: Azt gondolom, hogy igen, bár nyilván voltak az életemnek olyan szakaszai, amikor ebben elbizonytalanodtam, illetve hogy fontos-e annyira a siker, vagy a népszerűség, hogy az ember olyan kompromisszumot kössön, amiben nem igazán találja önmagát, vagy az életednek egy olyan részét ad ki a nagy nyilvánosság elé, ami máshogy fog téged meghatározni, vagy nem tartozik mindenkire, mert ma már olyan könnyen mondunk egymásról ítéletet, hogy azt gondolom, hogy még sokkal jobban kell vigyázni arra, akik vagyunk, és akik maradni szeretnénk.
0: Na, azért ez valahol egy értékrend is, amit képviselsz, meg követsz.
3: Igen, csak abban nem vagyok biztos, hogy ez annyira népszerű.
0: De kell azzal foglalkozni, teszed a dolgodat, aztán...
3: Így van, azt gondolom, hogy idővel az embernek talán sokkal fontosabb az, hogy azt csinálja, amit szeret.
0: Önazonosan.
3: Önazonosan, igen, ahogy mondtam. Ez nagyon fontos.
0: Szerintem is. Ugye a teremtés van a te mindennapjaid középpontjában, akár novellákat írsz, akár dalokat. Tehát hogy jön ehhez az, hogy valaki ügyvéd legyen?
3: A jog,
0: igen.
3: Igen, hát volt az életemnek egy olyan időszaka, amikor több szabadidőm állt rendelkezésre, és akkor gondoltam, hogy hát akkor még tanulnék valamit. És nagyon gondolkodtam, hogy jog vagy pszichológia, és minden barátom, ismerősöm mondta, hogy Veronika, neked pszichológiát kéne tanulni, mert jól tudsz bánni az emberekkel, jól kommunikálsz, figyeled az embereket, figyelmes vagy, és annyira mondta mindenki, hogy akkor úgy gondoltam, hogy legyen jog. Tehát ez is egy kicsit olyan, amilyen én vagyok.
0: De el is végezted?
3: El. Uh-huh. Igen, igen, igen.
0: De dolgoztál egy percet is?
3: Nem, és szerintem jogi nem is vonalon? Fogok. Vagy hát a fene tudja, hogy mit hoz az élet. Én erről azt gondolom, hogy hát hobbinak kicsit drága volt, és ezt nem a szó materiális értelmében értem, hanem
0: időben
3: áldozatban. Igen, viszont nem bántam meg, mert egyrészt soha nem lehet tudni, hogy mit hoz az élet, ad egyfajta gondolkodásmódot, bizonyos dolgokban az ember könnyebben ellavíroz, rálátsz jobban dolgokra, mint azok az emberek nyilvánvalóan, akik nem végeztek jogot, de nem érzem azt, hogy ez annyira az én utam lenne. Uh-huh.
0: Inkább a kreativitásnak a
3: igen, illetve az, hogy a szabadság. Tehát az nekem nagyon fontos. Én egy nyilas jegyű ember vagyok, és a nyilasnak az alapértéke a szabadság. És ezt így élem is minden nap. Bár az aszcendensem az rák, és ez a kettő, ez a tűz és víz, ez azért elég sokat harcol egymással.
0: Akkor ez átok vagy áldási?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Erre még én sem jöttem rá. Néha úgy érzem, hogy átok, néha pedig úgy, hogy áldás, attól függ, ugye, hogy melyik oldalon van épp az ember, hogy süt a nap, vagy esik az eső, ugye.
0: Fellépések nélkül nem lenne teljes az életed? Kell a közönséggel való találkozás?
3: Biztos, hogy igen, és ideig, óráig az ember tud más csinálni, vagy más dolgokban kipróbálni magad. Viszont azt gondolom, hogy ha az ember úgy érzi, hogy valamire született, akkor előbb-utóbb az élet mindig visszatereli arra a pályára, mert lesz az emberben egyfajta hiányérzet, hogy tök jó, hogy van sikerélményed ebben-abban, de hogy van valami, ami igazán az embernek a szíve csücske. Uh-huh. És ha ilyen van, amit így, ilyen szerelemmel vagy szenvedéllyel tud csinálni, akkor azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy oda mindig visszataláljunk.
0: A kreativitás, az, hogy te tényleg létrehoz valamit, például az, hogy most ezeknek a klippeknek is te írtad ugye a forgatókönyvét. Tehát minden úgy történt, ahogy azt te kitaláltad.
3: Igen.
0: Az már a színészi éned?
3: Hát nem tudom, hogy ez a színészi énem.
0: Hát te játszottad saját magadat.
3: Tulajdonképpen igen, nem tudom, hogy ez a színészi éneme, vagy egyszerűen csak a kreativitás.
0: Már rendező lehet akkor.
3: Tessék, igen. De nyilván főleg a Roxette dalnál nagyon fontos volt az, hogy hogy megmutassak valamit úgy magamból, ami tényleg annyira hiteles, hogy ezért ez nem csak egy kitalált dolog, hanem úgy történjenek a videóklipben az események, ahogy ezért a valóságban is.
0: Amikor éppen nem Budapesten lépsz el, akkor megmész külföldre, és ott koncertezel, és tényleg ez is talán ez volt az egyetlen egy hír az utóbbi időben, amit úgy talán tudatosan még ki is engedtél az éterbe, hogy voltál Sanremo-ban.
3: Igen.
0: Az ottani fesztiválon. Szóval sok helyen vagy te, szép csendben teszel a dolgodat, de közben meg nagy.
3: Igen, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt. A világ minden tájáról
0: összegyűltek az énekesek?
3: Igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes esemény volt. A mai napig van egy közös csoportunk, ahol tartjuk a kapcsolatot egymással.
0: A mindenfajta náció.
3: Dél-Amerikától kezdve Európa, igen.
0: Óriási.
3: És azért úgy mindig tudunk egymásról, hogy kivel mi történik, milyen fellépése, milyen videóklipje van. Gratulálunk egymásnak, úgyhogy így végül is lett egy ilyen kis közösségünk, ami szerintem tök szuper.
0: No, hát akkor mostan az a lélektani pont, kedves hallgatóink, hogy Veronika dalait tessenek meghallgatni az ő akár közösségi oldalain, a Facebookon, vagy a YouTube-on megtalálni.
3: Igen.
0: Tehát Tar Veronica
3: Lotti.
0: Ezt kell beírni, és akkor ott van a kettő dal mindenképp, meg talán több is.
3: Hát meg több is, igen.
0: A videóklippeket láthatják.
3: Így van.
0: Na mit kívánjak akkor neked így a végén?
3: Azt, hogy ezt az önazonosságot soha ne felejtsem el, és mindig tudjak ennek megfelelően élni, mert ez ad az embernek egy olyan stabilitást és nyugalmat, ami nélkül szerintem nagyon nehéz a mai világban létezni.
0: Akkor ezt kívánom neked, és örülök, hogy végre összejött a beszélgetés. Szerintem most tudatlan sokat segítettél a hallgatóknak, és akik tudnak a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, azok elvittek sok mindent ebből a beszélgetésből. Vigyázz magadra, és hallgatjuk a dalokat.
3: Köszönöm szépen.
0: Meg megyünk a mindenfajta fellépésekre itt Budapesten, a revű színpadokra, úgyhogy sok élményteli találkozás neked.
3: Köszönöm szépen.
0: Tar Veronika Lottival beszélgettem, kedves hallgatóink, és Veronikától most elköszönök. Itt folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elejéig még fogunk találkozni.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a Slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kassa Sándornak és Tar Veronika Lottinak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A fővárosi közgyűlés új ellátást vezet be a lakhatási válságban lévő családoknak. Hamis tanúzásra felhívással gyanúsították meg Kendrét, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettesét. Mintegy 500 porcelánt állítottak ki a Herendi Porcelán Manufaktúra bicentenáriumi tárlatán. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A fővárosi közgyűlés új ellátási formát vezet be a lakhatási válságba kerül gyermekes családok számára. A budapesti módszertani szociális központ és intézményei Szabadság Sugárúti telephelyén 7 szobában 28 férőhelyen biztosítanak gyors átmeneti elhelyezést, hogy megelőzzék a gyermekek jogellenes kiemelését. A testület nem támogatta a taxiárak 27%-os emelését, ugyanakkor felkérte a főpolgármestert, amint kivezetik a védett üzemanyagárat és az üzemanyagára meghaladja a vérettár szintjét, hívja össze a fővárosi közgyűlés rendkívüli ülését a taxitarifadíj újra tárgyalása érdekében. A közgyűlés rendeletmódosítással egységesítette a mikromobilitási infrastruktúrát is, így valamennyi szolgáltató számára elérhető lesz minden mobipont, ami javítja a bubi és más szolgáltatások elérhetőségét és csökkenti a közterületi rendezetlenséget. Hamis tanúzásra felhívás megalapozott gyanújával előállították és kihallgatták KNZ-t a budapesti rendőrfőkapitányság nyomozói. A férfi lakóhelyén házkutatást tartottak, okiratokat és adathordozókat foglaltak le. KNZ tagadta a bűncselekményt, de részletes vallomást nem tett és szabadlábon védekezhet. A BRFK felidézte 2024 márciusában kényszerítés gyanújával indult nyomozás, de az eljárás során felmerült, hogy más bűncselekmények is történhettek, ezért tanúkat hallgattak ki és felvételeket elemeztek. KNZ-t 2021-ben jogerősen 3 év 4 hónap börtönre ítélték a Bicskei Gyermekotthon ügyében, majd 2023-ban Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott neki. A mostani ügyben a fővárosi főügyészséggel folyamatos szakmai egyeztetés zajlik. Megkezdődött a hazai cseresznye szezon. Az Agrár Közgazdasági Kutatóintézet, valamint a budapesti nagybani piac adatai szerint a gyümölcs ára jelenleg erősen függ a minőségi besorolástól és a mérettől, írja az agroinform.hu oldal. Az adatok alapján a hazai kisebb szemű, korai fajtákhoz tartozó cseresznye minimum 1000, maximum 1400 forintos kilónkénti áron kell el a nagybani piacon. A leggyakoribb ár ebben a kategóriában 1001 és 1200 forint között alakul. A jobb minőségű átlagos méretű gyümölcsöt felvonultató hazai első osztályú cseresznyára 1500 forintról indul, míg a válogatott első osztályú extra cseresznyért jóval többet kell fizetni. A legolcsóbb megoldást idén is a Szedd Magad akciók jelentik azoknak, akik hajlandóak munkát fektetni a beszerzésbe, mert akad olyan hely is, ahol a cseresznye kilogramját mindössze 700 forintos áron mérhetik le az odalátogatók. Mintegy 500 műtárgyat mutat be a Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves fennállása alkalmából megnyílt kiállítás a Veszprémtől 10 perce található Herendi Porcelán Művészeti Múzeumban. Simon Attila vezérigazgató elmondta, a tárlat 4 teremben mutatja be a manufaktúra történetét. A megnyitón Pósfai Mihály, az MTA új elnöke, a tradíció és az innováció kettősét emelte ki, amely mind Herendre, mind az akadémiára jellemző. Különleges rekordkísérletre készülnek a Magyar Rádió művészeti együttesei a budapesti Wagner napokon. A MÜPA fesztiválján 2 alkalommal is teljes egészében eljátsszák Wagner monumentális Ring tetralógiáját 4 egymást követő estén. A Wagner napokat június 4-e és 30-a között rendezik meg. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ha magyar slágerek, nem szóltál, akkor Sláger FM. Sláger FM. Sláger.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Június 23-án védécsúcs lesz Budapesten. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, így a Magyar Szabadság napján lesz a felvonulás. Szombaton elkezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek. Szerinte vannak vitás kérdések, de ezeket igyekeznek békésen rendezni. Elhangzott az is, hogy nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz a kekvákat, amelyek nem egyetem fenntartók. Augusztus 31-ig megszüntetik ezeket, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. Június első hetében országos ellenőrzésre készülhetnek a motorosok. A rendőrség a Roadpol európai akciójához csatlakozik ezzel. A rendőrök június 1-e és 7-e között a bukósisak használatát, a gumik állapotát, a rendszámtábla láthatóságát és a lámpák működését vizsgálják, valamint kiszűrik a szabálytalan átalakításokat is. A hatóság arra figyelmeztet, a rendszámtábla eltakarása vagy eltávolítása akár bűncselekmény is lehet. Tordai Attila lesz az Országos Vérellátó Szolgálat új főigazgatója. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel a feladat ellátására. Hegedűs Zsolt a Facebookon közölte, hogy az UVS átadás átvétele elindult, a munka folyamatos és az eredményekről a szakmát és a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Perújítást kezdeményeztek Gyárfás Tamás ügyvédei a fenyőgyilkosság ügyében, közölte a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda, amiről a Telex számolt be. A védők szerint a jogerős ítélet óta új perdöntő bizonyítékok és tanúk jelentkeztek, akik állításai megkérdőjelezhetik a korábbi ítélet alapját. Ha az ítélőtábla elfogadja az indítványt, az ügy visszakerülhet a fővárosi törvényszékre, ahol csak az új bizonyítékokat vizsgálják. A 76 éves Gyárfás Tamás májusban vonult be a Váci börtönbe, és az ítélet szerint 5 év egy hónap múlva kerülhet feltételesen szabadlábra. Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapest második kerületében. Szombaton kezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Kinyit a Kisfaludi és az Eszterházi strand, hétfőtől pedig a város új szabadtéri fürdője, az Aranyhíd strand is fogadja a vendégeket. A 8000 négyzetméteres korábban elhanyagolt vízparti területet 6 éve vásárolta meg az önkormányzat. A rendezés, az új stég és a kiszolgáló épületek kialakítása több évig tartott. A 250 férőhelyes hangulatos strandon étterem, modern vizes blokkok és öltözők várják a látogatókat. A város honlapja szerint a Füred Camping előtti 180 férőhelyes parkoló júniustól a díjfizető övezet része lesz, de ez csak a technikai feltételek kiépítése után lép életbe. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger.

legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden a

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 4-én csütörtökön este több program is várja az érdeklődőket. Ott a Magyar Zeneházában, a Városliget szívében nézzük az állandó kiállítást, a Freddyt, ami egy időszaki kiállítás, minden idők egyik legnagyobb rocksztárja, Freddie Mercury előtt tiszteleg. Az idén 80 éve született művész zenekarával a Queen-nel 40 éve adott legendás stadionkoncertet Magyarországon. Ez volt az első nyugati sztárzenekar által tartott monstre rock esemény a Vasfüggöny mögött. Nos, ez a kettős évforduló ad különleges aktualitást a világsztár emlékét ápoló World of Freddie és a Zeneháza közös tárlatának, amely több száz eredeti személyes tárgyon és történeten keresztül élmény alapú installációk segítségével mutatja meg Freddie Mercury kevésbé ismert emberi arcát. A kapcsolódó tárlatvezetéseken a kiállítás kurátorai és közvetlen munkatársai vezetik be a látogatókat a tárlat rejtelmeibe. A programsorozatot minden alkalommal másik kurátor vagy munkatárs vezeti, alkalmanként váltakozva. Szilágyi Gábor, Mándli Endre, Vazul, Horn Márton és Erdőháti Melinda kulisszatitkok arról, hogyan készültek a kiállítás egyes terei, izgalmas részletek Freddie személyes tárgyairól és a szakmai munka hátteréről. Tehát ez június 4-én csütörtökön, ott a Magyar Zeneházában, de aznap 19 órától jön egy táncház is. Népzene és néptánc mindenkinek, a Tempó zenekarral, mert idén is folytatódott a Zeneháza szabadtéri színpadán egészen majd szeptemberig az ingyenes táncház a szabadban. A második alkalommal a Tempó zenekar muzsikál, akik azzal a céllal alakultak meg 2022-ben Budapesten, hogy minél hitelesebben és eredeti formájában tolmácsolja a Kárpát-medencei autentikus magyar és a velünk együtt élő etnikumok bonós népzenéjét. A felvételeken és gyűjtőutakon hallott régi, falusi kamaramuzsikálás és annak a táncot kiszolgáló szeretete hívta életre ezt a formációt. Szabó Kincső és Berec István tanítja majd önöket június 4-én csütörtökön a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány megállapodott az Európai Bizottsággal, így 16,4 milliárd euró válik elérhetővé Magyarország számára. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők szombaton a Puskás Arénában. Két hónapon át több ingyenes kertmozi vetítéssel várják a látogatókat a Városligetben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Összesen 16,4 milliárd euró uniós forrás válhat hozzáférhetővé Magyarország számára, jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. A támogatás három részből áll. 10 milliárd euró a Next Generation alapból, 4,2 milliárd a feltételességi mechanizmusból, további 2,2 milliárd pedig az akadémiai szabadságot érintő reformok után érkezhet. A kormány vállalta többek között a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert, az integritás hatóság megerősítését és az európai ügyészséghez való csatlakozást, és emellett fokozatosan megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben azt mondta, hogy a valódi oka annak, hogy Magyarország eddig nem jutott hozzá a neki járó uniós forrásokhoz, a korrupció volt. A kormányfő szerint olyan mértékű visszaélések történtek, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak az Európai Unióban. Magyar Péter azt mondta, hogy a mintegy 6000 milliárd forintos forrásokat a gazdaság beindítására, a közszolgáltatások megerősítésére és a vállalkozások támogatására kívánják felhasználni. 62 mentőegységgel és 200 fős személyzettel készül a szombati Bajnokok Ligája döntőre az Országos Mentőszolgálat. A Puskás Arénában 35 egység teljesít szolgálatot, a szurkolói zónák környékén pedig további 27 áll készenlétben. Mindezek mellett a mentők az alapfeladataikat is változatlanul ellátják, mondta Sláger FM-nek Györfi Pál szóvivő.
3: Az Országos Mentőszolgálat a hazai labdarúgás történetének legösszetettebb egészségügyi rendezvény biztosítási feladatát hajtja végre ezekben a napokban. Három részből áll, az egyik rész nyilván a mérkőzés biztosítása a stadionban, a játékosok, illetve a szurkolók biztonságára egyaránt ügyelünk. 35 mentőegységünk települ ki, két külön ambulanciát is létesítünk. A másik terület a szurkolói zónák. A város különböző pontjai mentési terv alapján helyezzük el a mentőegységeket. A harmadik terület pedig maga az alaptevékenységünk, hiszen a legfontosabb szempont, hogy közben a rászorulók a fővárosban és az ország más területein semmiből se vegyék észre azt, hogy itt közben egy nagy rendezvénybiztosítás zajlik, ugyanúgy a mentési tevékenység zavartalanul biztosított legyen.
2: Az életmentő applikáció digitális digitális térképe segíti a szurkolókat a legközelebbi mentőegység megtalálásában, a kijelölt kórházak pedig készen állnak a szükséges ellátásra. Hallássérült gyerekek lesznek a labdaszedők. A 18 órakor kezdődő Bajnokok Ligája döntőn a Puskás Arénában. A feladat ellátását egy különleges továbbfejlesztett jelzőrendszer segíti, amelyet az Ezüst Cipő Foci Csuli Alapítvány és a Széchenyi István Egyetem kutatói közösen dolgoztak ki. A Look at Me nevű megoldás rezgő karperecekkel és telefonos applikációval biztosítja, hogy a fiatalok a stadion hangzavarában is gyorsan és pontosan kapjanak utasításokat. Az UEFA szabványos vizsgálatok után fogadta el ezt a technológiát. Két hónapon át ingyenes kertmozi vetítésekkel várják a látogatókat a Városligetben. A Pavilon Kert és a Liget Budapest együttműködésében június 3-a és július 31-e között heti három alkalommal tartanak tematikus filmesteket a 100 éves fák árnyékában. Szerdánként klasszikusok, pénteken romantikus és feel-good filmek, szombaton pedig családi kedvencek kerülnek műsorra. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek. A Sláger FM híreit Ortuték Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM.

0: legnagyobb slágerek változatosan. Itt a Sláger FM-en.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A téli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, június 6-án, szombaton 10:30-tól a Magyar Zeneházában jön a Weiner Symphonic Band nyárindító koncertje kint a szabadtéri színpadon. Igen, ott a Városliget szívében, ami egyébként egy fedett szabadtéri színpad, tehát eső idején és esetén is meg tudják tartani ezt a koncertet. A Weiner Leo Katolikus Zeneiskola és Zeneművészeti Szakgimnázium számos nagyhírű művész alma mátere sokak pályája indult el a falak között. Nem meglepő hát, hogy működését Prima Primissima díjjal is utalmazták. Ennek a csodálatos műhelynek az életében nyerhetünk betekintést és bepillantást az iskola fúvó zenekara révén. A zenekar 1994-ben alakult Sztán István vezetésével, aki az iskola részfúvós tanszékvezetője. 10 évig tanszak, bocsánat, igazgatója, majd címzetes igazgatója volt, és a hazai részfúvós oktatás legendájás és legendás alakjává vált. Az eltelt több mint 30 év alatt számos országos külföldi verseny, illetve fesztiváldíjjal büszkélkedhett az által alapított együttes. 2018 óta Bánfalvi Balázs és Takács Tibor karmesterek irányításával folyik a munka, akik méltó módon viszik tovább a fúvószene népszerűsítését. Ennek szellemében mutatják be a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán is a nyárindító koncertjüket, mert műsoruk már a szabadságot, a szünidő felszabadultságát idézi elénk, melyben népszerű fülbemászó dallamok csendülnek fel komoly zene, a musical és a szórakoztató zene világából. És aznap egyébként még a Magyar Zeneháza számos egyéb programot is tartalmaz majd, például az állandó időszaki kiállításuk, a Freddy különleges felolvasó estje jön, Barátom Freddy címmel. Azt gondolom, hogy már a cím önmagáért beszél, érdekes lesz végighallgatni annak az embernek az előadását, a gondolatait, az érzéseit, akik hát nagyon közel állt Freddyhez. Mindezt hát a Magyar Zeneházában június 6-án szombaton.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Június 23-án védécsúcs lesz Budapesten. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, így a Magyar Szabadság napján lesz a felvonulás. Szombaton elkezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Június 23-án Budapesten tartják az újjáéledő visegrádi négyek találkozóját, amelyre a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfőt is várják, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyennel közös brüsszeli sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök arról beszélt, hogy kormánya rendezni kívánja Magyarország viszonyát a szomszédos országokkal, ezért az elmúlt napokban Lengyelországban és Ausztriában is tárgyalt. Hangsúlyozta, Ukrajnával is ideje új fejezetet nyitni és minden szomszéddal jó kapcsolat kialakítására törekednek. Szerinte vannak vitás kérdések, de ezeket igyekeznek békésen rendezni. Elhangzott az is, hogy nyár végéig megszüntetik azon közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz a kekvákat, amelyek nem egyetem fenntartók. Augusztus 31-ig megszüntetik ezeket, köztük a Matthias Corvinus kollégiumot is. Ezen kekvák közfeladatait át fogja venni az állam vagy az új tulajdonos. Június első hetében országos ellenőrzésre készülhetnek a motorosok. A rendőrség a Roadpol európai akciójához csatlakozik ezzel. A rendőrök június 1-e és 7-e között a bukós isak használatát, a gumik állapotát, a rendszámtábla láthatóságát és a lámpák működését vizsgálják, valamint kiszűrik a szabálytalan átalakításokat is. A hatóság arra figyelmeztet, a rendszámtábla eltakarása vagy eltávolítása akár bűncselekmény is lehet. Tordai Attila lesz az Országos Vérellátó Szolgálat új főigazgatója. Az egészségügyi miniszter a Semmelweis Egyetem transfúziológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel a feladat ellátására. Hegedűs Zsolt a Facebookon közölte, hogy az OVS átadás átvétele elindult, a munka folyamatos és az eredményekről a szakmát és a nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. A rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják. Perújítást kezdeményeztek Gyárfás Tamás ügyvédei a fenyőgyilkosság ügyében, közölte a dr. Horváth Lóránt ügyvédi iroda, amiről a Telex számolt be. A védők szerint a jogerős ítélet óta új perdöntő bizonyítékok és tanúk jelentkeztek, akik állításai megkérdőjelezhetik a korábbi ítélet alapját. Ha az ítélőtábla elfogadja az indítványt, az ügy visszakerülhet a fővárosi törvényszékre, ahol csak az új bizonyítékokat vizsgálják. A 76 éves Gyárfás Tamás májusban vonult be a Váci börtönbe, és az ítélet szerint 5 év egy hónap múlva kerülhet feltételesen szabadlábra. Fenyő János médiavállalkozót 1998. február 11-én gyilkolták meg Budapest második kerületében. Szombaton kezdődik a strandszezon Balatonfüreden. Kinyit